Moldován Vilmos küldetésben. És azt mondta Isten: fiam, menj el szélese világra az üzenettel. Útszélen, ösvényen, hegyen, völgyeken hirdesd, kiáltsad, hogy van még kegyelem. Én elindultam. Forró volt alattam mindenütt a föld, amerre elhaladtam. Izzott fölöttem a nap, cserzett a szél, évre év, nyárra nyár, s őszre hult a tél. Nem bolyongtam a világon mostohán, jóságos szem kísért nappal, éjszakán. És úgy haladtam a mentővel én, mint apa fiáért árvíz idején. Most is zörgetek sok alvó ablakon, rohanok gyalog, autón, vonaton. A haldoklónak orvosságot viszek, a hunyó mécsesnek életet, tüzet, s a bűnös fülekbe örömmel kiáltom, hogy értük is közben jár megváltom. Szent küldetésben üzenetet hordok azoknak, kiket megtörtek a gondok. S ha utamon indák tépi kis ruhám, és éles kövek sebeznek mostohán, ha áradat jön, vulkánok ömölnek, az örömhírrel befutom a földet. Ha lábamat az utak lekoptatják, véremmel írom tele az útporát. Emberek, Krisztus jön, ítél az Úr. Istennek csapása Babilonra hull. De kegyelem által megmarad és él, ki bűneit elhagyja és Istenhez tér.

Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atyától, üdvözítő Jézus Krisztusunktól, és a Szentlélek Istentől mind örökké. Amen. Kedves keresztény testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban. Pál apostol a rómabeliekhez írott levele 15. fejezetének 4. verséből ezt olvasom. Mert amelyek régen megírattak, a mi tanulságunkra írattak meg, hogy békességes tűrés által és az írásoknak vigasztalása által reménységünk legyen. Az elkövetkezendőkben egy ősrégi történet mai üzenetével kívánunk foglalkozni. És ennek a Biblia tanulmánynak a folyamán tesszük fel állandóan a kérdést önmagunknak és egymásnak, hogyan viszonyulok, hogyan viszonyulunk felelősségünkhöz, azért a másik emberért, akit a Biblia az én, a mi felebarátunknak nevez. Keresztény misszió jellegű Biblia tanulmányunk alapkönyveként ez alkalommal egy ritkábban idézett bibliai könyvet vettünk tervbe, nevezetesen Jónás könyvét. A könyv első fejezetének első két verse így hangzik. És lőn az Úrnak szava Jónáshoz, az Amittai fiához mondván, kelj fel, menj Ninivébe, a nagy városba, és kiálts ellene, mert gonoszságuk felhatott elémbe. A most kezdett bibliai tanulmányunk nem módszeres írás magyarázat, hanem inkább lelki elmélkedés, meghitt családias együttlét Isten ígéjének, a Bibliának társaságában. Tanulmányunk alaptárgya tehát Jónás, az ő története, a nevéről elnevezett bibliai könyv. A könyv alig 48 verse tartalmazza viszont teljes felelősségünket egymásért és a környező világért. Tekintettel arra, hogy a keresztény élet nem az elzárkózottság, nem is a félrevonulás, még kevésbé a bűnös duzzogás élete. Jónás könyve világmissziót állít az egyes keresztény ember és az egyes keresztény gyülekezet elé. Mert Isten szereti az embert. Még azt az embert is szereti, aki nem ismeri őt. Sőt, azt is szereti, aki még nem akarja megismerni az Istent. Jónás könyve bizonyság arra, hogy Isten irgalmas szeretete következetesen kíséri a néki hátat fordító embert is. Hogy kezdődött az ige? És lőn az Úrnak szava Jónáshoz. Ez azt jelenti,
hogy az, aki hallja az Úr szavát, az feltétlen kell, hogy kövesse az elhívást. Annak felelőssége van ezért a világért.

0: amelyet az ihletet írónő élete utolsó napjaiban fejezett be. Hasonlóképpen nagy segítség volt, és ezúton mondok ismét köszönetet dr. Szigeti Jenőnek, akinek tollából származik a Két próféta című könyv, amelyben a szerző gazdag bibliográfiát dolgozott fel. Az elmélkedéseink mai üzenetét nagyon frappánsan vélem felismerni Babits Mihály költőnknek 1937-1938-ban a halálos ágyán megírt nagy versében, amely vers az élettől és a költészettől búcsúzó embernek meggyőző erejű hitvallás tétele. Babits költeményének minden sora rólunk szól, és nekünk szól. A felelősség elől oly gyakran menekülő keresztényekhez. Az ige és a felhasznált forrásmunkák segítsenek most abban, hogy ezt az ősi, több mint 2500 esztendős bibliai könyvet hozzászabjuk életünkhöz, vonatkoztassuk mindennapjainkhoz.
1: És mondá, nyomorúságomban az Úrhoz kiálték, és meghallgata engem. A Seol torkából sikolték, és meghallád az én szómat. Mert mélységbe vetettél engem, tenger közepébe, és körülfogott engem a víz, ördvényeid és habjaid mind átmentek rajtam. És én mondám, elvetettem a te szemeid elől, vaj, ha láthatnám még szentséged templomát. Körülvettek engem a vizek lelkemig, mély át kerített be engem, hínát szövődött fejemre. A hegyek alapjáig süllyedtem alá, bezáródtak a föld závárjai felettem örökre. Mindazáltal kiemelted életemet a múlásból, ó Uram, Istenem!
0: Istennek mindenkor voltak menekülő prófétái. A szolgálat terhe ellen rugodózott Jeremiás is, Illés próféta is, akik akár életük árán is szabadulni kívántak volna szolgálatuktól. A tanítványokat is újra meg újra a halász bárkától és a hálótól kellett Jézusnak elhívnia. Mi sem vagyunk. Sokszor úgy érezzük, hogy egyedül maradtunk, hogy kihűl, érdektelenné válik az íge ajtunkon. Nagyon hajlamosak vagyunk, hogy felszakadjon lelkünkből és ajtunkról ma is ez az ősrégi keserű panasz.
1: És szól Sion, elhagyott az Úr engem, és rólam elfeledkezett az Úr.
0: Sokszor kell bennünket is, mint hajdanán élést, angyalnak költögetni. És nekünk is sokszor mennyei pogácsára van szükségünk, ahhoz, hogy erőt kapjunk felmenni Isten hegyére, a Hórebre. De Istent ma sem tűzben lehet meglátni. Még akkor sem, ha olyan rettenetes ez a tűz, mint amilyen volt a szeptember 11-i tűzvész.

0: nem is a hegyet tépő szélviharban, vagy a földrengésekben találkozhatunk igazából Istennel. Ő ma is hal, szelíd hangon szól és üzen. Ő ma is ránk kérdez, mit csinálsz itt, Illés? És erre mit felelünk?
1: Ő pedig mondta, nagy búsulásom van az Úrért, a seregek istenéért, mert elhagyták a te szövetségedet az Izrael fiai, a te oltáraidat lerontották, és a te prófétáidat fegyverrel megölték, és csak én egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek.
0: Ezek vagyunk. És azért menekülünk, és azért tudunk oly nagyon elkeseredni, mert Isten szemgyógyító írja, még nem gyógyította meg látásunkat. Nem tanultuk meg meglátni azokat, akikért küldettünk ebbe a világba. Meglátni azt a másik embert, akit az íge fele barátomnak nevez, és akiért én felelősséggel tartozom. És mivel vakok vagyunk, jónási értetlenséggel és jónási makacssággal állunk Isten előtt. Nem értjük kegyelmét, és újra meg újra hajtogatjuk, hogy jogunk van haragudni, mint halálig. Hogy jogunk van duzzogni, mint a tékozló fiú nagyobbik testvérének, igaz testvérének, aki tökéletes volt, ám mégis volt egy fogyatkozása. Nem tudott atyával együtt örülni az elveszett és megtalált felett. De tudjátok miért? Mert annak idején képtelen volt atyával együtt sírni, amikor testvére elszakadt az atyai háztól. Különös ez a prófétai könyv. Nem hömpölygő ritmusú költemény, nem is a múlt titkait vallató, vagy a jövő reménységéről festett csodálatos történelmi freskó. Nem. A könyv egyszerűen egy prófétáról szól. Jónásról. A te testvéredről. Az én testvéremről, a mi testvérünkről, akit Isten elküldött a bűnös világba, a bűnös városba, az ős régi Ninivébe. Meglepő, de ez a könyv lényegében humoros könyve a Bibliának. A humor alapja az a képtelenség, ahogy Jónás elképzeli, hogy majd el fog menekülni az isteni küldetés előtt. Jónás egy olyan ember, akár csak mi, aki Isten elől akar elszaladni. Bár azok közül, a kevesek közül való, akik, és megint csak akár csak mi, tudhatták azt, hogy Isten előtt nincs lehetetlen, hogy Isten elől menekülni nem lehet. Ez az ember a mindenható Istent imádta, a mindenható Istent szolgálta, és mégis el tudta képzelni, hogy most az egyszer ki fogja játszani az Istent, aki talán most éppen őt nem fogja meglátni, nem fogja észrevenni menekülési. Ugye, testvéreim, hogy ez a jónási kép mennyire humoros előttünk. És olykor talán mosolygásra késztem. Ám hamar arcunkra fagy a mosoly, hamar elmegy a kedvünk a mosolygástól, amikor rádöbbenünk, hogy igazán nincs sok különbség köztünk, meg Jónás a küldetés elől menekülő próféta között. Bennünket is elküldött Isten Ninivébe, ahol sok ember lakik. Jaj, és mi is sokszor olyan nevetségesen menekülünk a küldetés elől, a felelősségünk elől, az Isten elől. Jézus Krisztus szeretetteljes megváltónk elől, akiről nagyon jól tudjuk, hogy nem sokára dicsőségesen eljön megítélni mindenkit az ő cselekedetei szerint. Megítélni ezt a világot, és ebben a világból az elődle és a megbízatás elől oly sokszor és oly bűnös könnyelműséggel menekülő keresztényeket. Miközben e televíziós sorozat alatt Jónás életének eseményeit fogjuk tanulmányozni, meglátjuk, hogy abban mindig arra döbbenünk, hogy Jónás tulajdonképpen egy prototípus. De lényegében a történelem mi rólunk szól. A Jónás történetében igenis rólad és rólam, rólunk van szó. Mert ha őszinték vagyunk, be kell látnunk, hogy a mi helyzetünk is a mai keresztény embernek helyzete is. Jaj, de nagyon humoros. Kicsinyes ügyeink, hétköznapi posványában vergődünk, emberi gyarlóságaink, kicsinyes nézeteltéréseink, apró érdekeink, kitervelt bizniszeink, sértett hiúságunk panaszait mormoljuk magunk elé, és közben menekülünk, vagy éppen az élet viharaiban hánykódó hajó mélyén alszunk bűnös gondatlanságban. Nem vesszük észre, hogy jónási módon vagyunk nagyon nevetségesek, drága testvéreim, keresztény hallgatói. Arról beszélünk, hogy Jézus hamarosan jön. Csak éppen nekünk minden fontosabb, mint ez, mint felelősségteljes küldetésünk az embervilág felé. Sőt, ha valaki gyermeki lelkülettel és az első szeretet hevében komolyan veszi a küldetését az ember világ felé, hajlamosak vagyunk azt lemosolyogni, vagy pedig szélsőséggel, vagy fanatizmussal megszólni, vagy éppen megvádolni. Jónás könyve azért áll közel hozzánk, mert minket mutat be, mert a keresztény küldetésünk válságáról ad híradást. Mi is nevetségesek vagyunk. Lapozzuk majd föl a Jelenések könyvét. Laodicea nem szegénysége miatt nevetséges, hanem azért nevetséges, mert szegénysége, nyomorúsága, nyavajái ellenére is gazdagnak hiszi magát. Olyan gazdagnak, mint akinek semmire sincs szüksége.
1: Mivel ezt mondod, gazdag vagyok és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, és a nyavajás, és szegény, és vak, és mezítelen.
0: Nevetségesek vagyunk. Igen, nevetségesek vagyunk. Akár csak a példázatbeli balga szűzek, akik ét nappallát éve vártak, tiszták is voltak, fehér is volt a ruhájuk, csak éppen, hogy tartalék olajjal nem rendelkeztek, és akkor kezdtek el kapkodni, amikor már nagyon késő volt. Azt hitték, hogy a vőlegény késik, ám mégis ők késtek el. S ez az elkésés jelentette számukra a végső tragédiát. Így tehát, testvéreim, azért választottam Jónás könyvét, mert meggyőződésem, hogy Jónás tragédiája igenis a mi tragédiánk. A menekülő próféta nevetséges története, ami távolról sem nevetséges történetünk. A sorozat az ember testvéreit szeretni nem képes szolgáról szól. És ezúton meghívlak, kövessétek alkalomról alkalomra az előadásokat, hogy az összefüggésében tudjátok megérteni Istennek e mai világhoz, a ma keresztényénhez intézett üzenetét. Ez a sorozat, mint mondottam, a fele barátait szeretni nem képes szolgáról szól. A világért szeretetből felelősséget vállalni nem akaró szolgáról, arról a szolgáról, aki nem tudta, nem akarta a helyes választ megadni magatartásával a minden idők sorsdöntő kérdésére, amely egyben a mai bevezető tanulmányunk címét is képezhetné. Menni, vagy nem menni, ez itt a kérdés. Jónás nem tudta felfogni, amit Babits Mihály a Biblia történet alapján oly szépen, oly kifejezően, oly frappánsan megfogalmazott. Testvéreim, vajon mi megértjük? Képesek vagyunk felmérni? El tudunk-e gondolkodni a mai témánk Babicsi zárójeligéjén?
1: Mert vétkesek közt cinkos, aki néma, atya fiaiért számot ad a testvér, nincs mód nem menni, ahová te küldtél.
0: Imádkozzunk! Mindenható Istenünk, szeretetben oly nagyon gazdag mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében, Golgotai áldozatának jegyében bátorkodunk megállni a kegyelem királyi széke előtt. Kérve téged, Istenünk, fogadd el bűnbánatunkat, fogadd el bűnbeismerésünket, fogadd el jóra való törekedésünknek kicsiny, erőtelen megnyilatkozását. Köszönjük, Istenünk, hogy meglátogatsz bennünket, alkalomról alkalomra tanítasz minket, ősrégi történetek által üzensz a mai világnak, a mai kereszténynek, a mai embernek. Ó, mindezt köszönjük néked! És most bűnbánó szívvel kérünk bocsánatot tőled, azért a sok menekülésért, azért a sok visszautasításért, amelyet elhívásoddal szemben tanúsítottunk. Bocsáss meg nekünk könnyelműségünket, zúgolódásunkat, bocsáss meg nekünk haragainkat, töröld el azokat Jézus Krisztus bűnt eltörlő vérével. Adj nékünk megbocsátást, fogadj vissza bennünket gyermekeidként, hogy maradjunk te néked háládatos gyermekeid, és bizonyuljunk mindenkor egymás iránt, egymást megbecsülő, tisztelő és nagyon szeretni tudó testvérek. Amen.

és a szívem is elhagyott engem. Ez a legnagyobb bűn. Ez a legszörnyűbb büntetés. És a legnagyobb nyomorúság is ez. Elhagyott engem. Az én szívem is. Ülök a puszta homok közepén. Csügged nehéz fejem. Ülök. Akár a kő, lomha, kietlen kőmozdulatokkal tapogatom magam. Vad idegenül kutat a kezem a hely körül, hol a szívemnek lenni kellene. Nincs. Nincs. Elszállt, elillant az évek során. Őszökkel, tavaszokkal, bűnökkel, bajokkal, vándormadarakkal. Nem tudom kivel, nem tudom mivel, nem tudom hogyan, micsoda percekkel, órákkal, tolvajokkal illant el, szökött el, tűnt el, párolgott el, hagyott el engem. Az én szívem is. Még néha énekelnék. Egyszer csak a dal torkomon akad. Elfagy. Kihűl. Nem érzem a szívemet a dal alatt. Szólnék néha egy simogató szót. Egyszerűt, tisztát, édest, meleget, vigasztalót. Kimondom, koppan, érctelenül, csináltan, hidegen, nem szűrhettem által a szívemen. Magamhoz vonnék néha valakit, közel, közel, közel hozzám, a félelmes magányba. De szeged szánként visszahull a két kar, és visszahull a nagy ölelés vágya. A kitárt karok félszeg ritmusát nem a szív dirigálja. Indul a kezem irgalomra is, de nem dobban a mozdulatban semmi, csak pénz csillan, koldus kezébe tenni. Zeng a köszönet. Ezer annyit adjon. Nem! Csak szívet. Csak egy kis szívet adjon. És imára is kulcsolom kezem. Úgy esedezem szívtelenül, szívért. Szárazon adom Istennek magam. Hát, ha reám bocsátja harmatát, és kinyílik a kőből egy virág. Mert bajok vettek engemet körül, és a bajoknak szere száma nincsen, és útól értek az én bűneim, és bűneim beláthatatlanok, hajszálaimmal el nem hullanak, s elhagyott engem az én szívem is. Nincs. Nincs. Elszállt. Elillant az évek során. Ó, bűnök, bajok, őszök, tavaszok, gyilkos órák, rabló pillanatok, suhanószárnyú nagy sorsmadarak, hová vittétek az én szívemet? Hozzátok vissza az én szívemet.

97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden Isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.

Negyedik Zsoltár. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid Zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot. Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakot.

0: Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, itt a Reménység Hangja Rádió. Nevem Szász Károly Zsolt és technikai munkatársam László Attila nevében is köszöntök minden kedves hallgatót. Ugyanakkor sok szeretettel köszöntöm beszélgető társamat, Filip Lukács Istvánt, a kolozsvári Magyar Adventista Gyülekezetnek lelkipásztorát. Isten hozott István a mai beszélgetésre.
1: Köszönöm szépen. Békességgel köszöntöm én is a kedves hallgatókat.
0: Lépésről lépésre haladunk a Jézus tanításainak, Jézus életének, elveinek megismerésében. Éppen ezért szeretném összekötni a mai beszélgetést egy picit azzal, ami az előző adásban elhangzott, összekötni azzal, ami történt igazából a mai beszélgetés témája előtt a Jézus életében. Nagy léptekben közeledünk a Jézus életének, földi szolgálatának vége felé, és már az ő megfeszítése előtti napoknál tartunk, amikor Jézus még a templomnál van, templomban tanít, többen keresik meg őt fondorlatos kérdéseikkel, kémkednek utána, megpróbálják törbecsalni, egyesek az adófizetésről kérdezik őt, kell-e adót fizetni, vagy nem kell-e adót fizetni a császárnak, és elnémulnak a Jézus válasza után. Mások a feltámadást tagadják, és lehetetlen helyzetet teremtve akarják Jézust törbecsalni. A törvény megtartásáról ugyanúgy megpróbálják Jézust egy olyan helyzetbe vezetni, ahol megfogható az ő kijelentései alapján, de mindez sikertelenül zajlik. A következő pillanatokban azt látjuk, hogy Jézus a sok kérdésre megválaszol, mennyei bölcsességről tesz tanúságot, de egy adott pillanatban Jézus ő maga válik kérdezővé, nem csak válaszol, hanem ő maga is feltesz kérdést a hallgatóknak. A Máté evangélium a 22. fejezetében, a 42. versben a következő kérdést teszi fel Jézus a farizeusoknak, a résztvevőknek, a hallgatóknak. Miképpen vélekedtek ti a Krisztus felől? Kinek a fia? Hogyan lehet erre a kérdésre válaszolni? Hogyan tudtak válaszolni ők erre a feltett kérdésre? És mi volt a lényege ennek a kérdésnek?
1: A legfontosabb kérdés, amelyel az ember az életben találkozik, és amire választ kell adnia, ez, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Az evangéliumokban is azt látjuk, hogy Jézus a tanítványait, tetteit, csodáit, tanításait mind-mind úgy rendezte, úgy tanított, úgy tette a csodáit, úgy építette a kapcsolatait a tanítványaival, hogy egy adott pillanatban, amikor felteszi nekik ezt a kérdést, hogy kicsoda Jézus Krisztus, akkor ők meg tudják-e kérdést válaszolni. Emlékezzünk arra a pillanatra, amikor elviszi őket a Cézária Filippibe, és ott kérdezi meg őket, hogy kinek mondanak engem az emberek, és kinek mondozok ti engemet. És akkor Péter mindannyiuk nevében válaszol, és azt mondja, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek a fia. Tehát az ember számára a legnagyobb kérdés ez, hogy kicsoda Jézus Krisztus? Kicsoda számodra Jézus Krisztus, kedves hallgató? Egy követésre méltó, csodálatos emberi példa? Egy humán példakép? Egy jó ember? Egy nagy vallásos vezető? Kicsoda számodra Jézus Krisztus? Nem véletlenszerű az, hogy itt ez a beszélgetés, a vita a tanítványok hallatára tömeg előtt, a Jézus támadó farizeusok, saduceusok, írástudók körében, ezzel a kérdéssel zárul. Ugye feltesznek Jézusnak különböző kérdéseket, és Jézus megválaszolja ezeket. Az, hogy lesz-e feltámadás, az, hogy szabad-e, kell-e adót fizetni a császárnak, az, hogy melyik a legnagyobb parancsolat. És miután minden kérdést feltettek, és Jézus megválaszolta azokat, eljön az az idő, hogy Jézus kérdez. És egy dolgot kérdez tulajdonképpen, hogy kinek mondjátok az embernek fiát? Ki ő? És ez a kérdések kérdése. Nem tudnak erre egész pontos választ adni. Egyrészt a Dávid fiának tekintik, és idézik a Zsoltárt, amelyben a Dávid, ugye Jézus kérdezi, hogy kinek mondja Dávid magát, Jézus Krisztust. És egyrészt úgy gondolják, hogy a Dávidnak fia. Ugye Dávid fiának lenni mit jelent? Azt jelenti, hogy Dávid király volt, tehát emberi király, emberi uralkodó, tehát Jézus Krisztus akkor egy emberi uralkodó, a zsidó nemzetnek a nagy várakozása, vagyis a messiás tulajdonképpen, a zsidó nemzetnek a nagy várakozása, amikor eljön, és Dávid az emberi uralmat az ő fiában, Jézus Krisztusban beteljesíti. A Jézus Krisztus beteljesíti tulajdonképpen Dávidnak a proféciáit. Vagy a Dávidnak adott proféciákat, hiszen Isten azt mondta Dávidnak, hogy amikor te meghalsz, majd a te ágyékodból származik valaki, akinek az uralkodás örökkévaló lesz. És Jézus felveszti a kérdést nekik, miután azt mondják, hogy a Dávid fia kell legyen, a messiás. Hogy akkor Dávid hogyan hívta Jézust, vagyis a messiást, urának? Hogy van az, hogy azt mondja Dávid, hogy mondta az Úr, vagyis Jahve, az én uramnak, Jahvénak. Tehát az egyik Jahve mondja a másiknak, az egyik mennybeli Úr, mennybeli Isten mondja a másiknak, hogy ülj az én jobb kezem felől. Tehát Dávid elismeri azt, hogy van egy mennyei Úr, aki a másik mennyei Úrnak azt mondja, hogy ülj az én jobb kezem felől, vagyis légy velem társuralkodó. Az, amikor valaki a király jobbjára ül, az a királlyal egyenrangúságot fejez ki. És azt mondja Jézus, hogy az, akit ti Jahvénak, Úrnak tartotok, azt mondja ez az Úr a másik Úrnak, hogy velem egyenrangú vagy, és ülj az én jobb kezem felől. És ez a messiásban, Jézus Krisztusban teljesedett be. És ezzel Jézus azt mondja nekik, hogy nem csak Dávid fia a messiás, hanem az Istennek fia is. Pál apostol ezt a kettőséget olyan csodálatosan megragadja a Rómabeliekhez írott levél legelején, amikor azt mondja, hogy ugye úgy indítja az evangéliumról szóló beszédét, hogy Pál Jézus Krisztus szolgálja, elhívott apostol, elválasztva az Isten országára, az Isten evangéliumának a szolgálatára. Ez az evangélium Jézus Krisztusról szól, és ez rendkívül fontos, tehát az evangélium az nem valamiről szól, hanem valakiről, Jézus Krisztusról, és ez a Jézus Krisztus Dávid magvából származik test szerint, tehát ő a Dávid fia, kinek a fia, ugye itt a kérdés, tehát a messiás, a Dávidnak a fia, és megbizonyítatott hatalmasan az Isten fiának a halottakból való feltámadás által. Tehát, hogy Jézus Krisztus, aki feltámadta halálból, az bebizonyította azt, hogy ő az Istennek fia. Kicsoda Jézus Krisztus? Jézus Krisztus az embernek a fia, a Dávidnak a fia, és Jézus Krisztus az Istennek a fia. És erről szól az evangélium, enélkül nincsen evangélium. Miért a kettősség, miért a kettős természet szükségszerűsége, fontossága? Azért, mert Jézus emberként példát adott nekünk. Ott van egy tökéletes példa. Megmutatta azt, hogy ő emberként hogyan élt. Istenként pedig erőt ad az embernek arra, hogy ezt a példát tudja követni. Tehát Jézust sokan csodálják ma, de nem tudnak vele mit kezdeni. Követhetetlen, csodálatra méltónak tartják. Ha csak az ember fiát látják benne, ha csak a Dávid fiát látják benne. De Jézus nem csak tökéletes példa, nem csak a Dávid fia, hanem ő az Istennek a fia is, aki fentül az Atya Istennek a jobbján, és erőt ad az embernek arra, hogy azt az utat járja, amelyet ő járt ezen a földön. Amikor Jézus parancsot ad arra, hogy kövessük őt, egyben képesítést ad arra, hogy követhessük őt. Ő emberként, Dávid fiaként példa számunkra, ő az első egyetlen igaz ember ezen a földön, és Isten fiaként erőt ad nekünk az engedelmességre. Ember fiaként példát ad, Isten fiaként erőt ad nekünk. Ez az evangélium. És ezt kell megértenünk, ezt próbálja Pál apostol megértetni a rómabeliekkel, hogy az evangélium az valakiről szól, aki Istennek a fia és aki embernek a fia. És ezzel zárja Jézus is itt a beszédét. Ez az utolsó szó, amit Jézus intéz a hallgatóihoz ott akkor, vagyis feléjük intézi, és azt mondja, hogy ha ezt megértettétek, hogy az, akivel ti kikezdtetek, hogy szabad vagy nem szabad adót fizetni, meg egy életen keresztül üldöztétek, mondja a sadduceusoknak, farizeusoknak, megértettétek, hogy ő az Istennek fia is, és a Dávid fia is. És ha ezt megértettétek, akkor ennél többet nincs, mit mondanom nektek. És nem véletlen az, hogy elhallgatnak. Tehát amikor ezt megértették, hogy a Mesiás, azaz embernek a fia, Dávidnak a fia, megjövendől, de az Istennek fia is, ember fiaként példát ad, Isten fiaként erőt ad. Amikor ezt megértették, akkor erre már nincs, hogy válaszoljanak, itt elhallgatnak.
0: Azt látjuk a bibliai beszámolóban, hogy nem csak, hogy ott abban a pillanatban elhallgatnak, miután Jézus megválaszol, hanem attól kezdve senki nem tesz fel hasonló kérdéseket Jézusnak, többé nem kérdezik őt, mint kérdezték

0: Ha megértették, akkor itt már a döntés személyes. És kedves hallgatóim felé is ezt a kérdést intézem, hogy megértettük, hogy ki Jézus Krisztus? Hogy ő az Istennek fia, aki hatalmas, és ő az embernek fia, aki példa. Hiszünk benne? Ezzel zárja János az evangéliumát, hogy amik megírattak, azért írattak meg, hogy mi higgyünk. Jézus Krisztusnak nevében, az Isten fiának nevében, és ha hiszünk benne, akkor örök életünk van. Aki hisz a fiúban, azért az élet. Aki nem hisz a fiúban, elkárhozott. Tehát ez egy kérdés, amellyel mindannyiunknak szembesülnünk kell, és amire válaszolnunk kell. És az a kérdés után már nincs más kérdés. Ez a legfontosabb kérdés.
1: Igen, valóban ezek mérható gondolatok. Mi alatt elgondolkodunk és eltűnődünk ezeken a kérdéseken, tartsunk egy zenei szünetet, és majd utána folytatjuk a beszélgetést.

0: lépésről lépésre ismerjük meg Jézusnak tanítását, Jézusnak életét, most már a záró alkalmakat, záró eseményeket vizsgáljuk. A Máté evangélium a 23. részében Jézus nagyon kemény szavakkal szól az írástudók és a farizeusok ellen. Szeretném olvasni a 2. verstől. Az írástudók és a farizeusok a Mózes székében ülnek. Annak okáért, amit parancsolnak néktek, mindazt megtartsátok és megcselekedjétek, de az ő cselekedeteik szerint ne cselekedjetek, mert ők mondják, de nem cselekszik. Mert ők nehéz és elhordozhatatlan terheket kötöznek egybe, és az emberek vállaira vetik, de ők az ujjukkal sem akarják azokat illetni. Minden dolgaikat pedig csak azért cselekszik, hogy lássák őket az emberek, mert megszélesedik az ő homlokszíjaikat, és megnagyobbítják az ő köntöseik peremét, és szeretik a lakomákon a főhelyet, és a gyülekezetekben az előülést, és a piacokon való köszöntéseket, és hogy az emberek így hívják őket, Mester, Mester. Megállok itt a Biblia olvasásban. Nem túl kemény szavakat mond itt Jézus ezen emberek felé. Ennyire súlyos volt a helyzetük, ennyire súlyos volt az állapotuk, hogy muszájnak tartotta ennyire keményen fogalmazni, és körülírni az ő helyzetüket. Valóban egy pontos leírást látunk itt az akkori farizeusokról, írástudókról.
1: Fontos felfigyelnünk arra, amit az első versben olvasunk, hogy Jézus a sokaságnak szólott is a tanítványainak. Tehát ekkor már befejezte a beszédjét a farizeusokkal, írástudókkal, saduceusokkal. Nekik feltettek kérdést, ki számukra Jézus Krisztus, és őket ezzel a kérdéssel hagyta. De Jézus tiszta vizet akar önteni a pohárba. Tehát ő gondol a tömegekre is, gondol az egyszerű emberekre, gondol az ő tanítványaira. Tehetni azt, hogy ne foglalkozzon velük, de az emberekben ott van egy csomó kérdés a vallási vezetőkkel kapcsolatosan, a vallásosságról, és nem teheti Jézus azt, hogy ne beszéljen a tanítványoknak és a tömegeknek erről. És tulajdonképpen itt, amikor elmondja a jajokat, meg a vád beszédet ezekről a vallásos vezetőkről, ezt a tömegeknek mondja és a tanítványoknak. Miért? Azért, mert gondja van arra, hogy lássák az emberek, lássák a tanítványai azt, hogy igazából milyen vallásos vezetőkkel van dolguk. És hiszem azt, hogy ma is Jézus ezért nyilvánvalóan akarja tenni azt, hogy a tömegek lássák, az embereknek nyíljon meg a szemük arról, hogy igazából kivel is van dolguk. Tehát ez a prédikáció, ez nekünk szól, mindannyiunknak szól, ezt látni kell a világnak.
0: Egyféle figyelmeztetés ez, és Jézus segítsége arra, hogy felismerjük a képmutatást és a fölösleges megterhelést, amit nem Isten kér az embertől?
1: Igen, és figyeljük meg, hogy mivel kezdi Jézus. Azt mondja, hogy parancsolnak nektek bizonyos dolgokat, azt tegyétek meg, de amiket tesznek, azt ne tegyétek meg. Tehát a legalapvetőbb problémájuk ezeknek a vallásos közösségeknek az volt, hogy parancsoltak, rendelkeztek, de az életükben ez nem vált valósággá. Tehát egy dolog volt az, amit tanítottak, és más volt az életük. És az igazi vallásnak meg az volna a lényege, hogy amit tesz, azt mondja, és amit mond, azt teszi. A Jézus életében a tettei között és a tanításai között tökéletes összhang volt. Sőt, Isten, amikor kijelenti önmagát a Mózessel való beszélgetésében, azt mondja magáról, hogy én vagyok, aki vagyok. Tehát én pontosan az vagyok, akinek tartom magamat, hogy vagyok. A kettő között nincs különbség. És itt ez a nagy kérdés, hogy vajon én, mint keresztény ma, mi vagyok? Az vagyok, akinek látszok, vagy egészen más vagyok a valóságban? hogyan élem meg a mindennapjaimat, a családban az vagyok, aki vagyok a nyilvánosságban, a saját gondolataimban is az vagyok, akinek látszok. Tehát Jézus életében azt láttuk, hogy a kettő tökéletesen fette egymást, ezeknek az életében pedig azt látjuk, hogy a kettő nagyon távol esett egymástól. Figyeljük meg, hogy nem mondja Jézus azt, hogy vessétek el a tanításaikat, sőt azt mondja, hogy tartsátok meg, amit mondanak. Tehát jó az, amit mondanak, azt tartsátok meg.
0: Eszembe jut, elnézést, hogy közbeszólok, eszembe jut két népi mondás is, egy román meg egy magyar, ami nagyon talál azzal, amit Jézus itt mond. Az egyik románul azt mondja, hogy Fölcsész pune popa, nuce face popa. A másik, a magyar pedig azt mondja, hogy hát vizet prédikál, de bort ízik. Igazából fennmaradtak ezek a gyakorlatok napjainkig is? Tehát van egy ilyen álkereszténység, amiben a tanítás, a tanács az jó, de a valóság az eltér attól. És Jézus most minket is arra hív, hogy a tanítást és a gyakorlatot tegyük egymással, helyezzük egymással összhangba.
1: Igen, tehát az első ponton Jézus ezt veti fel nekik. Itt még tapintatos is azt mondja, hogy a tanításaitokban vannak jó dolgok, és azokat meg kell tartani. Tehát az nem mentség senki számára, hogy hallottam az ígét, de az ige hirdető sem azt tette, ezért én sem tettem azt. Viszont figyeljük meg, hogy a negyedik versben tovább megy, és azt mondja, hogy ők nehéz és elhordozhatatlan terheket kötöznek egybe, és az emberek vállaira vetik, de ők az újokkal sem akarják azokkal illetni. Melyek ezek a nehéz és elhordozhatatlan terhek? Ezek az Isten terhei? Nem az Isten terhe. Jézus azt mondja önmagáról, hogy az én terhem könnyű, és az én igám gyönyörűséges. Azaz, mindaz, amit Jézus megparancsol, az nem nehéz, az hordozható, az kivitelezhető. De ezek a vallásos vezetők nem csak olyan dolgokat tesznek, hogy hirdetik az Istenek ígét, miközben ők másképpen élnek, hanem azt is, hogy olyan dolgokat parancsolnak meg az embereknek, amelyeket Isten soha nem parancsolt meg. És ez a vallásosságnak a másik nehéz megítélni való dolga, amikor olyan dolgokat parancsolgatnak az embereknek, amelyeket Isten nem parancsolt. És a mai vallásos világnak egy jelentős része ebben él, hogy olyan vallásos dolgokat, gyakorlatokat űznek, amelyeket Jézus soha nem parancsolt meg. Gondoljunk csak a zarándoklatokra. Gondoljunk csak az önsanyargatásokra. Az ünnepnapokra, amelyekről Jézus soha nem beszélt. A kötelező imádságokra, a forma imádságokra, hogy hányszor kell elmondani egyik vagy másik imádságot. Nem beszélve ugye a középkori bűnbocsátott cédulákról. És ebben az időben is leterhelik az Isten parancsolatait. Például a szombat parancsát, hogy hányat szabad lépni szombaton, vagy hányat nem szabad, vagy mit szabad, vagy nem szabad tenni azon. Tehát olyan parancsolatok, amelyeket Jézus nem parancsolt meg az ember számára.
0: Az ötödik versben Jézus azt mondja ezekről az emberekről, hogy minden ő dolgaikat csak azért cselekszik, hogy lássák őket az emberek. Mi volt ezzel a gond? A hívő ember úgy élje meg az ő kegyességét, hogy senki ne vegye észre? Lehet egy ilyen életet élni, hogy az emberek ne vegyék észre azt az életformát, amit az ember Istentől megtanul, és azt gyakorolja? Lehet ezt titokban tenni? Mit feddett meg itt Jézus?
1: Jézus kimondja azt, hogy nem lehet elrejteni a hegyen épített várost, és ti vagytok a hegyen épített város, ugye ezt találjuk a hegyi beszédében, hogy az igazi keresztény ember olyan, mint egy hegyre épült város, amit nem lehet elrejteni. Tehát mindenképpen meglátják, mindenképpen meg fogják látni. Ti vagytok a világ világossága. Meglátják az igazi keresztényeket. Istennek erre gondja van, hogy megdicsőítse önmagát bennük. De azt is mondja, hogy ne tudja a te jobb kezed, hogy mit tesz a bal kezed. Szóval amikor az ember jótéteményt visz végbe, akkor azt nem kell tudja más. Mert ha erről más tudomást szerez, akkor elveszítette az ember a jutalmát. Ezt csendbe tegye. Ezt úgy tegye, mint ahogy az özvegy asszony a két fillérét vitte a templomba szinte lopva, és beletette, és ezzel nem hivalkodott. Viszont Isten ezt észreveszi, és nem csak észreveszi, hanem ezt nyilvánvalóvá is teszi. És az dicsőíti meg az Istent, hogy az ember ezzel nem büszkélkedik, ezt csendben viszi végbe, látványosság nélkül. Egyrészt megdicsőíti az Istent maga a jó cselekedet, másrészt az, hogy az ember ezzel nem hivalkodik. Az alázat, az ember alázatossága. És Jézus erre hív fel bennünket, hogy ez majd megdicsőíti az Isten nevét. Ezeket a jó cselekedeteket nem lehet elrejteni. Ezek nyilvánvalóra jönnek, ez olyan, mint a világ világossága. Napot se lehet elrejteni az égről. De ez nem a mi dolgunk. Ez az Isten dolga, hogy ezeket nyilvánvalóvá tegye, és hogy ezekben majd ő dicsőjön meg. Mert ha az ember ezeket nyilvánvalóvá teszi, akkor önmagát dicsőíti meg. Ha pedig ezeket csendben viszi végbe, akkor úgy sem marad rejtve, de megdicsőül az Isten általa.
0: Megéri hangsúlyozni azt, amit Jézus mond, hogy csak azért cselekszik, hogy lássák őket az emberek. És valamit csak azért tenni, hogy a többiek lássák, ez nagyon gyenge motiváció. Ugye segítünk valakin, aki rászorul. Neki jól fog az a segítség. De csak azért tenni, hogy utána egy fényképpel te népszerűvé válj az interneten, és próbáld az embereket elhitetni azzal, hogy egy nagyon kegyes és jó lelki ember vagy, pedig nem vagy, te egy nagyon önző ember vagy, és egy aki szereti, ha megdicsérik és magasztalják, és csak azért tegyél valamit, hogy az emberek megdicsérjenek és lássák, ez valóban gyenge motiváció és egy téves gondolkodásmód.
1: Hát a világ nagyjaiban azt látjuk, hogy a leggazdagabb emberek, akik egyébként az önzés tetőfokáig jutottak, óriási jó cselekedeteket, jó tetteket hajtanak végbe, óriási humanitárius segélyeket nyújtanak is. De hát dobolnak is maguk előtt. Tehát ezt azért nem úgy teszik, hogy ne tudja a jobb keze, hogy mit tesz a bal keze. Pontosan ezen van a lényeg, hogy a motiváció az, hogy megdicsítse magát vele. És az emberiségnek a nagy kérdése nem az, hogy mit teszel, hanem hogy miért teszed. Az indok az, ami a minden tettnek az értelmét megadja. És ha valaki tesz egy jót, és azt dobolja, akkor az indok már áthúzta a jó cselekedetet. Az ember a szívében vizsgálja meg azt, hogy valamit miért tesz.
0: Nem jó mégis, hogyha jót tesznek az emberek, még hogyha rossz szándékból és rossz indokból is. Tehát ha valaki színből teszi, és nem szívből teszi, például ha az evangéliumot prédikálja, végül az eljut valakihez, aki meghallja, vagy hogyha valaki csak azért ad egy falat kenyeret egy éhezőnek, mert egy fényképet készít, egy szelfit készít magáról, és utána fölteszi a világhálóra, hogy az emberek lássák. Végül az a gyerek csak jól jár, mert kapott egy falat kenyeret. Hol van itt a gond? Miben lehet látni a bajt, a problémát?
1: A Pál apostolnak a magatartását juttatja eszembe, és lehet, hogy te is erre gondoltál, amikor a Filippi börtönben, illetve a börtönben van, és a Filippi beliekhez írja a levelét, hogy vannak, akik versengésből hirdetik a Krisztust, vannak, akik jó lélekkel, és erre mit mondjon, akár színből, akár szívből teszik, örül annak, hogy a Krisztus prédikáltatik, és ő ennek örülni is fog. Tehát végül is örül annak, hogy Jézus hirdettetik, semmit nem tehet az emberiség az evangélium ellen, csak az evangéliumért, végső soron Isten mindent megdicsőíti. És hogy jó-e ez az Isten országa számára, ha valaki akár színből is tesz valamit. Én azt hiszem, hogy a nagy kérdésünk nem ez, hanem az, hogy önmagunkat, a saját lelkünket lemérjük. Mert az, aki azért teszi, hogy lássák az emberek, és megdicsérjék, az megkapta a jutalmát. Látják az emberek, és megdicsérik. Tehát ezért tette, ezt megkapta. De az, aki azért teszi, hogy az Isten előtt kedves legyen, tehát Isten előtt viszi az alamizsnáját, az Istentől kapja meg a jutalmát. Az Isten jutalmazza meg. És a kérdés az, hogy az ember mit akar? Az emberek dicséretét keresi? Ha az emberek dicséretét keresi, akkor dobolja a jó cselekedeteit, és megdicsérik az emberek. Ha viszont az Isten dicséretét keresi, akkor maradjon csendben. Akkor ne verje dobra azt, hogy ő mit tesz. És itt még sokat kell tanulnunk, hogy csendes keresztény életet és szolgálatot éljünk.
0: A 6. versben Jézus azt mondja ezekről, hogy szeretik a lakomákon a fűhelyet, és a gyülekezetekben az elülülést. Mitől voltak ezek az elülülések jobbak, mint bármelyik más hely a gyülekezetben? Amikor napjainkban sokszor azt látjuk, hogy az első székek üresek, vajon éppen ettől a farizeusi képmutató lelkülettől próbálnak menekülni az emberek, hogy a hátsó üléseket foglalják el, és a lakomákon pedig mi volt a főhely, és hogyan lehet elkerülni ma, hogy ugyanazt a hibát elkövesse valaki.
1: Itt én a két síkon vélem ezt az ígét üzenetértékűnek. Az egyik az, hogy tehát akkor azt tették, hogy előültek a templomba, a főhelyeken, lakomákon. Hagyj jegyezzem meg, hogy ma is vannak ilyen emberek. Tehát ilyen nevetséges emberek, akik megjelennek egy helyen, és akkor igyekeznek befurakodni, és ott lenni a tál körül, és az eseményeken előre ülni. Még vannak ilyenek. Még vannak. És nevetségesek. Tehát ma ők a világ nevetségének a tárgyai, én úgy hiszem, vagy a normális ember nevetségének a tárgyai.
0: Netán azért, mert már az illemtan is másképp követeli meg a viselkedést a társaságban és a gyülekezetben?
1: Tehát gondoljuk meg, hogy azért Jézusnak legalább a látszatra volt hatása e szavaknak legalább a látszatra volt hatása. Ma, ahogy mondtad, már a templomban az ember inkább leül hátul. Természetesen, hogy ez így önmagában nem oldja meg a problémát. Tehát, hogyha az embernek a szíve elől ül, ő ülhet hátul. Mert ugyanabban az állapotban vannak alázatoskodók, akik az alázatoskodásukkal törnek az első helyre. Ez semmivel sem jobb, mint a büszkélkedő.
0: Azt mondja Jézus a sokaságnak, a tanítványoknak, hogy a 8. versben, ne hívassátok magatokat mesternek, és utal itt az előző versre, ahol azt mondja, hogy ezek a piacokon való köszöntéseket szeretik, és azt, hogy az emberek úgy hívják őket mester. Ti ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek a Krisztus. Ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Mit tilt meg itt Jézus? Netán megszüntetni kívánta a tanítvány-mester fogalmat? Tehát nem létezik ezután mester meg tanítvány? Csak a krisztusi tanítvány.
1: Ne hívassátok magatokat mesternek. Azért ilyen szempontból is olvashat ez az ígyet, tehát az, hogyha más valaki mesternek szólít meg, az még nem olyan, mint hogyha valaki önmagának fenntartja ezt a titulust, hogy őt mesternek szólítsák meg, vagy őt atyának szólítsák meg, vagy hadd lépjek előre, vagy őt doktornak szólítsák meg. Tehát amikor elvárja az ember azt, hogy őt valaki nagynak, őt a címével szólítsák meg, neki címje legyen. És erre mondja azt, hogy ezt ne várjátok el, hiszen mester egy van, az igazi mester a mennyben, atyátok is egy van, doktor vagy tanító az is csak egy van. Sőt, visszatérnék egy kicsit a 7. vers, ahol azt mondja, hogy elvárjátok a köszöntéseket. Tehát, hogy elvárják, hogy köszöntsék egymást. Itt Jézus még egy kicsit az illemtant is felülírja. Mert ugye a mai illemtanban benne van az, hogy kikinek köszönjön előre, fiatal idősnek, gyerek felnőttnek, férfi nőnek, és a rangban kisebb köszöntse a rangban fölötte lévőt. És nyilván, hogy ezeknek az illemtan szabályoknak megvan a maga elénye is, hiszen valahogy el kell igazodni egy adott pillanatban, kell tudja azt, hogy ki kit szólít meg és hogyan. De Jézus azt mondja, hogy közöttetek ne így legyen. Tehát a tiszteletben egymást megelőzők legyetek. Találjuk a Római Levél 12. fejezetében. Szóval, hogy előzzék meg a tiszteletben egymást. Nincsen abban semmi rossz, hogyha egy idős előre köszön egy gyereknek. Hallatlannak tűnik, hogy én köszönjek előre, hát szóljon majd ő, hogy csókolom. Nem. Tehát Jézus azt mondja, hogy előzzétek meg egymást. Nem várhatja el sem egy idős, sem egy felnőtt, sem senki a tisztségben fölötte álló, hogy akkor engem előre köszöntsenek. Jézus azt mondja, hogy egymást megelőzzétek köszöntésben. Gyerekkorom egyik kedves férfi alakja elevenedik meg előttem. A szülőfalomban volt egy férfi, aki mindenkinek előre köszönt, és mi gyerekek sose tudtuk megelőzni a köszönését, már messze előre köszönt. Tehát hogy van az, hogy nem is ismertem közelebbről, de hogy ennyire megmarad? Tehát egy áldott emlék, hogy egy gyereket előre köszönt, és egy gyereket végig kísérhet, egy emlék, egy élmény, hogy valaki előre köszönt. Szóval, ember, nem vagy méltó, hogy neked előre köszönjenek. Tehát nem, egyáltalán nem, az ember ezt vesse ki az elméjéből. Sem pedig a címekre.
0: Köszönöm szépen. Tartsunk egy zenei szünetet, majd utána folytatjuk a beszélgetést.

0: Ha a Jézus mondatában megfigyeljük, akkor azt látjuk, hogy mesternek ne hívassátok magatokat, majd a 10. versben doktornak se hívassátok magatokat, mind a két esetben arról van szó, hogy minek hivatjuk magunkat. A 9. versben azt mondja, hogy atyátoknak se hívjatok senkit a földön. Tehát itt már másról van szó. Tehát nem önmagunkról van szó, hogy milyen címeket várunk el az emberektől, hogy hogyan követeljük meg ezt az elismerést, hanem hogy milyen elismerést nyújtunk mi mások felé, hogyan fordulunk hozzájuk. Mit jelent az, hogy atyának ne hívni senkit? Gondolom, hogy nem a szülő-gyerek kapcsolatról beszél Jézus, hanem valami egyébről. Miért ne nevezünk senkit atyának Jézus parancsa szerint?
1: Hát itt arról van szó, ugye, hogy ezek az írástudók elvárták azt, hogy őket lelki atyának tartsák. Ma is a vallásos gyakorlat az, hogy bizonyos egyházakban a lelki vezetőket atyáknak nevezik. És tulajdonképpen akár a román nyelven a parinte, vagy a magyarban is a pap, a pápa tulajdonképpen az atyának a szavából, tehát ebből a szóból ered. És Jézus azt mondja, hogy ne hívjátok. Tehát a lelki vezetőket nem kell így hívni. Ők Istentől elrendelt eszközök, testvérek, tehát egymásnak testvérei vagytok. Egy a lelki atyátok, a mennyekben aki van, és egymásnak testvérei vagytok. Tehát ez igének az értelme.
0: Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy ha valaki elvégez egy doktorátus, akkor kap egy egyetemi címet, egy doktori címet kap, és attól kezdve sokszor megjelenik a neve előtt ez a cím. Jézus erről szól, amikor azt mondja, hogy doktoroknak se hívásátok magatokat, már létezett abban az időben ez a titulus, vagy netán Jézus az orvostudomány ellen szól, mikor doktornak nevezünk valakit, orvosnak nevezünk valakit? Mi az, amit tilt pontosabban itt Jézus?
1: Igen, a magyar nyelven ugye elég összemosolott ez a két. Egyébként teljesen egymástól független fogalom, a doktor és az orvos. Talán kifejező volna, hogyha ma is orvos úrnak szólítanánk meg az orvost, mert igazából az. A doktori az meg egy tudományos cím, amelyet megszerez egy ember magának. Hát nem olyan rég meglátogattam valakit, és nyilván nevet nem fogok mondani, szavamat is adtam rá, de kiderült a beszélgetésben az, hogy ő doktor, és hogy erről nem tud senki. Tehát, hogy ő ezt megszerezte, mert valahol szüksége volt erre a címre, és nem tud róla senki, sőt, ha jól értettem, még a családja se tud erről. Na, ott az alázat. Ott az alázat, amikor valaki felhasználja ezt a tudományos életben, de a mindennapokban ebből nem
0: lobogtatja maga előtt, ugye?
1: Igen, tehát ebből nem csinál ügyet. Meg aztán az aztán a végletek véglete, amikor a gyülekezetben egymást doktornak szólítgatjuk meg, stb. Szóval kérem szépen, az egyenesen ütközik ezzel az ígével. Az nem illik ide, hogy egymást egészen visszatetsző, visszataszító, mindent el lehet mondani róla, ami negatív, szóval az nem tartozik az Isten egyházába.
0: Jézus úgy folytatja, hogy egy pozitív példát, egy megoldást mutat be. Aki nagyobb közöttetek, legyen a ti szolgátok, mert aki magát felmagasztalja, megaláztatik, és aki magát megalázza, felmagasztaltatik. Hogyan tudnánk összefoglalni ezt az üzenetet, ezt a tanítást? Hogyan tudnánk gyakorolni a mindennapi életben ezt az elvet, amit Jézus itt bemutatott?
1: Ezt az elvet Jézus saját életében mutatta be. Aki Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak, hogy ő az Istennel egyenlő, magát megüresítette, felvette a szolgai formát, emberekhez hasonlóvá lett. Mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes volt halálig, egész a keresztfa haláláig. És azért az Isten is felmagasztalta őt, és adott neki olyan nevet, amely minden név fölött való. hogy minden nép vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Minden ajak vallja ezt, hogy az ő neve mindenek fölött való. Találjuk ugye a Filippi levél második fejezetében ezt a gyönyörű kenózis himnuszt, amelyet most idéztem. Tehát azt látjuk benne, hogy az Isten útja, az a megalázkodásnak az útja, és amikor az ember Jézus teljesen megsemmisült, mint az áldozat, mint az oltáron való áldozat, akkor magasztalta fel őt az Isten. És Jézus ezt az útat hagyta példaként, erre az útra adott erőt a tanítványainak, hogy amelyik úton ő járt, az ő példáját követhessék, és ez egy nagyon nagy út, ez a nagy út az ember életében, amikor ezt az útat Jézussal elkezdi járni, és ezek nehéz lépések, ez a haladásnak az útja.
0: A Bibliából két útirányt veszünk észre, az egyik, amelyik lefele halad, a másik, amelyik fölfele halad. Azt látjuk Jézusnál abból, amit említettél a Filippi beleghez írt levélben, hogy Jézus útiránya lefele volt, megalázkodott, mint lejjebb és lejjebb ereszkedett ahhoz, hogy az embert azon a mélyponton elérje, ahol találtatott, hogy majd utána föl tudja emelni és meg tudja menteni. Ugyanitt azt látjuk, hogy Isten az, aki fölmagasztalja Jézust, nem ő magasztalja fel önmagát, tehát az Atya magasztalja fel Jézust. És ennek ellentéteként látjuk Sátánnak az út irányát, aki a mennyben lévén fölfele törekedett, mint föl, ő pedig alá esik a Szentírás beszámolója szerint, hogyha az Ésaiás könyve 14. fejezetét idézzük, akkor a szívében így gondolkodott, hogy az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén, messze északon. Felibők hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a magasságoshoz. Nemrég angolul olvastam ezt a Biblia részt, és ott még inkább nyilvánvaló az, hogy az én van a központjában, mert én mindenhol ugye kiteszik a személyes névmást. Én az égbe megyek fel, én az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, én lakom a gyülekezet hegyén messze északom, én felébők hágok a magas felhőknek, én hasonló leszek a magasságoshoz, és ezzel kifejezi azt a borzasztó, önző, öntelt viselkedésmódot, gondolkodásmódot, ami jellemezte Lucifert. Pedig a sírba szállsz alá, sírgödör mélységébe, bemutatja a Szentírás ennek a gondolkodásnak, ennek a valóságnak a következményét, a természetes következményét, hogy aki fölmagasztalja magát, az megaláztatik, a pedig megalázza magát, az fölmagasztaltatik. Tehát a fölmagasztalás az soha nem az ember feladata, hanem az mindig az Isten feladata. És aki fölmagasztalja magát, Jézus tanítása szerint ennek az a következménye, hogy hát más lesz az, aki meg fogja alázni őt, aki nem alázza meg önmagát. Hogyan tudnánk ezt a gyakorlatban megélni, megtapasztalni? Hogyan tudnánk választani a két lelkület, a krisztusi és a sátáni lelkület között, az alázat és az önfelmagasztalás között?
1: Úgy gondolom, hogyha a végére tekintünk és az eredményére, ez nagyban segít nekünk egy kicsit tisztán látni. Tehát, hogy elindult Lucifer egy önfelmagasztalási úton, de végül alávettetett, és egyre mélyebben vettetik alá. Hát kell ez az embernek? Akarja valamelyikünk ezt? Ha végül a halál megsemmisülésbe jussunk? Ez legyen az ember végső osztály része. Vagy másrészt, hogyha Jézus életére tekintünk, azt látjuk, hogy ő megalázkodott, és tényleg egy adott pillanatban a pokol fájdalmait éli meg, de végül felmagasztaltatott, és ott van az Istennél. És feltámadt a halálból, és él. Sőt. Kell ez az embernek? Hát persze, hogy ez kell. Tehát mindannyian szeretnénk élni. Tehát, hogyha a végcél szempontjából nézzük meg csupán a dolgokat, akkor is láthatjuk, hogy melyik az az út, amelyiken járnunk kell. Ugye azért az emberek között ott van az, hogy hát szép az alázatosság, és visszataszít az önzés. De mégis azért az emberiség nagy része az önzésben él, olyan rejtett formában ott van az emberben az önzés, mindannyiunk életében meghúzódik ezt a dolgot, az ember csak kívánja, hogy a Jézus sorsára jusson végül, az Istennel éljen örökké, de megoldani nem tudja önmagában. Viszont minél többet nézi a Jézus életét, minél többet szemléli, ha dönt, hogy átadja magát erre az életformára, és közben nézi és szemléli, akkor úgy valahogy átalakul. Ahogy ezek az önző tanítványok, akik a legnagyobbak akartak lenni, végül olyan szépen szolgálatba álltak, és szolgálták az emberiséget, és önmagukat is odáldozták Krisztus oltárán. Tehát, ha élni akarunk, akkor döntsük el, hogy az élet útját válasszuk. És ha döntöttünk, akkor szemléljük ezt a krisztusi példát. Én azt hiszem, hogy innen kell elinduljunk, innen induljunk el.
0: Köszönöm szépen, nagyon értékes gondolatok, élet-halál kérdésről szóló gondolatok hangzottak el a mai beszélgetésben. Újabb lépést tettünk Jézus tanításának megismerésében. Megismertük azt, hogy milyen fontos az őszintesség a képmutatással ellentétben, az alázat az önfelmagasztalással ellentétben. És adja jó Isten, hogy mindannyiunknak abban a sorsban legyen részünk, amelyben Krisztus is, amikor az Atya fog fölemelni bennünket bűnös bukott világból az ő országába, és helyez bennünket Krisztussal egy trónra, ahol együtt lehetünk ő vele. Segítsen addig is megalázkodni ő előtte, és őszintén cselekedni a jót, amit Isten elvár tőlünk. Ezt kívánom minden kedves hallgatónak. Köszönöm szépen István a mai beszélgetést, és a Jóistennek áldását kívánom életedre, szolgálatodra.
1: Segítsen a Jóisten, hogy úgy áldassunk meg, ahogy Krisztus is megáldatott az alázatosság lelkületével.
0: Köszönöm szépen a hallgatóknak a figyelmét, visszavárom önöket a készülékek közelébe jövő héten is, addig is Istennek békéje kísérjen mindenkit a viszonthallásra.

Második Zsoltár. Miért dühösködtek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó nevedi, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem, az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért, királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik őben.

52. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid tanítása. Mikor az idumeus Doég eljött, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki, Dávid az Akimélek házába ment be. Mit dicsekedel gonoszságban, ó te magabíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, és olyan, mint az éles olló, te álnokságnak mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet és az álnok nyelvet. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről. És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta. Ímé az a férfiú, aki nem Istent fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt. Én pedig, mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében mind örökkön örökké. Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél, nevedben remélek, mert jóságos vagy a te hívő.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Reménysugár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket és hallgatóinkat a Speranza Reménység TV magyar adásában. Mindannyian vágyunk arra, hogy az életünknek legyen értelme, hogy a döntéseinknek legyen súlya, és hogy tudjuk, nem vagyunk egyedül az utunkon. A hit sokak számára éppen ezt jelenti. Nem egy kész válaszokból álló csomag, hanem egy olyan kapcsolat, amely napról napra formál bennünket. Mai vendégeink őszintén mesélnek arról, hogyan élik meg a hitüket a mindennapokban, milyen kérdésekkel, kihívásokkal találkoznak, és hogyan tapasztalták meg Isten vezetését a saját életükben. Bízom benne, hogy történeteik nem csak elgondolkodtatnak, hanem bátorítást is adnak mindannyiunk számára. Nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban Dan Robinson lelkipásztort, valamint fiatal vendégeimet, Csete Anitát és Módi Dávidot. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást a mai beszélgetésre, örülök, hogy itt vagytok ma velem.
1: Mi is köszöntünk teget, köszönjük a meghívást, köszöntjük kedves nézőinket, hallgatóinkat, és reméljük, hogy egy kellemes beszélgetés lesz.
0: Meg vagyok győződve, eddig mindegyik csapat egy olyan jó beszélgetést alkotott itt velem, és biztos vagyok benne, hogy a veletek való beszélgetés is nagyon mély lesz, és hitet adó, bátorítást adó. Azonban mielőtt mélyen a témánkba vágnánk, meg szeretnénk titeket egy kicsit jobban ismerni, és megkérlek, hogy a következő pillanatokban egy néhány részletet áruljatok el önmagatokról, az életetekről, arról, hogy mit csináltok most, hol tartózkodtok, mi a kedvenc hobbitok, egy ilyen 30 másodperc erejéig rövid bemutatkozás keretén belül.
2: Módi Dávid vagyok, hogy említetted, a Szilágyságból jöttem, ott is élek, dolgozom, mellette szociális gondozást tanulok az egyetemen. A hobbiaim közt az olvasást emlegetném, szeretem az embereket szolgálni, köztük lenni, és minél több helyen, minél több munkakörben önkénteskedni.
0: Örülök, hogy itt vagy.
1: A nevem Csede Anita, Kolozsváron lakok, de nagyon szívesen kimegyek falura is, mivel hogy ott nőttem fel, és ott találom meg azt a csendet, amit a városban nem. Fogtechnikusként dolgozok, és hát a kedvenc hobbim éneklés és zenehallgatás, gondolom, meg természetben nagyon szeretek lenni.
0: Örülök, hogy te is itt vagy ma velünk.
1: Köszönöm.
3: Dan Robinson vagyok, lelkipásztorként szolgálok, és szívügyem, hogy emberek közelebb kerüljenek Istenhez. Szeretettel és örömmel töltök időt családommal, kislányommal, feleségemmel, és mindig szép és jó, amikor a természetben felfedezhetjük újból és újból Isten szép voltát.
0: Köszönöm, hogy csatlakoztál ehhez a fiatal csapathoz ma.
3: Én is köszönöm a meghívást.
0: A következőkben a játékosabb ismerkedési része következik a beszélgetésünknek. Kvízszerű, tehát egy néhány opciótok van, igazából csak kettő. Mindegyik kérdésnél felteszek nektek két opciót, és válasszátok azt, ami hozzátok közelebb áll. Nagyon sok magyarázatot nem adok a kérdésekhez, ezért nem biztos, hogy minden válaszotokat meg fogjuk érteni, de ezáltal is egy kicsit játékosabbá tesszük a beszélgetést, és megismerünk titeket. Hogyha kellene választál, Dávid, a között, hogy adjál, vagy kapjál, melyiket választanád?
2: Hogy adjak.
1: Adjak.
3: Én is adni, de nem úgy, mint a boxban.
0: Hallgatni, vagy megszólalni?
2: Talán inkább hallgatni.
1: Megszólalni.
3: Hallgatni.
0: Tervezni, vagy belevágni valamibe?
2: Hát is, azt mondanám.
1: Tervezni.
3: Tervezni, majd bátran belevágni.
0: Lassítani vagy pörögni?
2: Lassítani.
1: Sajnos pörgök, de lassítani szeretnék.
3: Pörögni.
0: Közösség vagy egyedüllét?
2: Közösség.
1: Közösség.
3: Közösség.
0: Példamutatás vagy bátorítás?
2: Példamutatás, de időnként bátorítás is.
1: Bátorítás.
3: Bátorítás.
0: Szolgálni vagy vezetni?
2: Szolgálni.
1: Szolgálni.
3: Szolgálni.
0: Kis lépések, vagy nagy álmok?
2: Kis lépések, nagy álmokhoz vezető.
1: Kis lépések.
3: Nagy álmok.
0: Könnyen bízol az emberekben? Itt egy igen vagy nem választ várok.
2: Igen.
0: Vagy is, az is jó.
1: Könnyen megbízok, így elsőre, de nehezen lehet megtartani a bizalmat, hogyha nem nyered meg.
3: Én óvatos vagyok.
0: Tapasztaltam, hogy már. És az utolsó kvíz kérdés, mikor érzed magad a legközelebb Istenhez, amikor imádkozol, vagy amikor másokon segítesz?
2: Hát is, azt mondanám.
1: Én is, ugyancsak.
3: Én, amikor másokon segítek, imádkozó szívvel.
0: Ezek szerint vannak tapasztalataitok, tehát szoktatok imádkozni, és szoktatok segíteni embereken, úgyhogy lesz bőven, amiről beszélgessünk ma. Azonban még mielőtt odáig jutnánk, és a szolgálatról beszélnénk, érdekelne az, hogy milyen hátteretek van, milyen háttérben, milyen családi közegben nőttetek fel, hogy találkoztatok a hittel ebben a közegben, tehát a szüleitek milyen neveltetést adtak nektek, és mit jelentett számotokra Isten gyerekként?
2: Keresztény adventista családban nőttem fel, tehát úgy az imázba járás, mint a személyes tanulmányozás, imádkozás szerves része volt az életemnek. Nem volt idegen számomra a testvéri közösség, a gyülekezet sem, de valahogy idő kellett ahhoz, hogy ez személyesen kialakuljon, személyes ítéletté, és úgy a szolgálat lehetőségek, mind a különböző tapasztaltabb testvérekkel való időtöltés, esetleg együtt szolgálás, bölcsességet adott és segített abban, hogy ez kifejlődhessen. És ugyanúgy az ige által és a személyes ima életem által az Urat jobban megismerve egy helyesebb istenképem alakult ki, és manapság másképp látom a hit életemet, és úgy érzem, hogy közelebb vagyok, folyamatosan közelebb jutok az Úrhoz.
0: Érettebbnek érzed most a hit életedet, mint gyerekkorban.
2: Így van.
0: Anita, te milyen közegben nőttél fel?
1: Én is adventista családban nőttem fel. Viszont a nagyszüleim anyukám részéről adventisták voltak, apukám részéről nem. De ettől eltérően arra emlékszem, hogy apukám édesapja, nagytatám, ő mindig olvasta a Bibliát, és olyan kellemes volt, mikor beléptünk néha hozzájuk, és ott láttuk a széken, és Bibliát olvasott. Ez így nagyon mély
0: nyomot hagyott
1: bennem, igen. Hogy ő közel akart Istenhez lenni, közel érezte szükségét annak, hogy tanulmányozza a Bibliát, és hát szüleim ők nagyon jó példa voltak, és anyukám, anyukája, nagymamám, ugye ő is nagyon-nagyon egy nagyon megfogalmazott hitben volt részem, tehát egy olyan igazi hitben volt részem. Uh-huh. Felnőttem egy olyan családba, ahol megtanították nekem, mit jelent az, hogy Istenben bízni és Istenben hinni.
0: És hogy látod a hitéletedet ma? Ki van teljesedve az életedben? Vannak kérdéseid?
1: Igen, hát úgy érzem, hogy fejlődni még mindig van hova, de viszont életem során, ugye a sok tapasztalat révén, úgy érzem, hogy közelebb kerültem Istenhez. Tehát, hogy már nem a mások hitét élem, nem azt, amit tanultam, hanem azt, amit tapasztaltam, és ez egy különleges dolog szerintem. És mindenki életében szerintem ez az igazi hit, amikor saját tapasztalatodból fakad. Tehát te és Isten közötti kapcsolat.
0: Voltak eddig az életedben olyan nagy kérdések, amelyekkel küzdöttél, akár a bibliaolvasás kapcsán, akár általánosan a hitélet kapcsán?
1: Voltak, igen. Mindig felmerülnek kérdések, ezért mondom, hogy fejlődni is lehet, és hát általában fordultam emberekhez, akik nálam bölcsebbek, vagy többet tudnak, és kaptam válaszokat, viszont sokszor Istenhez fordultam, és tőle kértem a válaszokat, és vannak olyan dolgok, amire még nem kaptam választ, de szerintem Ha az Úr úgy látja jónak, akkor kapok majd. Ha meg nem, akkor lehet majd a mennyben, meg tudom a választ ezekre a kérdésekre.
0: Dávid, te a hitéletedben találkoztál nagy kérdésekkel, amelyek gondot okoztak neked, aztán így a hittel kapcsolatosan, vagy a bibliaolvasás kapcsán voltak mély kérdéseid bizonyos bibliaszövegekkel?
2: Szerintem egy természetes velejárója az, hogy az ember, ha tanulmányoz és vágyik arra, hogy fejlődjön a hitben, találkozik olyan kérdésekkel, amire talán vagy valószínűleg nem tudja választ. És ahogy Anita is említette, a legbiztosabb megoldás az, hogy az Úrnál keressük a választ, de időnként lehet nem kaptunk bizonyos válaszokat. De talán egy dilemma, ami jobban foglalkoztatott és vissza-vissza jött, nem inkább teológiai, hanem inkább gyakorlati fel az, hogy hogyan vezet az Úr a mindennapjainkban, hogyan vehetem észre, és hogyan látható, hogy mi az Úr akarata esetleg egy döntéshozatalban, legyen az kicsi vagy nagyobb. És talán ez az egyik dilemma, ami visszatér időnként, és imádkozok, hogy adjon az Úr bölcsességet, hogy ne külső jelekben vágyjam ezt meglátni, hanem a Szentlélek hangját felismerjem is. Már ez nem feltétlen egy kérdés, de valahogy kapcsolódik a hitélethez is.
0: Uh-huh. Van olyan kérdésed, amire már megalapozott válaszaid vannak? Úgy érzed, hogy az Úrtól jövő válaszokat kaptál már rájuk?
2: Hát a saját tapasztalatomat említeném példának a pályaválasztásom terén. Dilemmában voltam, és sokat imádkoztam, és az Úr belém helyezte azt a meggyőződést, hogy ez lenne ez a szociális fele, ami úgy segíten engem az önkéntességbe és a szolgálatba, mind a fejlődésembe, és nem egy bizonytalan volt, hanem különböző válaszok által, nem külső jelek által, de különböző válaszok által belém helyezte meggyőződést, hogy itt a helyem is jó döntés volt.
0: Anita, neked voltak kérdések, amelyekre már kaptál választ, és úgy érzed, hogy na, ezen a téren megalapozott vagyok, tudom a választ erre a kérdésre, és van egy bizalmam.
1: Nekem most eszembe jut a tavalyi bibliaolvasó program, ami keretén belül, igen, nagyon sok választ kaptam olyan kérdésekre, amik bennem is felmerültek, de nagyon sok olyan kérdést is felfedeztem, ami bennem még nem merült fel az előtt, és nagyon sokat segített így megnézni a podcasteket, és így válaszokat kapni a kérdésekre, vagy meglátni a bizonyos bibliai részeket, vagy verseket más szemszögből, tehát más embernek szemszögéből, és azokat a kérdéseket, amik benne felmerültek. De nagyon, nagyon sokat segített az, hogy már meg voltak válaszolva, és mélyebben láttam őket.
0: Szerinted van egy különbség a vallásos

0: vagyunk csak nézők, hanem teszünk is valamit azért, hogy a mi hitünket bemutassuk az emberek előtt.
1: Személy szerint te melyik esettel azonosulsz könnyebben, a vallásossággal vagy a szolgálatkészséggel?
0: Én akarom azt hinni, hogy szolgálatkészséggel. Nagyon ilyen nagy projektekben nem szoktam részt venni, de kisebb projektekben részt vettem. A gyülekezet keretén belül is próbálom kivenni a részem, tehát bármilyen szolgálatban, ha megkérnek, akkor nagyon szívesen teszem. De voltak különböző projektek, és ugye gyerekotthont meglátogattunk, és a egyik ifi este keretén, és a gyerekek ajándékot vittünk nekük, és nagyon, nagyon feltöltöttünk, tehát annyira látszódott az öröm az arcukon, és akkor jöttek és megöleltek, és igen, ez ad egy bátorságot, egy valamit, hogy menjél tovább és csináld, mert az embereknek erre van szüksége. Vagy elmentünk a kórussal, vagy a fiatalokkal énekelni egy öreg otthonba például, és látszódott, hogy annyira hiányoltak az emberek azt, hogy valaki ott legyen, valaki törődjen, hogy adjál egy mosoly csajjal az arcukra.
1: Uh-huh. Dávid, te melyikkel azonosulsz inkább?
2: Hát én is inkább a szolgálatkészséggel, bár úgy látom, hogy nem feltétlen zárja ki a kettő egymást. Ideális esetben a vallásosságnak a bemutatója, a fokmérője lenne a szolgáló lelkület, de mivel a vallásosság inkább egy elméleti fogalom, legalábbis így tartjuk, inkább én is a szolgálatkészséggel azonosulok, és ahogy Anita is említette, én is igyekszem a lehető legtöbb módon kivenni a részem különböző szolgálatokban.
1: És melyek azok a szolgálatok, amelyeket nagyon szívesen vállalsz? Értem, milyen szolgálatokban vettél részt eddig?
2: Többféle szolgálatban vettem részt, de úgy kettő az, ami igazán a szívemhez közel nőtt. Az ADRA szolgálatén keresztül szegény gyermekek, családok megsegítése. Ez az egyik, ami nagyon szívemhez nőtt, és úgy érzem, hogy nem szeretnék lemondani róla, nem tovább is szeretném folytatni. És a másik a börtönmisszió, amely által egy reményt viszünk a szabadságvesztett személyek számára. És úgy valahogy mindezek által úgy érzem, hogy az Úr közelebb van magához, és másokat szolgálva én töltődök fel. És ugyanúgy pedig nem gondolnánk, de tőlük is tanulhatok, és sokkal tapasztalatokkal és sokkal gazdagabban térek haza mindig ezekből az alkalmakból.
1: Most felteszek egy kérdést a lelki pásztornak is, hiszen vannak ilyen dilemmáink ezekben a beszélgetésekben, és ezen a ponton érdekel az, hogy egyes emberek miért döntenek úgy, hogy ne nagyon vegyék ki a részüket a szolgálatból, hanem inkább csak szemlélői legyenek a hitnek. Lehetséges az, hogy mindenki megtalálja az örömét a szolgálatban, vagy van olyan személy, aki azt látja, hogy nem illik annyira hozzá a szolgálatkészség, és akkor inkább nem indul abba az irányba.
3: Igen, nagyon jó kérdések, és úgy gondolom, hogy sokan azért maradnak kívülállók, mert félnek. Félnek azért, mert nem elég jók, vagy nincs mit adniuk, pedig Isten nem azt várja el, hogy amikor ő hív hozzá, hogy mi tökéletesek legyünk. Tehát nem erre gondol Isten, hanem készséges szívet keres a jó Isten, őszinte szívet. És biztos vagyok benne, hogy a szolgálat örömét akkor tapasztaljuk meg, amikor elkezdünk tenni másokért. Akár egészen kicsikben, apró dolgokban, de igen, kezdjük el ezt a tevékenységet, ha elmondhatnám így, és példaként adnám itt a holtengert például. Az csak befogad, és ezért halott. Hogyha genezáreti tóra gondolunk, az kap, és ad is tovább. Ezért tele van élettel. És úgy gondolom, hogy a hit is ilyen. Tehát, hogyha adunk, és érdekel, hogy mi történik az emberek életében, akkor igen, örömben lesz részünk, és más emberek arcán is fogjuk látni azt az örömet, ugye, hogy valaki törődik vele, és valaki segít rajta.
1: Ad egy pluszt a hit életünknek, én azt tudom kivenni mind a három válaszotokból. Azonban említetted a félelmet, hogy sokan félnek szolgálni. Ti éreztétek azt,

0: Hogy szükségetek van bátorításra, mielőtt belekezdtetek volna egy szolgálatba, vagy éreztétek azt, hogy féltek?
1: Volt olyan alkalom, nem különösen, hogy félsz, de hogy nehéz elindulni lehet. És nagyon sokat segít, hogyha van egy csapat, egy közösség, aki lehet egy kicsit felkarol, vagy együtt csináltok valamit, és akkor egy kicsit más a lelkület, másképp indulsz, és ad egy pluszt ez az egész. De szerintem nem mindig kell a közösség. Tehát lehet szolgálni kisebb dolgokban is. Például egy szomszédot kisegíteni, hogyha szüksége van. Egy idős valakit, vagy egy valakit, aki beteg, vagy nem tudom, egy jó szót valakinek mondani. Tehát a szolgálat nem csak nagy dolgokban áll szerintem, hanem ilyen kis apró mindennapi dolgokban is megtalálhatjuk a helyünket, és szolgálhatunk a mellettünk lévő embereknek.
0: Dávid, neked kellett bátorság?
2: Kellett, és mindig is kell. Hát én úgy látom, hogy a félelem az emberi természetünk egy természetes velejárója, és talán félünk attól, hogy nem fogják értékelni, amit teszünk, nem fogja, félreértelmezik, és talán nem úgy fogadják, ahogy mi számítanánk. Félhetünk különböző körülményektől, de félhetünk talán az első lépéstől, hogy nekikezdjünk, és az a legnehezebb, még nekifogunk. És úgy érzem, hogy a bátorság, az igazi bátorság, amit az Úr tud az igéből, a bátorítás, hogy velünk van világ végezetig minden nap, és hogy lényegében mi Jézus nyomdokát követjük, az ő példáját mi is vágyunk a saját életünkbe követni, és ez bátorságot adhat, és lényegében ez az is a személyes ima kapcsolat, ami erőt adhat a szolgálathoz minden nap, mindig.
0: Olyan előfordult már, hogy bátorságot kellett gyűjts ahhoz, hogy a hitedet is felvállald egy másik közösségben, vagy olyan emberek között, akik nem feltétlenül a te közösségednek a tagjai.
2: Most talán az első példa így, ami eszembe jut, az az egyetemi vagy az iskolai közeg, ahol ugye elkerülhetetlen, hogy egy szombati vizsga is, és verseny vagy vizsga előforduljon. És ugye fel kell vállalni azt, hogy más az ember, és a szombaton nem tud részt venni. És amit talán észrevettem, hogy még eleinte kifejeztem a véleményemet és a vágyamat, hogy ne vegyek részt, mert szombaton nem tudok részt venni, de valahogy hanyagoltam azt a felét, hogy mi a háttérok, hogy most feltétlen vallási meggyőződésből, talán mondtam, hogy lelkiismereti okokból, de valahogy volt egy olyan kicsit visszahúzódó érzés, egy kisebbségi érzés, de és el kellett jussak oda, és folyamatosan azon dolgozok és imádkozok, hogy az Úr munkája kezd bennem, hogy bátran vállaljon fel, hogy igenis különleges vagyok, de tudom, hogy a Biblián alapozom azt, amiben hiszek, és különleges vagyok, de amiatt mert szeretnék hűséges maradni az Úrhoz, és nem felvágok ezzel, hanem keresem a megoldást. És egy kis tapasztalatként mondom el, hogy mindig nem volt egy alkalom, hogy ne oldódjon meg. Ha a magunk részét megtesszük és felvállaljuk az Úrat, ő megkapja módját, hogy megmentse minket és egy utat készítsen.
0: Anita, a te életedben volt olyan pillanat, amikor nehezebb volt felvállalni a hitedet, vagy féltél felvállalni a hitedet?
1: Még nem volt igazán egy ilyen nagyon megpróbáló helyzet, de ugyanúgy, mint a Dávid, lehet, hogy egyetemi éveim alatt, mert licis éveim alatt nem volt olyan nagy probléma, amivel, hogy az adventista liceumba jártam, és ott igen, ott nem volt nehéz felvállalni, de egyetemi éveim alatt ott sem különösen volt nehéz, csak nehéz volt az, hogy mindig nemet kellett mondani, hogyha hívtak bulizni, vagy mit tudom én, klubozni, akkor tehát meg kellett legyen az a vonal, hogy nem, én ezt nem tehetem. És ahogy Dávid is mondta, ez tényleg olyan, hogy ha te megteszed a te részed, akkor kialakul, mert az emberek megértették az évfolyamtársaim, és tisztelték ezt, és akkor találkozhattunk, de másképpen. Uh-huh. Tehát volt megoldás rá, és olyan jó kapcsolatok, még mindig tartjuk a kapcsolatot, tehát, hogy jóra fordult az egész. Nem sérült senki, és nem kellett egy nagy probléma legyen ebből. Tehát, hogy felvállaljuk bátran azt, akik vagyunk.
0: Mit gondolsz, milyen emberré formál a szolgálat, vagy az, hogy vállalsz szolgálatot, az növel téged, mint ember?
1: Igen, biztosan. biztosan növel, és szerintem a legjobban a szeretetben növel, mivel hogy tényleg, ahogy a Biblia is írja, hogy az utolsó időkben annyira meghidegül a szeretet, és elhidegülnek az emberi kapcsolatok, hogy már annyira megszoktuk ezt, hogy mindenki a maga dolgát végzi, mindenki megvan magával, hogy elfelejtjük azt, hogy igazából az a fontos, hogy közösségben legyünk, hogy az embereknek ott legyünk, és bátorítsuk, és szolgáljuk, és tegyünk, és ez az életünk lényege. Tehát nem azért voltunk teremtve, hogy most magányosan meglegyünk magunkban, hanem szeretetet árasszunk azok irányában, akik minket körülvesznek.
0: Érzed saját tapasztalatodon azt, hogy te változtál ilyen értelemben? Azáltal, hogy vállaltál szolgálatot, szeretetteljessé váltál?
1: Igen, és úgy, ahogy mondta Dávid előbb, valahogy mindig feltöltődve mész. Tehát, hogy azáltal, hogy segítesz másoknak, a te életed több. Tehát mindig valamivel több, egy tapasztalattal több, egy megéléssel több, és az plusztol a te életeden, mert általában pozitív megélések, pozitív tapasztalatok, és így visszagondolva is mindig nagyon, nagyon feltöltő érzés.
0: Dávid, te miben fejlődtél, változtál a legtöbbet azóta, hogy gyakrabban elkezdtél vállalni szolgálatokat, akár másokért, akár a gyülekezetben?
2: Minden téren segítségemre volt, és hálás vagyok a lehetőségért. Úgy látom, hogy a jelenformálásnak az egyik, talán, ha nem a legjobb módja ez, mivel különböző emberekkel találkozunk. Egy csapaton belül dolgozunk, hogyha nem egyedül, hanem önkéntesekkel. És mint ahogy a Biblia is említi, hogy az ember egymás arcát élesíti, hogy egymás jellemét talán néha nem értünk egyet bizonyos pontokba, és így fejlődünk ezek által. De a személyes életemben, amiben különösen én szerettem azt, hogy formált és segített változtatni bizonyos dolgokon, az, hogy megtanultam odafigyelni másokra, a mások szükségleteire. Gyakoroltam az empátiát, hogy jobban ki az együttérzést, hogy tegyem a helyem az ő környezetükbe, és próbáljam úgy megérteni őket, nem mint kívülálló. De ugyanakkor segített egy bizonyos csoportokban, önkéntesekkel, hogy együtt dolgoztunk, segített a csapatmunkában, hogy mindenkinek a véleménye számít, mindenkinek lehet egy pozitív hozzászólás, és adott esetben mondjak le a saját véleményemről, és fogadjam el a legjobb véleményt a csapatból, ne ragaszkodjak ahhoz. Segített abban, hogy én visszahúzódó természetű vagyok, és nem az erőségem a nyilvános beszédés, de segített abban, hogy megnyíljak, és nem az ember az önmagam mutogatására, de hanem a valóságos szolgálatba és mások bátorítására is felhasználjam azt, amit esetleg olvasok, amit tapasztalok, fel tudjam mások bátorítására használni. És ezen a téren is úgy érzem, hogy megsegített, és talán még egy hely, ahol szükséges volt a változtatás, az, hogy megtanított többek közt az alázatra. Úgy látom, hogy a szolgálat, az önkéntesség valahogy leveszi az embert, nem tartottam magam büszkének soha, de leveszi az embert egy bizonyos pozícióról, és egyet teszi önkéntesként, mindenki egyenlő. És másokat, rajtad alul levő személyeket, akik talán olyan körülmények közt vannak, hogy nem is tudjuk elképzelni, azokon segítve, nekik szolgálva, valahogy a Jézus példáját követjük, és önmagunkat meg tudjuk üresíteni, és hozzá hasonlóvá formálni a jellemünket.
0: Ha kellene, gondolj egy példaképre, aki ott volt melletted, és nagyon jó tanácsokat adott neked a hit kapcsán, vagy nagy döntések kapcsán, akkor van egy olyan személy, akihez ezt a képet tudod társítani? Nem muszáj elmondani, hogy ki az, de hogy van olyan személy, aki tanácsolt téged, és segített növekedni úgy a szolgálatkészségben, mind a hitben?
2: Az igazság az, hogy az életem során sok ilyen személy volt. Bizonyos szakaszokban a megfelelő személy a megfelelő időben segített, és hát mindenképpen megemlíteném a szüleimet, akik úgy gyerekkoromtól fogva mostanig támogatnak, és ilyen téren példát mutatnak, de talán, ha egy kívülálló személyt kellene megemlítsek, Gombos Dániel lelkésztestő lenne, aki így egy bizonyos körülmény közt véletlenül ismertem meg, és nagyon sokat segített a fejlődésbe, ezen a téren is, az ADRA szolgálatában is, és mentoromnak példaképpen megtartom.
0: Uh-huh. Anita, a te életedben voltak mentorok. Fontosnak találod azt, hogy kapcsolódjunk emberekkel, és kérjünk tanácsokat. Azt hiszem, hogy már említetted is, hogy azért a nagy kérdések kapcsán inkább emberek felé fordultál.
1: Igen, mindig. Mindig nagyon sokat segített, hogyha tapasztaltabb és bölcsebb emberek felé fordultam. És kaptam jó tanácsokat. Hát általában nagy kérdésekben ugye a szüleimhez fordulok én is, vagy a lelkészhez, a helyi lelkészhez, az is nagyon sokat segít, hogyha különböző dolgokat meg tudunk beszélni, mert szükség van rá. De így példakép a hitben, a legnagyobb példaképem szerintem a nagymamám, akiről beszéltem korábban is, mert ő tényleg egy olyan ember volt, aki adott az embereknek, aki segített, és ha bármilyen szegény eljött az udvarára, akkor nem ment haza üresen. És tudom, hogy sokszor tatám szitta, hogy hát, de nem dolgozik, de nem érdemli meg, de miért segítesz folyton neki? És nem ez számított mamámnak. De neki a lelkébe az volt, hogy kell segítsen annak az embernek, és az embernek azt adta, amire pont akkor szüksége volt. Tehát anélkül, hogy megítélje, hogy most milyen az az ember, vagy milyen a háttere, vagy mit csinál a mindennapi életben, nem az számított, hanem az ő tiszta szíve, az ő tiszta lelkülete, és az, hogy én kell segítsek ezen az emberen. És szerintem ez a legnagyobb példa, és ez így bennem is nyomot hagyott, hogy ez kell az embereknek. Tehát nem, hogy megítéljük őket azelőtt, mielőtt segítünk nekük, hanem csak tegyük, csak bátran tegyük.
2: Talán itt még megemlíteném, elfelejtettem az előbb, hogy egy nagyon jó módja, hogy az ember hajlandó arra, hogy tanuljon, és nyitottan közelíti meg a szolgálatban, a munkaterületen. A szolgálat közben minden embertől tanulhat az ember. Még azok a személyektől is, akik mi segíteni megyünk, de valójában ők tanítanak minket. Sokszor is tényleg meghatott az, hogy milyen kevéssel, milyen boldogan tudnak élni. Sokszor lehet, mi nem vagyunk megelégedve, és a mocsokságba, a szegénységbe olyan boldogan, olyan hálásan tudnak élni, és azt az örömet a gyerekek szemébe, hogy várnak. Hát lelkileg az, mint ahogy említettem korábban, is nagyon feltölt, és tanít az egyszerűségre, a hálás lelkületre, a hálás szívre, és egy új löketet, egy új erőt ad mindig.
0: Köszönöm ezt a hozzáfűzést. Mi fiatalok hajlamosak vagyunk körülvenni magunkat inkább fiatal személyekkel, vagy hajlamosak vagyunk arra, hogy olyan példaképeket keresünk az életünkben, akik világhírűek, nem feltétlenül a hitükről ismertek. Mit gondolsz, fontos az, hogy idősebb személyeket is kiszemeljünk magunknak, figyeljük a példájukat, kérjünk tanácsokat tőlük a hit terén kimondottan, hogy legyenek ilyen személyek is, akik körülvegyenek? Fontos ez?
3: Nem csak fontos, hanem nagyon fontos. Hirtelen a Mózes és a Jetró esete jut eszembe. Mózes nagyon kínlódott a néppel, hogy és mint cselekedjen, hogy oldja meg a problémákat. Ugye, és jön egy idősebb valaki, és azt mondja neki, figyelj, te fiatal vagy, van tapasztalatod, mert nem vagy 20 éves, nem vagy 10 éves, de nézd meg, javaslatként próbáld meg ezt a megoldást, és Mózes elfogadja is. Attól a pillanattól ugye sokkal jobban működnek a dolgok, ott a népben is, ott a szolgálatban, ahol Isten elhívta. Most én azt is megemlítném itt, hogy igen, hogyha fiatalok vannak mellettünk, az is egy nagyon-nagyon jó dolog, és főleg, hogyha hívő fiatalok, vagy olyan fiatalok, akik Istent félik, de mindig értékes és fontos, ugye, hogy bölcs emberek is legyenek mellettünk, mert azok jó tanácsokkal és olyan dolgokkal bátorítnak, és olyan dolgokra tanítanak. Van egy mondás, hogy a bölcs ember nem minden hibát maga akar elkövetni. Tehát ez azt jelenti, hogy igen, hogyha tényleg nem akarsz elkövetni minden típus mindenféle hibát, akkor kérjél tanácsot. Nekünk, mint fiataloknak, én is még ott tartom magam, elég nehéz, ugye, idősebbek emberektől kérni tanácsot. A kislányom mindig azt kérdezi, hogy ugye apa, hogy nagy vagyok, ugye, hogy nagy vagyok. Mi arra vágyunk, ugye, hogy nagyok legyünk, és hogyha nagyok vagyunk, betöltöttük a 18-20 évet, akkor mindent tudunk. De nem, mert még az élet előttünk áll, és úgy gondolom, hogy mindig értékes, hogy szülőktől, ugye, ahogy már említve volt, hívő, lelkészektől, emberektől, akik Istenben bíznak, kérjünk tanácsot, mert ők egy tanáccsal, két tanáccsal, lehet több tanáccsal, ugye, egy jó útra és egy jó irányba tudnak irányítani bennünket.
0: Szó esett a szeretetről is röviden, és itt ennél a gondolatnál még megállnék egy kérdésre. Hogyan vehetjük észre azokat a személyeket, akiknek szükségük van egy jó szóra, egy apró cselekedetre, mert ez is szolgálat, ez is segítségnyújtás. Mit tanácsolnál, hogy vegyük észre azokat az embereket, akik vágynak egy jó szóra, egy kis szeretetre, vagy bátorításra?
3: Úgy gondolom, hogy nem csak magunkra kell figyelnünk. Egy kedves kérdés, ugye egy meghallgatás, vagy egy őszinte érdeklődés sokszor, és nagyon sokszor felfedi ugye azt, hogy valaki éppen bátorításra vágyik. Mindig lesznek kisebbek, gyermekek, vagy nagyobbak, vagy idősebbek, akik vágynak egy jó szóra, egy bátorításra. És úgy gondolom, hogy észre csak úgy lehet venni, hogyha az én szívemben is, vagy az én életemben is betekintek. Általában hogy szeretném, hogy viszonyuljanak az emberek hozzá? Hogy kérdezzenek tőlem valamit, hogy érdeklődjenek, hogy bátorítsanak, hogy szépen mosolyogjanak, kezet fogjanak velem, vagy úgy szeretném, hogy ők elhaladjanak mellettem, meg se kérdezzenek, azt se érdekelje őket, hogyha szomorú vagyok, hogy miért vagyok szomorú, vagy hogyha boldog vagyok, miért vagyok boldog. És én úgy érzem, és úgy gondolom, hogy csak hogyha az emberekre nézünk, ez nem elég, hanem szükségünk van, hogy őket meg is látjuk. Úgy, ahogy Jézus Krisztus tette, érdekelte őt, hogy mi van az ember lelkiben, szívében. Nem csak el tudott mosolyogni az ember, megyünk tovább, nem érdekel, hogy mi történik ott az ő lelkében. És hogyha fiatalokkal is nagyon gyakran beszélgetek, főleg a liceumtól, meg kisebbekkel is, szülőkkel is, de fiatalokkal is. És hogyha szóba állsz velük, és meghallgatod a sztóriukat, így mondva, tehát hogy miről szól az élet, az életük, akkor észreveszed, hogy nem csak egy fiatalról van szó, hanem vannak ott fájdalmak is, vannak ott örömek is, de vannak olyan dolgok is, amire szükség van odafigyelni, és szükségük van egy mentorra, egy valakire, aki tanácsolja, aki bátorítsa, aki vezesse bizonyos irányba.
0: Felteszek neked, Robinson, egy személyes kérdést is, amit majd várok mindannyiatoktól, hogy válaszoljatok meg. Ez egy mélyebb kérdés. Mi az, amit magad mögött szeretnél hagyni az életben? Azaz, miről szeretnéd, hogy emlékezzenek az emberek rólad, vagy milyen nyomot szeretnél hagyni magad után?
3: Remélem, hogy nem fogsz megharagudni rám, de nem azt szeretném, hogy rám emlékezzenek az emberek, hanem arra, hogy velem találkozva közelebb kerültek Krisztushoz. Hogyha ez megvalósul, és hogyha ezt tapasztalhatják az emberek, azok az emberek, akik velem találkoztak, vagy találkoznak, vagy fognak találkozni, számomra ez egy nagy eredmény, és az, amire én vágyok.
0: Anita, mi a te válaszod erre a kérdésre?
1: Valahogy én is így gondolom, hogy nem különösen azt akarom, hogy rám emlékezzenek, de majd, mikor a mennyben leszünk, és remélem, hogy minél többen ott leszünk, akkor az az ember, aki mellettem volt, azt tudja elmondani, hogy ez az ember segített abban, hogy megismerjem Jézust, megismerjem azt, aki értem meghalt, és ezáltal itt lehetek, és megnyerhetem az örök életet.
2: Tetszik ez a gondolat, és én is így látom, hogy mi eszközök vagyunk, és a fő célunk az lesz, hogy amit magunk után hagyunk, az ne feltétlen szavak legyenek, vagy egy bizonyos tettek, hanem egy olyan befolyás, ami üdvözítő végcélű lesz. De ha eljátszottam a gondolattal, hogyha személy szerint rólam kellene emlékezzen valaki, szeretném, hogy úgy emlékezzenek, aki inkább tett, mint beszélt, és aki bár nem volt tökéletes és hibázott, tévedett, de be tudta azt ismerni, és törekedett arra, hogy Krisztust a legjobban mutassa be.
0: Következő kérdés is elég személyes és mély. Mi az, amit neked most Isten tanít az életben? Van egy olyan dolog, amiben úgy érzed, hogy fejlődnöd kell, vagy nem találtál válaszokat még arra a kérdés sorozatra, ami benned van?
2: Hát folyamatosan úgy élem a mindennapjaimat, és igyekszek, hogy úgy éljem, hogy felismerem azt, hogy mire hív, minden nap mire hív el az Úr. Legyen az rövid távú, egy bizonyos egy pár napon belül, vagy hosszú távon is, hogy milyen szolgálatra hív el, és milyen körülmények közé visz, hogy azt a legjobban ott helyt tudjak állni. Nem keresem az alkalmakat, ahol szolgáljak, vagy ahol tevékenykedjek, és ahol valamit másokért tegyek, hanem ahova elhívást érzek, és ahova az Úr vezetését látom, örömmel elfogadom, és szívesen szolgálok.
1: Én úgy érzem, hogy az én személyes életemben most Isten türelmet tanít nekem, és ráhagyatkozást, mert valahogy egy olyan pontban vagyok, és voltam az utóbbi hónapok, években mondhatnám, amikor vannak dolgok, amiket szeretnék, és akár imádkoztam, akár kértem az Urat, hogy Uram, de ha lehet, akkor legyen úgy, és nem mindig kaptam pozitív választ, de ugyanakkor ilyenkor elbizonytalanodik egy kicsit az ember, de ugyanakkor annyi téren érzem azt, hogy válasz van az imámra, és annyi téren érzem Isten jelenlétét az életemben, hogy nem tudok más tenni, mint hogy türelmes lenni és ráhagyatkozni.
0: Van egy kimondott igevers, ami ad bátorítást számodra ezekben a pillanatokban, vagy ebben a hosszú időszakaszban?
1: Igen, a Józsué első fejezetének a 9. verse. Avagy nem parancsoltam én meg néked, légy bátor és erős, ne félj és ne retteg, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, amiben jársz. És ez az ígéret, ez nekem minden nap bátorító, és próbálom ezt minden nap magam előtt tartani, hogy ha sokszor nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy én szeretném, az életem attól még Isten kezében van, és elfogadom az ő akaratát, és ez a legfontosabb szerintem, mert ő mindig a javunkat fogja akarni, és mindaz, ami történik, az úgy hiszem, hogy a javunkat szolgálja.
0: Dávid, amikor keresed az Úrnak vezetését, akkor melyik az az ige vers, vagy ige szakasz, ami neked ad türelmet, ami neked ad bátorítást, hogy tovább folytasd ezt az utat az Úrral?
2: Sokáig nem volt egy kedvenc igém, az imázba is gyerekkoromtól fogva mindig kellett mondjuk, hogy kinek melyik a kedvenc igé, de nem, valahogy egyik sem nőtt úgy hozzám, hogy személyesen mondjon valamit. A bizonyos pillanatokban mindegyik hozzám szól, de egy pár éve, talán több alkalommal is az új év, megvan ez a szokás a gyülekezetünkben, hogy könyvjelzőket osztogatunk új évbe a gyülekezet tagjainak, és ugyanez az igé jött vissza több évbe is, és megfigyeltem azt, hogy az év során és különböző események által, hogy mennyire valóság ez és mennyire valóságá válik az életem. Ez a példabeszédek 3. fejezetének az 5. és 6. verse. Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Minden te utadban megismered őt, akkor ő igazgatja a te utaidat. És én ezt láttam, hogy minden utamban megláttam az Úr vezetését. Lehet, hogy külsőleg úgy tűnt először, hogy talán szétesnek a dolgok, és minden olyan véletlenszerű és bizonytalan, de a nagyobb képet nézve, és kívülről nézve, az Úr szemével mindennek megvolt a bizonyos helye, feladata, és hiszem, ideje. Hogy a végcél felé, és ideje, és hiszem, hogy a végcél felé vezet, úgy az én életem, mint a mások életében az üdvösség felé.
0: Dávid, mi az az egy dolog, amit szeretnél, ha mindenki megértene a hitről?
2: Talán az lenne, hogy nem egy elvont fogalom a hit, nem egy teológiai fogalom, egy meghatározás, amit elolvasunk egy hittankönyvből, vagy a Bibliából olvasunk, és tetszik. Szép, nagyon szép a zsidó közétlevélből is a definíciója, de valójában a hit az egy mindennapi tapasztalatként fogalmaznám meg, és élném meg. A hit az Istennel való járás, amit ugye láthatunk a hitősek életéből is, hogy Istennel való járást jelentett, hogy Isten a barátunk, megváltunk, és ne úgy tekintsünk rá, mint egy mindegy, talán mindegy csodalámpás, akit hétvégén kikapunk, vagy előkapjuk a Bibliát, és szükség esetén elővesszük, hanem egy folytonos vezető, mint egy szövét nekem, mint egy világító lámpára, amelyik az egész életünket beragyogja, és mindent ehhez viszonyítjuk. Én így látom személy szerint, és vágyom, hogy ez legyen mindenkinek az életében egy valóság.
1: Én úgy hiszem, hogy a hit az kapcsolatból ered. Tehát a hitet nem lehet másoktól megtanulni. Tehát az mindenkinek személyes, és a te életednek a tapasztalata és a kapcsolatod Istennel, amit kell ápolni, és a tapasztalatok által, és azáltal, hogy érzed, hogy jelen van a te életedben, nem lehet, hogy ne legyen hited. De ez ugyanúgy, mint jó, oké, nagyon jó, és nagyon feltöltő, amikor hallunk másokról, hogy miket tapasztaltak meg ugye Istennel vezetését, és úgy, ez mind nagyon jó és szép, de amíg nem tapasztalod meg te a te életedbe, a te életed egy kicsit hiányos. És ezért bátorítom az embereket, hogy próbáljanak közeledni Istenhez, próbálják a kapcsolatot ápolni vele, próbálják meg Istent, hívják az ők életükbe, és én biztos vagyok benne, hogyha ők ezt kérik, akkor választ is kapnak.
0: Robinson, ha egy mondatban kellene válaszolja arra a kérdésre, hogy miért érdemes hinni, akkor mit válaszolnál?
3: Úgy gondolom, hogy a hit nem csak szabályok gyűjteménye, hanem élő kapcsolat egy szerető Istennel. És ez nagyon fontos, mert a kapcsolat az segít bennünket, hogy a hit ne csak a jövőre alapozódjon, hanem főleg a jelenre. És hogyha kapcsolatról van szó, akkor igen, szeretetről van szó, akkor tiszteletről van szó, és akkor boldogságról is van szó.
0: Köszönöm szépen nektek, hogy ilyen mélységesen és őszintén válaszoltatok a kérdéseimre. Úgy érzem, hogy egy nagyon meghitt és kellemes beszélgetés alakult ki. Remélem, hogy ti is érzitek ezt, és szeretettel visszavárlak még a stúdióba, a szolgálatkészségről beszéltünk, úgyhogy hogyha bátorság megvolt erre az alkalomra, bátorítalak arra, hogy még gyertek, és még adjatok nekünk bátorítást a továbbiakban is a hitre. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok.
3: Köszönjük szépen. Köszönjük.
0: Köszönjük önöknek is, hogy velünk tartottak. Reméljük, ez a beszélgetés nem csak gondolatokat indított el, hanem bátorítást is adott a saját hitünk útján. Ha tetszett ez az adás, ne felejtsenek feliratkozni a Reménység TV YouTube csatornájára is, ahol még több inspirálást és beszélgetést, bizonyságtételt és értékes tartalmat találnak. A viszontlátásra a következő adásban. A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.
4: Századik Zsoltár. Hálaadó Zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő kegyelme.

84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak zsoltára. Mi is szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élőisten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én Istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai eső. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját, mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benne.

0: Reménység hangja. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A következő percekben dr. Szigeti Jenő Pál Filippi beliekhez írott leveléről szóló előadássorozatát hallhatják. Első előadás. Levél Krisztus szolgáitól.
1: Egy új útra szeretnénk indulni. Egy levelet szeretnénk megismerni, Pálnak a Filippiekhez írt levelét. Mi nagyon sokszor, amikor a Bibliát tanulmányozzuk, akkor ezt úgy tesszük, hogy kiveszünk egy szakaszt a Bibliából, azt alapigének válasszuk, néha elfelejtkezünk a környezetéről, és akkor pontosan úgy csinálunk, mintha egy világhíres, gyönyörű festményből egy arcot, vagy egy arcélt, vagy egy kezet kifejező mozdulatot kivágnánk, és megfelejtkezve a képről, elgyönyörködünk benne. Mindig azt szoktam ajánlani ifjú lelkész kollégáimnak, hogyha igazán az ige tudói akarnak lenni, akkor azt is nézni kell, hogy összefüggésében mit mond egy-egy irat. És most egy ilyen kalandra hívlak benneteket, még mielőtt ezt megtenném, hadd mondjak néhány dolgot arról, hogy mi is egy ilyen levél. Hogy is van ez? Ki találta fel ezt a levelet? Ezt a levélben való érintkezési formát. És szeretnék néhány szót mondani arról, aki írta ezt a levelet, és arról, aki kapta ezt a levelet, hogy egy picikét el tudjunk mélyedni abban, hogy miért is fontos ez a levél. Vagy talán levéltitkot fogunk megsérteni, nem gondolnám, rögtön kiderül, hogy miért. Az a kor, amiben az új szövetség született, egy nagyon érdekes kor volt. És erről mindig meg szoktunk felejtkezni. Ma így lehetne ezt legkönnyebben mai szóval mondani, ez egy globalizációs kor volt. Az emberiség kultúrája az nagyon érdekes módon halad előre. Mindig a lokalizáció és globalizáció egymást váltakozó világa, ami világunk. Ugye kezdetben volt egy olyan időszak, Földközi-tenger medencéjére gondolunk, a görögökre, amikor jött a dór népvándorlás, utána a görögség kis városállamokat szervezett, és ezek a városállamok keményen harcoltak egymással szemben. Gondoljunk csak a spártaiak és az aténiek óriási nagy háborúira, amik dereng valami a történelemből, úgy az iskolás korunkból. Minden város egy külön önálló világ volt. És ez volt a világrend. Többek között, ha Palesztinát nézzük a zsidóság előtt, akkor azt lehet mondani, hogy kis városállamok tarka szövevénye volt, és amikor Ábrahám megérkezett az ígéret földjére, akkor ő, úgy mondták ezt egy szakkifejezéssel, hapiruként, ez egy társadalmi rang volt, ezt úgy lehetne magyarítani, hogy kisállattenyésztő, nomád ember, aki a különböző városok közötti szabad legelőkön legeltetett, és a városokban adta el a megtermelt áruját. Így élte az életét. Honfoglalás létrejött, akkor is kis lokális törzsi világ volt ez a világ. Bírák könyvét, hogy elolvassuk, akkor látjuk azt, hogy egymást kiegészítő törzsek voltak, akiket az egy hit összefoglalt, és néha, hogyha valami baj jött, akkor össze-össze fogtak egy kicsikét. Az egységes királyság megteremtése is viszonylag kis területre szorítkozott, mondjuk a nagy birodalmakhoz képest még Salamon országa is kis ország volt. És azután jött a nagy asszír birodalom, és megpróbált, úgy mondanánk ma, egy multikulturális egységet létrehozni a Káspi-tengertől egészen Egyiptom határáig. Jött az új babilóniai birodalom, megint így gondolkodott, egy kicsit másféle formában, ahol a babilóniaiak a kereskedelmi útvonal, kelet-nyugati kereskedelmi útvonal biztosítása érdekében a káldeusokat felbérelték, hogy legyenek ők a katonai vezetők, miközben ők a valóságos hatalmat a kézbe tartották, de ez is egy tiszavirág életű globalizációs kísérlet volt. És aztán jött Nagy Sándor, aki a görög lokális városállamokat egységbe fogta össze, és Nagy Sándor után jött a hellenizmus világa. Ez a hellenizmus világa, ez azt jelentette, hogy szerte a földközi tenger medencében mindenütt görögül beszéltek, görögül írtak, görög kultúrájú városok voltak, és ez az egész kulturális világ, ez Jézus idejében jutott el a csúcsára. Nem véletlenül született ám Jézus az idők teljességében, hogy az ige mondja. A görög nyelvvel az egész akkor ismert világon el lehetett menni, mert mindenki tudott görögül. Rómában is görögül beszéltek az emberek, jó lehet, a római birodalom volt a politikai birodalmi egységet teremtő állameszme, viszont a kultúra görög volt. És ez volt az egyik segítője a missziónak. A másik az, hogy ez a nagy globalizációs világ, ez utakat épített, mert az adminisztrációt fent kellett tartani. Gondoljuk el, ez még ma se lenne könnyű, gondoljuk el, hogy a római birodalom milyen volt. Egészen Spanyolország csücskétől Indiáig, és mondjuk a Dél-Németországtól egészen a Szahara határáig egy nagy-nagy kört húzunk, ez a római birodalom. Ez csak akkor működik, hogyha ezt a hatalmas testet, mint az idegrendszer, az emberi szervezetet behálózzák az utak. Ez is az evangéliumot segítette, mert Pál egy-egy misszió útján több ezer kilométert gyalogolt ezeken az utakon, több ezer kilométer volt az, ami a talpa alatt volt, mire véget ért egy-egy missziói út, és ezeken az utakon terjedt az evangélium. De vajon hogy éltek egy ilyen globális birodalomban az emberek? És ezen azért kell gondolkodni, mert ugye az emberiség történelme is tovább így folytatódott, jött a római birodalom felbomlása, a népvándorlás, szétesett nemzeti államokra egész Európa, akkor jött megint egy globalizációs kísérlet, a latin nyelv lett az egész Európának a kulturális nyelve, utána a reformáció idején megint a nemzeti államok kiépülésének a kora volt, és most megint indulunk egy globalizációs világ felé, ha világ lesz a világ, akkor ez így lesz. Állandóan a lokalizáció, tehát a helyi érdekek, és a globalizáció, az egyetemes érdekek harca. Ez a világ történelemnek az egyik mozgatója. De mi nem történelem órát akarunk hallgatni, hanem valami mást. Ebben a világban mi is történik az emberi lelkekben? Gyerekkorom óta ezután érdeklődő. Nem az az érdekes a történelemben, hogy ki, mikor, ki győzött le, mert aki győzött, azt úgyis legyőzték, ez mindig ez az életnek a sorsa. Hanem hogy éli át a korát, hogy éli át azt a világot, amiben él az ember? Milyen érzésekkel? Mi van az emberi szívekben? Mit jelent ebben a világban az Istennel, a másik emberrel és a teremtett világgal a kapcsolat? Ezek az izgalmas kérdések. Elmondhatjuk szabályként, hogy minden olyan világban, ahol elindul egy bizonyos globalizációs folyamat, rendszeresen visszatérő tünet az, hogy az emberek úgy érzik, hogy egyedül maradtak. Hogy én egyedül vagyok. Hirtelen egyforma emberek tömege vesz bennünket körül, és egy leszek a tömeg között. És átéljük azt, amit úgymond David Reisman, ez a múlt századnak a híres szociológusa, már a 20. század a múlt század, 1948-ban megjelent könyvében, hogy a magányos tömeg világa. És az evangélium egy ilyen világba szól bele. Ahogy Pál és munkatársai mennek, hirdetik a Krisztus jó hírét, Hova mennek ezek az emberek? Elmennek a zsinagógába. Miért a zsinagógába? Minden zsinagóga körül kialakult egy nagyon érdekes, úgy mondanám egy példával, hogy elektrongyűrű. Istenfélő embereknek a sokasága. A zsidók nagyon sokszor, minél fanatikusabbak voltak, annál inkább, nem akarták ezeket befogadni, de ezek az emberek kerestek valamit. A nagy elidegenedett világban, amikor úgy érzi az ember, hogy egyedül van, amikor úgy érzi, hogy olyan egyedül vagyok, mint az ujjam, akkor szeretnénk egy lelki támaszt. És Pál ezeket az embereket kereste meg, az egyedül lévőket. Ezeknek hirdette meg Krisztust. És ezek az emberek hittek. Mert Krisztusban társra találtak. Ha Máté evangéliumát nézzük, mi Jézus utolsó szava? Máté evangéliuma szerint. Máté 28:20. Utolsó része. Imé, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ez olyan embernek szól, aki egyedül van. Aki úgy érzi, hogy jaj, jaj, egyedül vagyok, és nincs senki társam. Jézus elmondja, megígéri, beteljesíti, hogy ő mi velünk van minden napon a világ végezetéig. És ebben a helyzetben nem véletlen, hogy ilyen nagyon szubjektív, nagyon szívhez szóló műfajt választ Pál Isten szent lelkének ihletésére, hogy levél. Nem tudom, hogy voltatok-e úgy, amikor kint voltam évig az Andrewson, én minden nap vártam a postát. Írja a feleségem, mi újság a gyerekekkel. Nem tudom, hogy vártatok-e igazán levelet. Nagy elidegenedett világban a levél az olyan, mint egy palackposta, valahonnan messziről, összeköt. És egy ilyen levél ezt akarta. Nagyon érdekesek ezek a levelek. Majd a levél tanulmányozása során sok mindent elmondok róluk. Ismerünk mi nem bibliai leveleket is. Sokkal korábbiakat is, mint a bibliai levelek. Krisztus előtti 4., 3., 2. századból, 1. századból egy egész sereg levelet, görög nyelvű levelet ismerünk. Magyarul is van belőle egy gyűjtemény, egy Dobrovics Aladár nevezető, nagyon híres egyiptológus és görög tudós, Papíruszok világa című könyvében egy egész csokorra való levelet közöl. Ismerjük tehát az ókori levelezés formáját. Nagyon érdekes a bibliai levél. Követi ezt a formát, de szétfeszíti. Ezek a bibliai levelek többek lesznek. Kiderül róluk, hogy ez a bibliai levél nem egy emberhez szól. Egy bibliai levél hasonlít az istenhitisztelethez. Sokan megkérdezik, hogy miért van az, hogyha feláll valaki a szószékre, akkor jó bibliai szöveget idézve így kezdi, hogy kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ma majd meg fogjuk látni, hogy miért. Azért, mert az ókori levélben volt egy jó kívánság. Mindig úgy volt, hogy kiírja kinek jó kívánság. Utána hálaadás, és utána jött a levél mondani valója, és a végén is volt egy ilyen rend. Ezt megtartja a bibliai levél, csak valahol Pál és a többi bibliai levél, mert nem csak páli levelek maradtak fenn ebből az időből a Bibliában, gondoljunk János levelére, leveleire, Jakab levelére, vagy Péter leveleire. Ezek a levelek valahol az istentisztelet világát idézik. A gyülekezet előtti felolvasásra szánt iratok voltak ezek a levelek. Mi a jellemzőjük? Elsősorban az, hogy nagyon személyesek. Másodszorban az, hogy nagyon-nagyon annak a gyülekezetnek szólok. Benne nem általános tanítások vannak, egy-két körlevelet kivéve, mert ilyen is van, például az Efézusi levél, az egy körlevél volt. De még ezekben a körlevelekben is nagyon időszerű, nagyon-nagyon gyakorlati tanácsok hangoznak el. Mint hogyha ott állna Pál a gyülekezet között, és nem a gyülekezet feje fölött prédikálna el olyan általánosságokat, valami szépet, valami jót, valami andalítót, hanem ezek a levelek nagyon gyakorlatiak. Mert a kereszténység az nem egy elmélet, az nem egy ideológia.

Nem globalizálódó világban élünk. Mi nekünk is ezer gondunk van Jézus gyakorlati követésével a mindennapokban. Mi nekünk is összeszorítja a szívét az a tudat, összeszorítja a szívünket az a tudat nagyon sokszor, hogy Uram, de messze vagy tőlünk. Mikor fogsz már jönni? Mikor lesznek igazak az ígéretek? És ezért egy-egy ilyen irat mindig nagyon fontos, nagyon lényeges dolgot mond el. És ezeket a lényeges mondani valókat szeretnénk összegyűjteni. Hogy miért éppen a Filippi levélre gondoltam? Filippi a keresztény egyház történelemben valamiért nagyon fontos hely. Filippi volt az első európai gyülekezet. Nem csak azért, mert Európában élünk, és ez az európai kultúra, ez mindennél másabb kultúra. És ez nem azt jelenti, hogy a legértékesebb kultúra, nem. Csak azt jelenti, hogy más kultúra. A Filippi gyülekezet volt az, ahol először kezdtek európai módon gondolkodni Jézus Krisztusról. Filippi volt az a hely, ahol az evangélium belépett az európai gondolkodásba. A kereszténységnek abban van a titka, és ezt sem szabad sosem elfelejteni, hogy a kereszténység mindig alkalmas volt arra, hogy átlépjen kultúrákat, belépjen az emberi gondolkodásmódba, és megfogalmazza Jézus Krisztus valóságát egy teljesen más gondolkodási rendszerbe. Így szokták ezt mondani a tudósok, hogy inkulturálódjon. Az in az azt jelenti, hogy babe, tehát a kultúrába belépje. Gondoljuk csak el. Mi erre nem nagyon szoktunk gondolni. Hogy lettünk mi magyarok például keresztények? Azt mondjuk, hogy István, ugye, nem Istvánnal kezdődött. Ha tudjuk azt, hogy a honfoglalók, amikor bejöttek Magyarországra, legalább 20%-ban keresztények voltak. Legalábbis a sírleletek ezt mutatják. 20%-ban keresztények voltak. Valahol Kazárországban már megismerkedtek a keresztény misszionáriusokkal. De nem ez az igazán érdekes. Hát gondoljuk el, azt mondom, hogy mondjuk Isten. Milyen szó ez az Isten? Átvettük valamilyen más nyelvből? Nem, ez ős-finugor szó. Isten az egy égi istenség volt a régi magyarok világában, aminek sok tulajdonsága egyezett a Biblia Istenével. Jöttek a misszionáriusok, és azt mondták, hogy mi az Istenről akarunk nektek beszélni. Érzitek, hogy itt van egy kulturális lefordítás. Összeteszem a kezem, ez egy régi jópogány szokás. Mégis teljesen elfelejtettük, kinek jut az eszébe az, hogyha összeteszi a kezét, hogy egy régi jópogány szokás gyakorol. Vagy ki gondol arra, amikor kimondja Isten, hogy ezzel egy pogány Isten nevet mondott ki. Nem. Ami kultúránkba belépett a kereszténység. És Pál ennek volt a nagymestere. Ha ezeket a leveleket nézzük, a páli leveleket, az az érdekes, hogy még stílusában is, képanyagában is rendkívüli módon tud alkalmazkodni ahhoz a városhoz. Tud beszélni az emberek nyelvén, mert Jézus Krisztus mindenféle kultúrában meg lehet fogalmazni. Ez a kereszténységnek az egyik legfontosabb üzenete. El lehet mondani afrikainak, el lehet mondani eszkimónak, el lehet mondani kínainak, japánnak, és el lehet mondani akármelyik távol-keleti embernek, és magáinak érzi Krisztust. A maga nyelvén szólal meg Krisztus. Ezért van az, hogy a kereszténység az egyetlen olyan világvallás, amelyik multikulturális, mindenféle kultúrában elmondható.
És ez valami

Valahol itt, ezen a ponton kezdődött Pál misszió útjain. És hogyha ebbe belegondolunk, ez egy hatalmas nagy dolog. Ábrahám kapott egy ígéretet, hogy a te magodban áldatnak meg a föld minden nemzetségei. A zsidók ezt úgy gondolták, hogy nem, le kell tenni minden kultúrát, mert minden más pogány, és mindenkinek zsidóvá kell lenni ahhoz, hogy az Ábrahám ígéret örököse legyen. A kereszténység volt az, és ebben Pál apostolnak volt óriási szerepe, aki rádöbbent arra, hogy dehogy is. Krisztus megy el minden kultúrában, és ott hirdeti meg más kulturális anyanyelvek százain keresztül és ezrein keresztül a maga megváltói üzenetét. Így áldatnak meg Ábrahám hitének örökösei. Mert Pál volt az, aki elmagyarázta, hogy nem azok a zsidók, akik test szerint Ábrahámtól származnak, hanem azok a zsidók, akik Ábrahám hitének az örökösei. Ez egy hallatlan merész mondani való. Botránkoztak is derék zsidó atyánk fiai ezen, abban az időben. Gondoljátok csak végig, gondoljátok apostolok cselekedetének 10. fejezetére, a Kornélius esetre. Péternek egy nagyon radikális látomást kellett, hogy adjon az Úr. Mert nem akart elmenni, hogy én egy pogány házban, na ne, hát azért Uram, ezt nem kívánhatod, hogy én betegyem a lábam egy pogány házba, hát ez borzalmas. És akkor jön a kígyó béka, és azt mondja az Úr, hogy öld és edd. Gondoljátok el. Ha rágondolok, is borsózik a hátam. Biztos Péter is borsózott, még megértette azt, hogy hoppá. Krisztus az túl akar lépni az ő népe határán. Krisztus a világ megváltója, nem egy népnek a megváltója csak. A kereszténység nem egy nemzeti vallás, ez egy multikulturális vallás. És itt most belép az evangélium Filippibe. Tudjuk Pál életéből, az apostolok cselekedeteiből, ennek mind utána lehet majd olvasni, hogy Pál nem nagyon akart Európába jönni. Az Úrnak őt is, ahogy Pétert, egy látomásban kellett megbiztatni, nem? Jött a macedóniai férfi, és nem hagyta, hogy Kis-Ázsiába maradjon. Hajóra kellett szállni, el kellett indulni Macedónia felé, ez a Görögországnak ugye az északi részét ma is úgy hívják, hogy Macedónia. Neápoliszba kikötöttek, Neápolisztól 12 kilométerre van Filippi. 1994. augusztus 6-án jártam Filippibe. Egészen pontosan tudom. Ez a Filippi akkor egy nagyon virágzó, nagyon nagyszerű város volt. Virágzó és nagyszerű volt, mert dúsgazdag volt. Filippi környékén akkor még ezüstbányák voltak, korábban volt aranybányászat is, ez már Pál idejében nem volt meg. És Filippi egy világhíres város volt történelemből is. A város lakóinak a fele, amikor Pál ide érkezett, ami úgy 50-51-be lehet, valószínűleg 50 tavaszán, legalábbis az én számolásom szerint 50 tavaszán, de vannak nagyon komoly tudósok, akik nálamnál okosabbak, azt mondják, hogy 51-be lehetett ez, tehát ez sok mindentől függhet. Egyszer majd a páli időszámítás rejtélyeiről is kellene beszélni, de most ebben én nem fogok bele. Tehát 50-51 tavaszán, amikor ide érkezett, akkor a város lakosságának legalább 50%-a római katona volt. Aztán a lakosság görögökből állt, nagyon sok Kis-Ázsiából itt lévő görögből állt,
Hát egy nagyon kiváló helyen feküdt ez a város, tudnélik egy világországút ment rajta keresztül. Említettem, hogy az akkori világnak nagyon lényeges eleme volt ez az idegrendszer, az úthálózat, ami behálózta az egész birodalmat. Volt egy út, amely Kis-Ázsiából Rómába vezetett, Via Egnáciának nevezték, és a Via Egnácia ezen a városon haladt keresztül. Én is jártam pár száz métert ezen az úton. Csodálatosan ki van kövezve, a nem M7-es minőség sokkal jobb, kőlapokkal lerakva, borítva, még ma is nagyszerűen járható út. Ez átvezetett a városon. Ide érkezett Pál. A neapoliszi kikötőtől 12-15 kilométerre. A városban éltek különböző vallású emberek. A rómaiak a maguk istenének a tisztelői voltak, már amennyire hivatalos kötelező vallást azt megtartották, és azután a különböző helyről toborzott légionárius katonák különböző helyi istenségeket imádtak. Tudjuk azt, hogy voltak, akik Mitrásznak a tisztelői voltak, nagyon nagyszerű Kübele templom romjait lehet látni ma is a városban, én is megcsodáltam sok-sok szép szobrot. És voltak ebben a városban nagyon kevesen igaz zsidók is, nem volt zsinagógájuk. Egy folyócska partján gyülekeztek, voltam azon a helyen. A folyócskát úgy képezték ki, hogy egy keresztelő medencébe folyik bele a folyócska, ugye mert az ortodoxok régtől ősi hagyomány alapján alamerítéssel kereszteltek. Nagyszerűen keresztelő medencéket láttam, Törökország minden múzeumában lehet ilyet látni. Nagyon jó volna megfogadni, hogy ilyenbe merítsünk alá, mert ezek remek, víztakarékos, nagyon jól felépített, nagyszerűen kitalált keresztelő medencék. Nem ilyen nagy medencék, hanem nagyon kicsik, ami éppen kényelmesen alá lehet meríteni, sőt, még a közlekedő edények törvényét kihasználva, a kiszorított víz is visszacsurog az utolsó cseppig, és ezért víztakarékos, ami ott ugye nagy dolog volt, mert elég nehéz volt vízhez jutni. Itt a folyócska folyik át ezen a keresztelő medencén, és néhány órát ücsörögtem ennek a folyócskának a partján. Ide érkezik Pál. És elkezdi a munkát. Első pillanatra ezzel a gyülekezettel sok-sok gond van. Csupa nő. Az akkori világban hát ez nem éppen jó ajánló levél volt. Nincs zsinagóga. Szerencsére van egy gazdag hölgy, Lídia, aki bíborkereskedő. Ugye a tengerből kifogott bíborcsigákkal festette a kelmét. Persze a bíbor csigával megfestett kelme, nehogy azt gondoljuk, hogy az a vörös volt, amit ma bíbor vörösnek hívnak, az inkább lilás volt, inkább lilának látjuk ezeket. Én láttam ilyen igazi bíbor csigával festett kelméket, és azok olyanok. De hát a bíborral meg lehetett festeni egy apjút is, és az nagy tudomány volt. És ez a Lídia egy nagyon gazdag nő lett. Házában alakult az első gyülekezet. És ezek az emberek ráéreztek az evangélium csodájára, és Filippibe lett az első európai gyülekezet, amelyik végig, századokon keresztül, egészen addig, amíg a törökök le nem rombolták ezt a várost, ma egy romváros Filippi. Kavala közelében van, Neápoliszt hívják Kavalának ma, Kavala közelében van, és úgy közepe úgy nagyjából feltárt ennek a városnak. Még nagyon sok ásnivaló van. Ez a város a kereszténység szíve lett. A szó legszorosabb értelmében.
Pál nem nagyon szeretett elfogadni támogatást gyülekezetektől, hiszen Pál nagyon jó farizeus tanítvány volt. Farizeusok ugye minden egyes tanítót megtanítottak valami mesterségre. Pálnak is van mestersége, úgy fordítja a mi Bibliánk, hogy sátorkészítő, azért ez nem ilyen sátorverő, hanem ő volt az, amelyik a posztót, az esőnek, viharnak ellenálló kelmét gyártotta. És Pál ebből nagyon jól élt. Mégis Filippitől, amelyik egy kicsit a szívecsücske volt Pálnak, elfogadott támogatást. Második misszió útján járt itt. Ez volt a belépési pont Európában. Innen megy Athénben, Korintusba, ahol jelentős gyülekezet alakul. Korintusból tér vissza Jeruzsálembe, Jeruzsálemből indul újra majd a harmadik missziói úttal, és Filippivel a kapcsolata töretlen. De mikor íródik ez a levél? És mi is van ebben a levélben? Ez a levél a harmadik missziói út alatt íródik, vagy azután. Nem tudjuk egészen pontosan, hogy mikor. De a helyzetet nagyon pontosan tudjuk. Pál életveszedelemben van, fogságba. Nagyon hamar arra gondoltak a Biblia magyarázók, hol volt Pál fogságba, Rómában, Rómából írt ezt a levelet. Nagyon sok könyvben lehet ezt olvasni, nem valószínű, hogy Róma ez a fogsághely. Tudnék, Pál 7 helyen volt fogságba. 7-szer. Ezt nagyon jól tudjuk az ókori forrásokban. Újabban, az újabb írásmagyarázók azt mondják, hogy valószínűleg Efézus lehetett ez a hely, ahonnan Pál ír. A levélből az is kiderül, hogy életveszedelemben van Pál. Kiderül az, hogy kockára került az élete. És Isten fáradt szolgája úgy gondolja, hogy talán jobb is lenne letenni ezt az életet. És akkor eszébe jutnak a gyülekezetek. Eszébe jut a munka. Eszébe jut az, hogy nekem valami dolgom van még a világon. Eszébe jut az, hogy Krisztus evangéliumát még mondani kell. És Krisztus evangéliuma olyan, mint a csontunkba rekesztett tűz. Ennek nem lehet ellenállni. És a sorsa egy kicsit jobbra fordul, és ő nagyon jól tudja, hogy a börtön is küldetés. Még egyszer mondom, a börtön küldetés. Azt olvassuk ebben a levélben, hogy a prétóriumban, a császárházában, persze a császárnak nem csak Rómában volt háza, hanem mondjuk Jeruzsálemben is a prétóriumot azt a császárházának nevezték, ahol a helytartó volt. Minden jelentős városban volt prétórium, Efézusban is, ahonnan valószínűleg írta a levelét Pál. A császárházában az emberek elkezdenek hinni Krisztusban. És Pál rádöbben arra, hogy az evangéliumban van az erő, nem bennem van az erő. Minden evangélistának a legnagyobb kísértése az, hogy azt gondolja, hogy én tudok valamit, és elmondok valamit, és olyan jól mondom el azt a valamit, hogy az emberek nem tudnak ellenállni, tehát én egy olyan nagyszerű ember vagyok, hogy az evangéliummal, mint eszközzel rendelkezem, harcolok, győzök. Tévedés. Az evangélium nem eszköz, én vagyok az eszköz. Nem az evangélium. Az evangéliumnak önmagában rejlő ereje van. Ki nem hiszi, járjon utána, tapasztalja. Vagy üljön le csak egy picikét, és olvass el Jónás könyvét. Jónás ugye azért, mert Ninivében meg akarta téríteni a várost. Igazat mondok? Jónás pokolba kívánta Ninivét.
Gondoljuk el ezt a Jónást. Kiköpte a hal. Büdös volt. Gondoljuk el, 3 nap a hal gyomrába. Gusztustalan, undorított. Tele dűvel. Babis nem hiába fogalmazza így a Jónás könyvében, hogy rászedtél, Uram. Nem hiába fogalmaz így, hogy rühellem a prófétaságot. El kell menni, és hirdetni kell azt, még néhány nap, és elpusztul Ninive. Az Isten szavát. A megtéretlen szív minden dühével üvöltötte ezt el Jónás Ninivébe. És nem Jónáson múlt, hogy megtértek a niniveiek. Nem. Mondja is utána, felette igen haragszom, mint halálig. 4. fejezet elején. Olvassátok el. Hát micsoda dolog, Uram, hogy megtérnek a niniveiek. Hát eddig én otthon sikerproféta voltam, most meg hogy megyek haza, hogy az ellenséget megtérítettem, és itt volt az óriási esély. Megszabadulhatunk az ellenségtől. És tudom, megkegyelme, micsoda dolog ez. Jónásnál meg kell tanulni azt, és ez az egész megváltási tervre igaz, hogy nem én használom az evangéliumot, az evangélium használ engem. Én vagyok az eszköz, és nem az evangélium. Valami ilyen gondolatok azok, amik ennek a különös levélnek a mélyén vannak. Van egy életveszedelemes helyzetben lévő ember, és ír egy levelet. Azt várnánk, hogy panaszkodik, de nem. Ez az ember egy valamit megtanult. Hogy Isten a gazda, és engem elküld, ha kell, a börtönbe, mert ott is vannak olyan emberek, akiknek szólni kell az evangéliumot, vinni kell. Nem törődik azzal, hogy 1000 embert nem érdekli, vagy 2000-et, vagy 5000-et, vagy 100000-et nem érdekli, de van 1 ember valahol, így fogalmaz Pál másutt, hogy én vagyok az Isten levele, és ti vagytok az Isten levelei. És ennek a levélnek el kell jutni a címzethez. Te vagy a levél. Rád bízta Isten az evangéliumot. És az evangélium használ téged valahol. És te nem tudod, hogy hol. Ha kell, a börtönbe. Ezért van ez a furcsa dolog, hogy a Filippi levelet azt úgy szoktuk hívni, hogy az öröm levele. Egy bengel nevezetű, nagyon híres, nagyon mélyhitű evangélikus teológus volt a 18. században. Írt egy nagyon érdekes kis könyvet, az a címe, hogy Gnomon. Ez azt jelenti magyarul, hogy napóra. Ez a Gnomon című könyvben minden bibliai könyvről egy bekezdést ír, és ebbe összefoglalja a tartalmát. És lehetőleg egy szóval meg akarja adni egy-egy bibliai könyvnek a mondandóját. A Filippi levélről azt írja, hogy a Filippi levél az öröm levele. Nem furcsa, egy halálos veszedelemben lévő ember leírja ezt, hogy örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. És újra és újra és újra és újra visszatér ez a gondolat, örülni, örülni, örülni, örülni. Mert az öröm az nem egy jó hangulat csupán, az öröm az a célra talált élet. Akkor tudsz örülni, ha tudod, hogy nem hiába élsz. Ha megtalálod a célod, akkor tudsz örülni. Olvasunk bele ebbe a levélbe, végül 2 verset csak.
ennyi bevezető után. Így kezdődik. Pál és Timóteus, Krisztus Jézus szolgái, mindazoknak, akik Krisztus Jézusban hívő szenteknek, akik Filippiben vannak, püspökökkel és diakónusokkal együtt. Hát ez olyan, mint egy rendes levél. Valaki azt mondhatja, ebben most mi az ige? Megnevezik magukat az írók, azt mondják, hogy ők Pál és Timóteus, megmondják, hogy mi a foglalkozásuk, Krisztus Jézus szolgái, és megmondják, hogy kik a címzettek. Mindazoknak, akik. Jézus Krisztusban Filippiben vannak. De azért nézzük csak egy kicsit közelebbről, hogy mennyi minden belefér egy ilyen címzésbe. Hát biztos nem ketten írták ezt a levelet, nem? Mert Pálnak a szemével valami baj volt, egyik levelének a végén írja is, hogy nézzétek, ez az én saját kézírásom, milyen otromba nagy betűkkel írok. Valószínűleg diktálta talán éppen Timóteusnak ezt a levelet. Mert hát az ókorban sem úgy volt, hogy a titkárnő nevét is ráírják, vagy a titkár nevét is ráírják egy levélre. Hogy van akkor ez? Ilyen apróságokban is benne dobog az evangélium szíve. Pál nem azt mondja, hogy az enyém az az evangélium, amit én hirdetek nektek. Hanem azt mondja, hogy mi Krisztus Jézus szolgái vagyunk ketten, és ez az evangélium mindkettőnket birtokol. Oda emeli magának, maga mellé munkatársnak, a fiatal szolgát. Talán ő az írnok. Talán nem, talán egy harmadik. És nézzétek meg, mit mond? Krisztus Jézus szolgái. Már ez is izgalmas, hogy miért nem Jézus Krisztus mond. Tudnilik ezt, hogy Jézus Krisztus ez a legősibb hitvallás volt, ezt tudjátok? Mert ebből Jézus az a név. Jézus idejében a Bibliában is több tucat embert ismerünk, meg a korabeli irodalomból több tucat embert ismerünk, akik úgy hívnak, hogy Jehosua, vagyis Jézus. Ez egy általános név volt. A Krisztus az nem név. A Krisztus az azt jelenti, hogy felkent Krisztus. Ami héberül úgy hangzott, hogy mesiás. Ez egy hitvallomás. És nézzétek meg, Pálnál első helyre kerül az, hogy a mesiás Jézus. Mit teszünk első helyre? Aminek nagyobb hangsúlyt akarunk adni, nem? Ugye mennyit elárul egy ilyen pici szóhasználat? Pál az, aki odafordul most a filippi gyülekezet felé, és azt mondja, hogy a mesiásra nézzetek, Jézusra. Én annak vagyok a szolgája, a dulosza. A dulosz az rabszolgát jelent eredetileg. A rabszolgáról nekünk valamilyen furcsa képzetünk van. Azt hiszük, hogy a régi időben a rabszolga az volt, akinek szíjat hasítottak minden nap a hátából. Hát mivel egy rabszolga nagyon nagy érték volt, már ezért se tették az ókoriak, mert különben is nem voltak azok olyan barbárok, mint mi. Sokkal okosabb emberek voltak. Hanem az én személyes rabszolgám az az ember volt, aki mindig kéznél van. Aki velem együtt jár az úton. Krisztus szolgájának lenni, az azt jelenti, hogy Krisztus követni az úton. Filippiben, amikor ott a folyópartján szombatnapon leült az asszonyokkal Pál, nem Pál volt ott. Ott Jézus Krisztus jelent meg. Pál csak a szolgája volt a Jézusnak. Most is,
amikor az apostol szól. Az apostol szava mögött ott van a Krisztus, Jézus. Mert most a szolga szól, és a rabszolga, az nem önállóan szól. A rabszolgán keresztül az Ura szól. Krisztus szól itt a gyülekezethez. De ki ez a gyülekezet? Ez is itt van. Nézzük csak. Mindazoknak a Krisztus Jézusban hívő szenteknek. Ugyanígy megismétli a Krisztus Jézust most még egyszer. Jézus Krisztus, a Krisztus Jézus szól a Krisztus Jézusban hívő szenteknek. Kik azok a szentek? Ó, mi a szenteket elgondoljuk bünteleneknek, akiknek már nő a szárnya. Nem. Lehet szent egy bűnös ember? Na, hogy könnyebb legyen. Igen, nekem is ez a válaszom, de hogy könnyebb legyen elfogadni. Tegye fel a kezét az, aki az elmúlt héten nem követett el egy bűnt se. Húzzátok vissza a kezeteket, mert rögtön azt fogom mondani, hogy Uram, bocsáss meg nékik, hogy most hazudtak. Ugye? Tehát akkor itt mindenki bűnös. Most megkérdezem, ti szentek vagytok? Ha felteszitek a kezeteket, jól teszitek. Szentek vagytok, igen. Ez nem azt jelenti, hogy tökéletesek vagytok, el ne bízzátok magatokat, hanem azt jelenti, hogy Istenhez tartoztok. Mit jelent az, hogy szent? Azt szoktuk mondani, hogy elkülönített. Ez nem igaz, mert én mindig ezt a példát szoktam mondani. Itt ez a toll. Ha én most ide külön teszem, ettől szent lett? Lehet szent ez a toll? Lehet. De mikor? Ha Isten céljára különítem el, nem? Nem az elkülönítés tényében van a szentség lényege, hanem a szentség lényege az abban van, hogy valakinek alárendelem, szolgájává teszem. Azért szentek ezek az emberek, mert Jézus Krisztust elvállalták sorsukul, így mondom. Tehát ezért mondja, hogy a Krisztus Jézusban hívő szenteknek. Az elkötelezés eszköze a hit. Hogy én rábíztam az életem az Istenre, akkor vagyok szent. Nem akkor, amikor elhitetem magammal, hogy bűntelen vagyok, nem. Akkor vagyok szent, amikor Krisztus Jézusban rábíztam az életem, az én életem megváltójára. És épp így igaz ez mindenféle tisztségviselőire és a gyülekezetnek. És akkor jön a második vers, még ennyit róla. Elhangzik az, amit mi Isten tiszteleten szoktunk idézni, és sokszor már úgy meguntuk, és nem szoktunk gondolkodni róla. Azt mondja itt az ige, hogy kegyelem néktek, és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Valamit kapunk. Istentől, attól az Istentől, akiről kiderül, hogy a mi atyánk, és attól az Istentől, aki kiengesztelt bennünket önmagával. Jézusnak nem az Istent kellett kiengesztelni az ő engesztelő áldozatával. Isten engem engesztelt ki az Istennel, nem az Istent velem. Hogy miért? Hát már úgy szerette Isten a világot, hogy ő küldte az ő egyszülött fiát, hogy ha valaki hiszen ő benne, el ne veszem, hanem örök élete legyen, nem? Nem az Istent kell kiengesztelni. Értelmetlen lenne. Az Istenség második személye eljön a földre, az Istent kiengesztelje. Semmi értelme nem lenne, nem? Az Istenség második személye eljön erre a földre, mert Isten küldte, mert úgy szerette Isten a világot. Hogy engem ő vele kiengesztelje. Nem csodálatos? Isten Jézus Krisztus által kiengesztel engem. Hogy? Ennek két gyümölcse van. Van egy gyökér, és van egy termő fa. Mi a gyökér? A gyökér az a kegyelem. Mi a kegyelem? A kegyelem az, hogy Isten mondott valamit, és amit mondott, azzal megtervezte az én életem.
És erre én azt mondtam, hogy nem. Ezt hívják úgy, hogy bűn. Döntés. Ugye Isten döntött. A döntésre, döntéssel szembe, ez az én bűnöm. És jön a kegyelem, amikor Isten azt mondja, hogy újra dönthetsz. A kegyelem az az új döntés lehetősége. És miért lehetséges ez? Mert ő annak ellenére, hogy én ellene döntöttem, döntött mellettem. Nem akarja, hogy én a bűnbe maradjak. Ezért mindennek a gyökere a kegyelem. És honnan tudom meg, hogy ez a gyökér mit jelent, vagy ez a gyökér mit terem? Hát a gyümölcsről. És mi az a gyümölcs? Ez a gyümölcs a békesség, nem? Kegyelem néktek és békesség, nem? A Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Nem így van? Ez a békesség az, hogy én békében vagyok önmagammal, mert békében vagyok az Istennel, és mert békében vagyok az Istennel, ezért békében maradok az embertársaimmal is, még akkor is, hogyha engem bántanak és sértenek, és békében vagyok a világgal. Ugye, ahogy Ady Endre fogalmazta, hogy békíts ki magaddal, magammal, hiszen te vagy a béke. Ez az alap. Ebből az alapból bomlik ki majd az egész levél.

103. Zsoltár, a Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk, ami álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri az többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjatok!

Hatodik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek hirtelen.

Moldován Vilmos küldetésben. És azt mondta Isten: fiam, menj el szélese világra az üzenettel. Útszélen, ösvényen, hegyen, völgyeken hirdesd, kiáltsad, hogy van még kegyelem. Én elindultam. Forró volt alattam mindenütt a föld, amerre elhaladtam. Izzott fölöttem a nap, cserzett a szél, évre év, nyárra nyár, s őszre hult a tél. Nem bolyongtam a világon mostohán, jóságos szem kísért nappal, éjszakán. És úgy haladtam a mentővel én, mint apa fiáért, árvíz idején. Most is zörgetek sok alvó ablakon, rohanok gyalog, autón, vonaton. A haldoklónak orvosságot viszek, a hunyó mécsesnek életet, tüzet, s a bűnös fülekbe örömmel kiáltom, hogy értük is közben jár megváltóm. Szent küldetésben üzenetet hordok azoknak, kiket megtörtek a gondok. S ha utamon indák tépi kis ruhám, és éles kövek sebeznek mostohán, ha áradat jön, vulkánok ömölnek, az örömhírrel befutom a földet. Ha lábamat az utak lekoptatják, véremmel írom tele az útporát. Emberek, Krisztus jön, ítél az Úr. Istennek csapása Babilonra hull. De kegyelem által megmarad és él, ki bűneit elhagyja és Istenhez tér.

0: Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atyától, üdvözítő Jézus Krisztusunktól, és a Szentlélek Istentől mind örökké. Amen. Kedves keresztény testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban. Pál apostol a Róma beliekhez írott levele 15. fejezetének 4. verséből ezt olvasom. Mert amelyek régen megírattak, a mi tanulságunkra írattak meg, hogy békességes tűrés által és az írásoknak vigasztalása által reménységünk legyen. Az elkövetkezendőkben egy ősrégi történet mai üzenetével kívánunk foglalkozni. És ennek a Biblia tanulmánynak a folyamán tesszük fel állandóan a kérdést önmagunknak és egymásnak, hogyan viszonyulok, hogyan viszonyulunk felelősségünkhöz azért a másik emberért, akit a Biblia az én, a mi felebarátunknak nevez. Keresztény misszió jellegű Biblia tanulmányunk alapkönyveként ez alkalommal egy ritkábban idézett bibliai könyvet vettünk tervbe, nevezetesen Jónás könyvét. A könyv első fejezetének első két verse így hangzik. És lőn az Úrnak szava Jónáshoz, az Amittai fiához mondván, kelj fel, menj Ninivébe, a nagyvárosba, és kiálts ellene, mert gonoszságuk felhatott elémbe. A most kezdett bibliai tanulmányunk nem módszeres írás magyarázat, hanem inkább lelki elmélkedés, meghitt családias együttlét Isten igéjének, a Bibliának társaságában. Tanulmányunk alaptárgya tehát Jónás, az ő története, a nevéről elnevezett bibliai könyv. A könyv alig 48 verse tartalmazza viszont teljes felelősségünket egymásért és a környező világért. Tekintettel arra, hogy a keresztény élet nem az elzárkózottság, nem is a félrevonulás, még kevésbé a bűnös duzzogás élete. Jónás könyve világmissziót állít az egyes keresztény ember és az egyes keresztény gyülekezet elé. Mert Isten szereti az embert. Még azt az embert is szereti, aki nem ismeri őt. Sőt, azt is szereti, aki még nem akarja megismerni az Istent. Jónás könyve bizonyság arra, hogy Isten irgalmas szeretete következetesen kíséri a néki hátat fordító embert is. Hogy kezdődött az ige? És lőn az Úrnak szava Jónáshoz. Ez azt jelenti, hogy az, aki hallja az Úr szavát, az feltétlen kell, hogy kövesse az elhívást. Annak felelőssége van ezért a világért. Úgy, amint nagy költőnk, Babits, ezt megfogalmazza.
1: Mert vétkesek közt cinkos, aki néma, atya fiaiért számot ad a testvér, nincs mód nem menni, ahová te küldtél.
0: Televíziós elmélkedéseinkhez a Biblia mellett igen nagy haszonnal szolgált White Helene Proféták és királyok című könyve, amelyet az ihletett írónő élete utolsó napjaiban fejezett be. Hasonlóképpen nagy segítség volt, és ezúton mondok ismét köszönetet dr. Szigeti Jenőnek, akinek tollából származik a Két Proféta című könyv, amelyben a szerző gazdag bibliográfiát dolgozott fel. Az elmélkedéseink mai üzenetét nagyon frappánsan vélem felismerni Babits Mihály költőnknek 1937-1938-ban a halálos ágyán megírt nagy versében, amely vers az élettől és a költészettől búcsúzó embernek meggyőző erejű hitvallás tétele. Babits költeményének minden sora rólunk szól, és nekünk szól. A felelősség elől oly gyakran menekülő keresztényekhez. Az ige és a felhasznált forrásmunkák segítsenek most abban, hogy ezt az ősi, több mint 2500 esztendős bibliai könyvet hozzászabjuk életünkhöz, vonatkoztassuk minden napjainkhoz.
1: És mondá, nyomorúságomban az Úrhoz kiálték, és meghallgata engem. A Seol torkából sikolték, és meghallád az én szómat. Mert mélységbe vetettél engem, tenger közepébe, és körülfogott engem a víz, ördvényeid és habjaid mind átmentek rajtam. És én mondám, elvetettem a te szemeid elől, vaj, ha láthatnám még szentséged templomát. Körülvettek engem a vizek lelkemig, mély ár kerített be engem, hínát szövődött fejemre. A hegyek alapjáig süllyedtem alá, bezáródtak a föld závárjai felettem örökre. Mindazáltal kiemelted életemet a mullásból, ó Uram, Istenem!
0: Istennek mindenkor voltak menekülő prófétái. A szolgálat terhe ellen rugodózott Jeremiás is, Illés próféta is, akik akár életük árán is szabadulni kívántak volna szolgálatuktól. A tanítványokat is újra meg újra a halász bárkától és a hálótól kellett Jézusnak elhívnia. Mi sem vagyunk más. Sokszor úgy érezzük, hogy egyedül maradtunk, hogy kihűl, érdektelenné válik az íge ajtunkon. Nagyon hajlamosak vagyunk hogy felszakadjon lelkünkből és ajkunkról ma is ez az ősrégi keserű panasz.
1: És szól Sion, elhagyott az Úr engem, és rólam elfeledkezett az Úr.
0: Sokszor kell bennünket is, mint hajdanán élést, angyalnak költögetni. És nekünk is sokszor mennyei pogácsára van szükségünk, ahhoz, hogy erőt kapjunk felmenni Isten hegyére, a Hórebre. De Istent ma sem tűzben lehet meglátni. Még akkor sem, ha olyan rettenetes ez a tűz, mint amilyen volt a szeptember 11-i tűzvész. Nem is a hegyet tépő szélviharban, vagy a földrengésekben találkozhatunk igazából Istennel. Ő ma is halk, szelíd hangon szól és üzen. Ő ma is ránk kér. Mit csinálsz itt, Illés? És erre mit felelünk?
1: Ő pedig mondta: nagy búsulásom van az Úrért, a seregek istenéért, mert elhagyták a te szövetségedet az Izrael fiai, a te oltáraidat lerontották, és a te prófétáidat fegyverrel megölték, és csak én egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek.
0: Ezek vagyunk. És azért menekülünk, és azért tudunk oly nagyon elkeseredni, mert Isten szemgyógyító írja, még nem gyógyította meg látásunk. Nem tanultuk meg meglátni azokat, akikért küldettünk ebbe a világba. Meglátni azt a másik embert, akit az íge felebarátomnak nevez, és akiért én felelősséggel tartozom. És mivel vakok vagyunk,

és megtalált felett. De tudjátok miért? Mert annak idején képtelen volt atyával együtt sírni, amikor testvére elszakadt az atyai háztól. Különös ez a prófétai könyv. Nem hömpölygő ritmusú költemény. Nem is a múlt titkait vallató, vagy a jövő reménységéről festett csodálatos történelmi freskó. Nem. A könyv egyszerűen egy prófétáról szól. Jónásról. A te testvéredről. Az én testvéremről. A mi testvérünkről, akit Isten elküldött a bűnös világba, a bűnös városba, az ős régi Ninivébe. Meglepő, de ez a könyv lényegében humoros könyve a Bibliának. A humor alapja az a képtelenség, ahogy Jónás elképzeli, hogy majd el fog menekülni az isteni küldetés előtt. Jónás egy olyan ember, akárcsak mi, aki Isten elől akar elszaladni. Bár azok közül, a kevesek közül való, akik, és megint csak akárcsak mi, tudhatták azt, hogy Isten előtt nincs lehetetlen, hogy Isten elől menekülni nem lehet. Ez az ember a mindenható Istent imádta. A mindenható Istent szolgálta. És mégis el tudta képzelni, hogy most az egyszer ki fogja játszani az Istent, aki talán most éppen őt nem fogja meglátni, nem fogja észrevenni menekülését. Ugye, testvéreim, hogy ez a jónási kép mennyire humoros előttünk. És olykor talán mosolygásra készne. Ám hamar arcunkra fagy a mosoly, hamar elmegy a kedvünk a mosolygástól, amikor rádöbbenünk, hogy igazán nincs sok különbség köztünk, meg Jónás a küldetés elől menekülő próféta között. Bennünket is elküldött Isten Ninivébe, ahol sok ember lakik. Jaj, és mi is sokszor olyan nevetségesen menekülünk a küldetés elől, a felelősségünk elől, az Isten elől. Jézus Krisztus szeretetteljes megváltunk elől, akiről nagyon jól tudjuk, hogy nem sokára dicsőségesen eljön megítélni mindenkit az ő cselekedetei szerint. Megítélni ezt a világot. És ebben a világból az előtt le és a megbízatás elől oly sokszor és oly bűnös könnyelműséggel menekülő keresztényeket. Miközben e televíziós sorozat alatt Jónás életének eseményeit fogjuk tanulmányozni, meglátjuk, hogy abban mindig arra döbbenünk, hogy Jónás tulajdonképpen egy prototípus. De lényegében

0: történelem mi rólunk szól. A Jónás történetében igenis rólad és rólam, rólunk van szó. Mert ha őszinték vagyunk, be kell látnunk, hogy a mi helyzetünk is a mai keresztény embernek helyzete is jaj, de nagyon humoros. Kicsinyes ügyeink, hétköznapi posványában vergődünk, emberi gyarlóságaink, kicsinyes nézeteltéréseink, apró érdekeink, kitervelt bizniszeink, sértett hiúságunk panaszait mormoljuk magunk elé, és közben menekülünk. Vagy éppen az élet viharaiban hánykódó hajó mélyén alszunk bűnös gondatlanságban. Nem vesszük észre, hogy Jónási módon vagyunk nagyon nevetségesek, drága testvéreim, keresztény hallgatói. Arról beszélünk, hogy Jézus hamarosan jön. Csak éppen nekünk minden fontosabb, mint ez, mint felelősségteljes küldetésünk az embervilág felé. Sőt, ha valaki gyermeki lelkülettel és az első szeretet hevében komolyan veszi a küldetését az embervilág felé, hajlamosak vagyunk azt lemosolyogni, vagy pedig szélsőséggel, vagy fanatizmussal megszólni, vagy éppen megvádolni. Jónás könyve azért áll közel hozzánk, mert minket mutat be, mert a keresztény küldetésünk válságáról ad híradást. Mi is nevetségesek vagyunk. Lapozzuk majd föl a jelenések könyvét. Laodicea nem szegénysége miatt nevetséges, hanem azért nevetséges, mert szegénysége, nyomorúsága, nyavajái ellenére is gazdagnak hiszi magát. Olyan gazdagnak, mint akinek semmire sincs szüksége.
1: Mivel ezt mondod, gazdag vagyok és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, és a nyavajás, és szegény, és vak, és mezítelen.
0: Nevetségesek vagyunk. Igen, nevetségesek vagyunk. Akár csak a példázatbeli balga szűzek, akik éjt nappallát éve vártak, tiszták is voltak, fehér is volt a ruhájuk, csak éppen, hogy tartalék olajjal nem rendelkeztek, és akkor kezdtek el kapkodni, amikor már nagyon késő volt. Azt hitték, hogy a vőlegény késik, ám mégis ők késtek el. S ez az elkésés jelentette számukra a végső tragédiát. Így tehát, testvéreim, azért választottam Jónás könyvét, mert meggyőződésem, hogy Jónás tragédiája igenis a mi tragédiánk. A menekülő próféta nevetséges története a mi távolról sem nevetséges történetünk. A sorozat az ember testvéreit szeretni nem képes szolgáról szól. És ezúton meghívlak, kövessétek alkalomról alkalomra az előadásokat, hogy az összefüggésében tudjátok megérteni Istennek e mai világhoz, a ma keresztényénhez intézett üzenetét. Ez a sorozat, mint mondottam, a fele barátait szeretni nem képes szolgáról szól. A világért szeretetből felelősséget vállalni nem akaró szolgáról, arról a szolgáról, aki nem tudta, nem akarta a helyes választ megadni magatartásával a minden idők sorsdöntő kérdésére, amely egyben a mai bevezető tanulmányunk címét is képezhetné. Menni vagy nem menni? Ez itt a kérdés. Jónás nem tudta felfogni, amit Babits Mihály a Biblia történet alapján oly szépen, oly kifejezően, oly frappánsan megfogalmazott. Testvéreim, vajon mi megértjük? Képesek vagyunk felmérni? El tudunk-e gondolkodni a mai témánk Babitsi zárójeligéjén?
1: Mert vétkesek közt cinkos, aki néma. Atya fiaiért számot ad a testvér. Nincs mód nem menni, ahová te küldtél.
0: Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, szeretetben oly nagyon gazdag mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében, Golgotai áldozatának jegyében bátorkodunk megállni a kegyelem királyi széke előtt. Kérve téged, Istenünk, fogadd el bűnbánatunkat, fogadd el bűnbeismerésünket, fogadd el jóra való törekedésünknek kicsiny, erőtelen megnyilatkozását. Köszönjük, Istenünk, hogy meglátogatsz bennünket, alkalomról alkalomra tanítasz minket, ősrégi történetek által üzensz a mai világnak, a mai kereszténynek, a mai embernek. Ó, mindezt köszönjük néked. És most bűnbánó szívvel kérünk bocsánatot tőled, azért a sok menekülésért, azért a sok visszautasításért, amelyet elhívásoddal szemben tanúsítottunk. Bocsáss meg nekünk könnyelműségünket, zúgolódásunkat, bocsáss meg nekünk haragainkat, töröld el azokat Jézus Krisztus bűnt eltörlő vérével. Adj nékünk megbocsátást, fogadj vissza bennünket gyermekeidként, hogy maradjunk te néked háládatos gyermekeid, és bizonyuljunk mindenkor egymás iránt, egymást megbecsülő, tisztelő és nagyon szeretni tudó testvérek. Amen.
1: Amen.

és a szívem is elhagyott engem. Ez a legnagyobb bűn. Ez a legszörnyűbb büntetés. És a legnagyobb nyomorúság is ez. Elhagyott engem. Az én szívem is. Ülök a puszta homok közepén, csügged nehéz fejem. Ülök. Akár a kő, lomha, kietlen kőmozdulatokkal tapogatom magam. Vad idegenül kutat a kezem a hely körül, hol a szívemnek lenni kellene. Nincs. Nincs. Elszállt, elillant az évek során. Őszökkel, tavaszokkal, bűnökkel, bajokkal, vándormadarakkal. Nem tudom kivel, nem tudom mivel, nem tudom hogyan, micsoda percekkel, órákkal, tolvajokkal illant elszökött, eltűnt, elpárolgott el, hagyott el engem. Az én szívem is. Még néha énekelnék. Egyszer csak a dal torkomon akad. Elfagy. Kihűl. Nem érzem a szívemet a dal alatt. Szólnék néha egy simogató szót. Egyszerűt. Tisztát. Édest. Meleget. Vigasztalót. Kimondom, koppan, érctelenül, csináltan, hidegen, nem szűrhettem által a szívemen. Magamhoz vonnék néha valakit közel, közel, közel hozzám a félelmes magányba. De szeged szánként visszahull a két kar, és visszahull a nagy ölelés vágya. A kitárt karok félszeg ritmusát nem a szív dirigálja. Indul a kezem irgalomra is, de nem dobban a mozdulatban semmi. Csak pénz csillan, koldus kezébe tenni. Zeng a köszönet. Ezer annyit adjon. Nem! Csak szívet. Csak egy kis szívet adjon. És imára is kulcsolom kezem. Úgy esedezem szívtelenül szívért. Szárazon adom Istennek magam. Hát, ha reám bocsátja harmatát, és kinyílik a kőből egy virág. Mert bajok vettek engemet körül, és a bajoknak szereszáma nincsen, és útól értek az én bűneim, és bűneim beláthatatlanok, hajszálaimmal el nem hullanak, s elhagyott engem az én szívem is. Nincs. Nincs. Elszállt, elillant az évek során. Ó, bűnök, bajok, őszök, tavaszok, gyilkos órák, rabló pillanatok, suhanószárnyú nagy sorsmadarak, hová vittétek az én szívemet? Hozzátok vissza az én szívemet.

65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma. Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugat határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzelnékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat víkság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek és

és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorult a kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit. Mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik róluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultnak reményesen vészel örökre. Kelj fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg, Uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandók ők.

Ézsaiás könyve 40. fejezet, 30 és 31. verse. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.

Ismerjük meg Jézust. Kutassuk a Bibliát. Lépésről lépésre.

0: Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, itt a Reménység Hangja Rádió. Nevem Szász Károly Zsolt és technikai munkatársam László Attila nevében is köszöntök minden kedves hallgatót. Ugyanakkor sok szeretettel köszöntöm beszélgető társamat, Filip Lukács Istvánt, a kolozsvári Magyar Adventista Gyülekezetnek lelkipásztorát. Isten hozott István a mai beszélgetésre.
1: Köszönöm szépen, békességgel köszöntöm én is a kedves hallgatókat.
0: Lépésről lépésre haladunk a Jézus tanításainak, Jézus életének, elveinek megismerésében. Éppen ezért szeretném összekötni a mai beszélgetést egy picit azzal, ami az előző adásban elhangzott, összekötni azzal, ami történt igazából a mai beszélgetés témája előtt a Jézus életében. Nagy léptekben közeledünk a Jézus életének, földi szolgálatának vége felé, és már az ő megfeszítése előtti napoknál tartunk, amikor Jézus még a templomnál van, templomban tanít, többen keresik meg őt fondorlatos kérdéseikkel, kémkednek utána, megpróbálják törbe csalni, egyesek az adófizetésről kérdezik őt, kell-e adót fizetni, vagy nem kell-e adót fizetni a császárnak, és elnémulnak a Jézus válasza után. Mások a feltámadást tagadják, és lehetetlen helyzetet teremtve akarják Jézust törbecsalni. A törvény megtartásáról ugyanúgy megpróbálják Jézust egy olyan helyzetbe vezetni, ahol megfogható az ő kijelentései alapján, de mindez sikertelenül zajlik. A következő pillanatokban azt látjuk, hogy Jézus a sok kérdésre megválaszol, mennyei bölcsességről tesz tanúságot, de egy adott pillanatban Jézus ő maga válik kérdezővé, nem csak válaszol, hanem ő maga is feltesz kérdést a hallgatóknak. A Máté evangélium a 22. fejezetében, a 42. versben a következő kérdést teszi fel Jézus a farizeusoknak, a résztvevőknek, a hallgatóknak. Miképpen vélekedtek ti a Krisztus felől? Kinek a fia? Hogyan lehet erre a kérdésre válaszolni? Hogyan tudtak válaszolni ők erre a feltett kérdésre, és mi volt a lényege ennek a kérdésnek?
1: A legfontosabb kérdés, amelyel az ember az életben találkozik, és amire választ kell adnia, ez, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Az evangéliumokban is azt látjuk, hogy Jézus a tanítványait, tetteit, csodáit, tanításait mind-mind úgy rendezte, úgy tanított, úgy tette a csodáit, úgy építette a kapcsolatait a tanítványaival, hogy egy adott pillanatban, amikor felteszi nekik ezt a kérdést, hogy kicsoda Jézus Krisztus, akkor ők meg tudják a kérdést válaszolni. Emlékezzünk arra a pillanatra, amikor elviszi őket a Cézária Filippibe, és ott kérdezi meg őket, hogy kinek mondanak engem az emberek, és kinek mondotok ti engemet. És akkor Péter mindannyiuk nevében válaszol, és azt mondja, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek a fia. Tehát az ember számára a legnagyobb kérdés ez, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Kicsoda számodra Jézus Krisztus, kedves hallgató. Egy követésre méltó, csodálatos emberi példa. Egy humán példakép, egy jó ember, egy nagy vallásos vezető, kicsoda számodra Jézus Krisztus. Nem véletlenszerű az, hogy itt ez a beszélgetés, a vita a tanítványok hallatára tömeg előtt, a Jézus támadó farizeusok, saduceusok, írástudók körében, ezzel a kérdéssel zárul. Ugye feltesznek Jézusnak különböző kérdéseket, és Jézus megválaszolja ezeket. Az, hogy lesz-e feltámadás, az, hogy szabad-e, kell-e adót fizetni a császárnak, az, hogy melyik a legnagyobb parancsolat, És miután minden kérdést feltettek, és Jézus megválaszolta azokat, eljön az az idő, hogy Jézus kérdez. És egy dolgot kérdez tulajdonképpen, hogy kinek mondjátok az embernek fiát? Ki ő? És ez a kérdések kérdése. Nem tudnak erre egész pontos választ adni. Egyrészt a Dávid fiának tekintik. És idézik a Zsoltárt, amelyben a Dávid, ugye Jézus kérdezi, hogy kinek mondja Dávid magát, Jézus Krisztust. És egyrészt úgy gondolják, hogy a Dávidnak fia. Ugye Dávid fiának lenni mit jelent? Azt jelenti, hogy Dávid király volt, tehát emberi király, emberi uralkodó, tehát Jézus Krisztus akkor egy emberi uralkodó, a zsidó nemzetnek a nagy várakozása, vagyis a mesiás tulajdonképpen, a zsidó nemzetnek a nagy várakozása, amikor eljön, és Dávid az emberi uralmat az ő fiában, Jézus Krisztusban beteljesíti. A Jézus Krisztus beteljesíti tulajdonképpen Dávidnak a proféciáit. Vagy a Dávidnak adott proféciákat, hiszen Isten azt mondta Dávidnak, hogy amikor te meghalsz, majd a te ágyékodból származik valaki, akinek az uralkodás örökkévaló lesz. És Jézus felveszti a kérdést nekik, miután azt mondják, hogy a Dávid fia kell legyen, a mesiás. Hogy akkor Dávid hogyan hívta Jézust, vagyis a mesiást, urának? Hogy van az, hogy azt mondja Dávid, hogy mondta az Úr, vagyis Jahve, az én uramnak, Jahvénak. Tehát az egyik Jahve mondja a másiknak, az egyik mennybeli Úr, mennybeli Isten mondja a másiknak, hogy ülj az én jobb kezem felől. Tehát Dávid elismeri azt, hogy van egy mennyei Úr, aki a másik mennyei Úrnak azt mondja, hogy ülj az én jobb kezem felől, vagyis légy velem társuralkodó. Az, amikor valaki a király jobbjára ül, az a királlyal egyenrangúságot fejez ki. És azt mondja Jézus, hogy az, akit ti Jahvénak, Úrnak tartotok, azt mondja ez az Úr a másik Úrnak, hogy velem egyenrangú vagy, és ülj az én jobb kezem felől. És ez a mesiásban, Jézus Krisztusban teljesedett be. És ezzel Jézus azt mondja nekik, hogy nem csak Dávid fia a mesiás, hanem az Istennek fia is. Pál apostol ezt a kettőséget olyan csodálatosan megragadja a Rómabeliekhez írott levél legelején, amikor azt mondja, hogy ugye úgy indítja az evangéliumról szóló beszédét, hogy Pál Jézus Krisztus szolgálja, elhívott apostol, elválasztva az Isten országára, az Isten evangéliumának a szolgálatára. Ez az evangélium Jézus Krisztusról szól, és ez rendkívül fontos, tehát az evangélium az nem valamiről szól, hanem valakiről, Jézus Krisztusról, és ez a Jézus Krisztus Dávid magvából származik test szerint, tehát ő a Dávid fia, kinek a fia, ugye itt a kérdés, tehát a mesiás, a Dávidnak a fia, és megbizonyítatott hatalmasan az Isten fiának a halottakból való feltámadás által. Tehát, hogy Jézus Krisztus, aki feltámadta halálból, az bebizonyította azt, hogy ő az Istennek fia. Kicsoda Jézus Krisztus? Jézus Krisztus az embernek a fia, a Dávidnak a fia, és Jézus Krisztus az Istennek a fia. És erről szól az evangélium, enélkül nincsen evangélium. Miért a kettősség, miért a kettős természet szükségszerűsége, fontossága? Azért, mert Jézus emberként példát adott nekünk. Ott van egy tökéletes példa. Megmutatta azt, hogy ő emberként hogyan élt. Istenként pedig erőt ad az embernek arra, hogy ezt a példát tudja követni. Tehát Jézust sokan csodálják ma, de nem tudnak vele mit kezdeni. Követhetetlen, csodálatra méltónak tartják. Ha csak az ember fiát látják benne, ha csak a Dávid fiát látják benne. De Jézus nem csak tökéletes példa, nem csak a Dávid fia, hanem ő az Istennek a fia is, aki fentül az Atya Istennek a jobbján, és erőt ad az embernek arra, hogy azt az utat járja, amelyet ő járt ezen a földön. Amikor Jézus parancsot ad arra, hogy kövessük őt, egyben képesítést ad arra, hogy követhessük őt. Ő emberként, Dávid fiaként példa számunkra, ő az első egyetlen igaz ember ezen a földön, és Isten fiaként erőt ad nekünk az engedelmességre. Ember fiaként példát ad, Isten fiaként erőt ad nekünk. Ez az evangélium. És ezt kell megértenünk, ezt próbálja Pál apostol megértetni a rómabeliekkel, hogy az evangélium az valakiről szól, aki Istennek a fia és aki embernek a fia. És ezzel zárja Jézus is itt a beszédét. Ez az utolsó szó, amit Jézus intéz a hallgatóihoz ott akkor, vagyis feléjük intézi, és azt mondja, hogy ha ezt megértettétek, hogy az, akivel ti kikezdtetek, hogy szabad vagy nem szabad adót fizetni, meg egy életen keresztül üldöztétek, mondja a saduceusoknak, farizeusoknak, megértettétek, hogy ő az Istennek fia is, és a Dávid fia is. És ha ezt megértettétek, akkor ennél többet nincs, hogy mondanom nektek. És nem véletlen az, hogy elhallgatnak. Tehát amikor ezt megértették, hogy a Mesiás, azaz embernek a fia, Dávidnak a fia, megjövendől, de az Istennek fia is, ember fiaként példát ad, Isten fiaként erőt ad. Amikor ezt megértették, akkor erre már nincs, hogy válaszoljanak, itt elhallgatnak.
0: Azt látjuk a bibliai beszámolóban, hogy nem csak, hogy ott abban a pillanatban elhallgatnak, miután Jézus megválaszol, hanem attól kezdve senki nem tesz fel hasonló kérdéseket Jézusnak, többé nem kérdezik őt, mint kérdezték őt előtte.
1: Igen, mert hogy itt nem csak arról van szó, hogy Jézus legyőzte őket. Mert ha legyőzte volna, az elég lett volna abban is, hogy megválaszolja kérdéseiket, hogy lesz-e feltámadás, igen, bebizonyította meg a farizeusoknak azt, hogy kell adót fizetni, az Istent kell mindenek előtt imádni, és utána az emberi törvényeknek eleget tenni, meg hogy miben áll a szeretet, vagyis a törvénynek a lényege a szeretet, megválaszolta az írástudónak. De miért kérdez Jézus? Ugye már itt elhallgattak a többiek, azért, mert meg kell értsék azt, hogy ezeken a vitákon felül a legnagyobb kérdés az, hogy kicsoda Jézus Krisztus. És megértettétek? Ha megértették, akkor itt már a döntés személyes. És kedves hallgatóim felé is ezt a kérdést intézem, hogy megértettük, hogy ki Jézus Krisztus? Hogy ő az Istennek fia, aki hatalmas, és ő az embernek fia, aki példa. Hiszünk benne? Ezzel zárja János az evangéliumát, hogy amik megírattak, azért írattak meg, hogy mi higgyünk. Jézus Krisztusnak nevében, az Isten fiának nevében, és ha hiszünk benne, akkor örök életünk van. Aki hisz a fiúban, azé az élet. Aki nem hisz a fiúban, elkárhozott. Tehát ez egy kérdés, amellyel mindannyiunknak szembesülnünk kell, és amire válaszolnunk kell. És az a kérdés után már nincs más kérdés. Ez a legfontosabb kérdés.
0: Igen, valóban ezek mélyreható gondolatok. Mi alatt elgondolkodunk és eltűnődünk ezeken a kérdéseken, tartsunk egy zenei szünetet, és majd utána folytatjuk a beszélgetést.

lépésről lépésre ismerjük meg Jézusnak tanítását, Jézusnak életét, most már a záró alkalmakat, záró eseményeket vizsgáljuk. A Máté evangélium a 23. részében Jézus nagyon kemény szavakkal szól az írástudók és a farizeusok ellen. Szeretném olvasni a második verstől.

0: hívják őket mester, mester. Megállok itt a bibliaolvasásban. Nem túl kemény szavakat mond itt Jézus ezen emberek felé. Ennyire súlyos volt a helyzetük, ennyire súlyos volt az állapotuk, hogy muszájnak tartotta ennyire keményen fogalmazni és körülírni az ő helyzetüket. Valóban egy pontos leírást látunk itt az akkori farizeusokról, írástudókról.
1: Fontos felfigyelnünk arra, amit az első versben olvasunk, hogy Jézus a sokaságnak szólott is a tanítványainak. Tehát ekkor már befejezte a beszédjét a farizeusokkal, írástudókkal, saduceusokkal. Nekik feltettek kérdést, ki számunkra Jézus Krisztus, és őket ezzel a kérdéssel hagyta. De Jézus tiszta vizet akar önteni a pohárba. Tehát ő gondol a tömegekre is, gondol az egyszerű emberekre, gondol az ő tanítványaira. Tehetni azt, hogy ne foglalkozzon velük, de az emberekben ott van egy csomó kérdés a vallási vezetőkkel kapcsolatosan, a vallásosságról, és nem teheti Jézus azt, hogy ne beszéljen a tanítványoknak és a tömegeknek erről. És tulajdonképpen itt, amikor elmondja a jajokat, meg a vád beszédet ezekről a vallásos vezetőkről, ezt a tömegeknek mondja és a tanítványoknak. Miért? Azért, mert gondja van arra, hogy lássák az emberek, lássák a tanítványai azt, hogy igazából milyen vallásos vezetőkkel van dolguk. És hiszem azt, hogy ma is Jézus ezért nyilvánvalóan akarja tenni azt, hogy a tömegek lássák, az embereknek nyíljon meg a szemük arról, hogy igazából kivel is van dolguk. Tehát ez a prédikáció, ez nekünk szól, mindannyiunknak szól, ezt látni kell a világnak.
0: Egyféle figyelmeztetés ez, és Jézus segítsége arra, hogy felismerjük a képmutatást és a fölösleges megterhelést, amit nem Isten kér az embertől?
1: Igen, és figyeljük meg, hogy mivel kezdi Jézus. Azt mondja, hogy parancsolnak nektek bizonyos dolgokat, azt tegyétek meg, de amiket tesznek, azt ne tegyétek meg. Tehát a legalapvetőbb problémájuk ezeknek a vallásos közösségeknek az volt, hogy parancsoltak, rendelkeztek, de az életükben ez nem vált valósággá. Tehát egy dolog volt az, amit tanítottak, és más volt az életük. És az igazi vallásnak meg az volna a lényege, hogy amit tesz, azt mondja, és amit mond, azt teszi. Jézus életében a tettei között és a tanításai között tökéletes összhang volt. Sőt, Isten, amikor kijelenti önmagát a Mózessel való beszélgetésében, azt mondja magáról, hogy én vagyok, aki vagyok. Tehát én pontosan az vagyok, akinek tartom magamat, hogy vagyok. A kettő között nincs különbség. És itt ez a nagy kérdés, hogy vajon én, mint keresztény ma, mi vagyok? Az vagyok, akinek látszok, vagy egészen más vagyok a valóságban? Hogyan élem meg a mindennapjaimat? A családban az vagyok, aki vagyok a nyilvánosságban? A saját gondolataimban is az vagyok, akinek látszok. Tehát Jézus életében azt láttuk, hogy a kettő tökéletesen fette egymást, ezeknek az életében pedig azt látjuk, hogy a kettő nagyon távol esett egymástól. Figyeljük meg, hogy nem mondja Jézus azt, hogy vessétek el a tanításaikat, sőt azt mondja, hogy tartsátok meg, amit mondanak. Tehát jó az, amit mondanak, azt tartsátok meg.
0: Eszembe jut, elnézést, hogy közbeszólok, eszembe jut két népi mondás is, egy román meg egy magyar, ami nagyon talál azzal, amit Jézus itt mond. Az egyik románul azt mondja, hogy Fölcsi spune popa, nuce face popa. A másik, a magyar pedig azt mondja, hogy hát vizet prédikál, de bort ízik. Igazából fennmaradtak ezek a gyakorlatok napjainkig is, tehát van egy ilyen álkereszténység, amiben a tanítás, a tanács az jó, de a valóság az eltér attól, és Jézus most minket is arra hív, hogy a tanítást és a gyakorlatot tegyük egymással, helyezzük.

0: ők egymással összhangba.
1: Igen, tehát az első ponton Jézus ezt veti fel nekik. Itt még tapintatos is azt mondja, hogy a tanításaitokban vannak jó dolgok, és azokat meg kell tartani. Tehát az nem mentség senki számára, hogy hallottam az ígét, de az ige hirdető sem azt tette, ezért én sem tettem azt. Viszont figyeljük meg, hogy a negyedik versben tovább egy is azt mondja, hogy ők nehéz és elhordozhatatlan terheket kötöznek egybe, és az emberek vállaira vetik, de ők az újokkal sem akarják azokkal illetni. Melyek ezek a nehéz és elhordozhatatlan terhek? Ezek az Isten terhei? Nem az Isten terhei. Jézus azt mondja önmagáról, hogy az én terhem könnyű, és az én igám gyönyörűséges. Azaz mindaz, amit Jézus megparancsol, az nem nehéz, az hordozható, az kivitelezhető. De ezek a vallásos vezetők nem csak olyan dolgokat tesznek, hogy hirdetik az Istennek ígét, miközben ők másképpen élnek, hanem azt is, hogy olyan dolgokat parancsolnak meg az embereknek, amelyeket Isten soha nem parancsolt meg. És ez a vallásosságnak a másik nehéz megítélni való dolga, amikor olyan dolgokat parancsolgatnak az embereknek, amelyeket Isten nem parancsolt. És a mai vallásos világnak egy jelentős része ebben él, hogy olyan vallásos dolgokat, gyakorlatokat űznek, amelyeket Jézus soha nem parancsolt meg. Gondoljunk csak a zarándoklatokra. Gondoljunk csak az önsanyargatásokra. Az ünnepnapokra, amelyekről Jézus soha nem beszélt. A kötelező imádságokra, a forma imádságokra, hogy hányszor kell elmondani egyik vagy másik imádságot. Nem beszélve ugye a középkori bűnbocsátott cédulákról. És ebben az időben is leterhelik az Isten parancsolatait. Például a szombat parancsát, hogy hányat szabad lépni szombaton, vagy hányat nem szabad, vagy mit szabad, vagy nem szabad tenni azon. Tehát olyan parancsolatok, amelyeket Jézus nem parancsolt meg az ember számára.
0: Az ötödik versben Jézus azt mondja ezekről az emberekről, hogy minden ő dolgaikat csak azért cselekszik, hogy lássák őket az emberek. Mi volt ezzel a gond? A hívő ember úgy élje meg az ő kegyességét, hogy senki ne vegye észre? Lehet egy ilyen életet élni, hogy az emberek ne vegyék észre azt az életformát, amit az ember Istentől megtanul, és azt gyakorolja? Lehet ezt titokban tenni? Mit feddett meg itt Jézus?
1: Jézus kimondja azt, hogy nem lehet elrejteni a hegyen épített várost, és ti vagytok a hegyen épített város, ugye ezt találjuk a hegyi beszédében, hogy az igazi keresztény ember olyan, mint egy hegyre épült város, amit nem lehet elrejteni. Tehát mindenképpen meglátják, mindenképpen meg fogják látni. Ti vagytok a világ világossága. Meglátják az igazi keresztényeket. Istennek erre gondja van, hogy megdicsőítse önmagát bennük. De azt is mondja, hogy ne tudja a te jobb kezed, hogy mit tesz a bal kezed. Valamikor az ember jó téteményt visz végbe, akkor azt nem kell tudja más. Mert ha erről más tudomást szerez, akkor elveszítette az ember a jutalmát. Ezt csendbe tegye. Ezt úgy tegye, mint ahogy az özvegy asszonya két fillérét vitte a templomba szinte lopva, és beletette, és ezzel nem hivalkodott. Viszont Isten ezt észreveszi, és nem csak észreveszi, hanem ezt nyilvánvalóvá is teszi. És az dicsőíti meg az Istent, hogy az ember ezzel nem büszkélkedik, ezt csendben viszi végbe, látványosság nélkül. Egyrészt megdicsőíti az Istent maga a jó cselekedet, másrészt az, hogy az ember ezzel nem hivalkodik. Az alázat, az ember alázatossága. És Jézus erre hív fel bennünket, hogy ez majd megdicsőíti az Isten nevét. Ezeket a jó cselekedeteket nem lehet elrejteni. Ezek nyilvánvalóra jönnek, ez olyan, mint a világ világossága. Napot se lehet elrejteni az égről. De ez nem a mi dolgunk. ez az Isten dolga, hogy ezeket nyilvánvalóvá tegye, és hogy ezekben majd ő dicsőjön meg. Mert ha az ember ezeket nyilvánvalóvá teszi, akkor önmagát dicsőíti meg. Ha pedig ezeket csendben viszi végbe, akkor úgy sem marad rejtve, de megdicsőül az Isten általa.
0: Megéri hangsúlyozni azt, amit Jézus mond, hogy csak azért cselekszik, hogy lássák őket az emberek. És valamit csak azért tenni, hogy a többiek lássák, ez nagyon gyenge motiváció. Ugye segítünk valakin, aki rászorul. Neki jól fog az a segítség. De csak azért tenni, hogy utána egy fényképpel te népszerűvé válj az interneten, és próbáld az embereket elhitetni azzal, hogy egy nagyon kegyes és jó lelki ember vagy, pedig nem vagy, te egy nagyon önző ember vagy, és egy aki, olyan, aki szereti, ha megdicsérik és magasztalják, és csak azért tegyél valamit, hogy az emberek megdicsérjenek és lássák, ez valóban gyenge motiváció és egy téves gondolkodásmód.
1: Hát a világ nagyjaiban azt látjuk, hogy a leggazdagabb emberek, akik egyébként az önzés tetőfokáig jutottak, óriási jó cselekedeteket, jó tetteket hajtanak végbe, óriási humánus, humanitárius segélyeket nyújtanak, és de hát dobolnak is maguk előtt. Tehát ezt azért nem úgy teszik, hogy ne tudja a jobb keze, hogy mit tesz a bal keze. Pontosan ezen van a lényeg, hogy a motiváció az, hogy megdicsítse magát vele. És az emberiségnek a nagy kérdés nem az, hogy mit teszel, hanem, hogy miért teszed. Az indok az, ami a minden tettnek az értelmét megadja. És ha valaki tesz egy jót, és azt dobolja, akkor az indok már áthúzta a jó cselekedetet. Az ember a szívében vizsgálja meg azt, hogy valamit miért tesz.
0: Nem jó mégis, hogyha jót tesznek az emberek, még hogyha rossz szándékból is, rossz indokból is. Tehát ha valaki színből teszi, és nem szívből teszi, például ha az evangéliumot prédikálja, végül az eljut valakihez, aki meghallja, vagy hogyha valaki csak azért ad egy falat kenyeret egy éhezőnek, mert egy fényképet készít, egy szelfit készít magáról, és utána fölteszi a világhálóra, hogy az emberek lássák. Végül az a gyerek csak jól jár, mert kapott egy falat kenyeret. Hol van itt a gond? Miben lehet látni a bajt, a problémát?
1: A Pál apostolnak a magatartását juttatja eszembe, és lehet, hogy te is erre gondoltál, amikor a Filippi börtönben, illetve a börtönben van, és a Filippi beliekhez írja a levelét, hogy vannak, akik versengésből hirdetik a Krisztust, vannak, akik jó lélekkel, és erre mit mondjon, akár színből, akár szívből teszik, örül annak, hogy a Krisztus prédikáltatik, és ő ennek örülni is fog. Tehát végül is örül annak, hogy Jézus hirdettetik, semmit nem tehet az emberiség az evangélium ellen, csak az evangéliumért, végső soron Isten mindent megdicsőíti. És hogy jó-e ez az Isten országa számára, ha valaki akár színből is tesz valamit. Én azt hiszem, hogy a nagy kérdésünk nem ez, hanem az, hogy önmagunkat, a saját lelkünket lemérjük. Mert az, aki azért teszi, hogy lássák az emberek, és megdicsérjék, az megkapta a jutalmát. Látják az emberek, és megdicsérik. Tehát ezért tette, ezt megkapta. De az, aki azért teszi, hogy az Isten előtt kedves legyen, tehát Isten előtt viszi az alamizsnáját, az Istentől kapja meg a jutalmát. Az Isten jutalmazza meg. És a kérdés az, hogy az ember mit akar? Az emberek dicséretét keresi? Ha az emberek dicséretét keresi, akkor dobolja a jó cselekedeteit, és megdicsérik az emberek. Ha viszont az Isten dicséretét keresi, akkor maradjon csendben. Akkor ne verje dobra azt, hogy ő mit tesz. És itt még sokat kell tanulnunk, hogy csendes keresztény életet és szolgálatot éljünk.
0: A hatodik versben Jézus azt mondja ezekről, hogy szeretik a lakomákon a fűhelyet és a gyülekezetekben az elülülést. Mitől voltak ezek az elülülések jobbak, mint bármelyik más hely a gyülekezetben? Amikor napjainkban sokszor azt látjuk, hogy az első székek üresek, vajon éppen ettől a farizeusi képmutató lelkülettől próbálnak menekülni az emberek, hogy a hátsó üléseket foglalják el, és a lakomákon pedig mi volt a főhely, és hogyan lehet elkerülni ma, hogy ugyanazt a hibát elkövesse valaki.
1: Itt én két síkon vélem ezt az ígét üzenetértékűnek. Az egyik az, hogy tehát akkor azt tették, hogy előültek a templomba, a főhelyeken, lakomákon. Hagyj jegyezzem meg, hogy ma is vannak ilyen emberek. Tehát ilyen nevetséges emberek, akik megjelennek egy helyen, és akkor igyekeznek befurakodni, és ott lenni a tál körül, és az eseményeken előreülni. Még vannak ilyenek. Még vannak. És nevetségesek. Tehát ma ők a világ nevetségének a tárgyai, én úgy hiszem, vagy a normális ember nevetségének a tárgyai.
0: Netán azért, mert már az illemtan is másképp követeli meg a viselkedést a társaságban és a gyülekezetben?
1: Tehát gondoljuk meg, hogy azért Jézusnak legalább a látszatra volt hatása e szavaknak legalább a látszatra volt hatása. Ma, ahogy mondtad, már a templomban az ember inkább leül hátul. Természetesen, hogy ez így önmagában nem oldja meg a problémát. Tehát, hogyha az embernek a szíve elől ül, ő ülhet hátul. Mert ugyanabban az állapotban vannak alázatoskodók, akik az alázatoskodásukkal törnek az első helyre. Ez semmivel sem jobb, mint a büszkélkedő.
0: Azt mondja Jézus a sokaságnak, a tanítványoknak, hogy a 8. versben, ne hívassátok magatokat mesternek, és utal itt az előző versre, ahol azt mondja, hogy ezek a piacokon való köszöntéseket szeretik, és azt, hogy az emberek úgy hívják őket mester. Ti ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek a Krisztus. Ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Mit tilt meg itt Jézus? Netán megszüntetni kívánta a tanítvány-mester fogalmat? Tehát nem létezik ezután mester meg tanítvány? Csak a krisztusi tanítvány?
1: Ne hívassátok magatokat mesternek. Azért ilyen szempontból is olvashat ez az ige, tehát az, hogyha más valaki mesternek szólít meg, az még nem olyan, mint hogyha valaki önmagának fenntartja ezt a titulust, hogy őt mesternek szólítsák meg, vagy őt atyának szólítsák meg, vagy hadd lépjek előre, vagy őt doktornak szólítsák meg. Tehát amikor elvárja az ember azt, hogy őt valaki nagynak, őt a címével szólítsák meg, neki címje legyen. És erre mondja azt, hogy ezt ne várjátok el, hiszen mester egy van, az igazi mester a mennyben, atyátok is egy van, doktor vagy tanító az is csak egy van. Sőt, visszatérnék egy kicsit a 7. vers, ahol azt mondja, hogy elvárjátok a köszöntéseket. Tehát, hogy elvárják, hogy köszöntsék egymást. Itt Jézus még egy kicsit az illemtant is felülírja. Mert ugye a mai illemtanban benne van az, hogy kikinek köszönjön előre, fiatal idősnek, gyerek felnőttnek, férfi nőnek, és a rangban kisebb köszöntse a rangban fölötte lévőt. És nyilván, hogy ezeknek az illemtan szabályoknak megvan a maga elénye is, hiszen valahogy el kell igazodni egy pillanatban, kell tudja azt, hogy ki kit szólít meg és hogyan. De Jézus azt mondja, hogy közöttetek ne így legyen. Tehát a tiszteletben egymást megelőzők legyetek. Találjuk a Római Levél 12. fejezetében. Szóval, hogy előzzék meg a tiszteletben egymást. Nincsen abban semmi rossz, hogyha egy idős előre köszön egy gyereknek. Hallatlannak tűnik, hogy én köszönjek előre, hát szóljon majd ő, hogy csókolom. Nem. Tehát Jézus azt mondja, hogy előzzétek meg egymást. nem várhatja el sem egy idős, sem egy felnőtt, sem senki a tisztségben fölötte álló, hogy akkor engem előre köszöntsenek. Jézus azt mondja, hogy egymást megelőzzétek köszöntésben. Gyerekkorom egyik kedves férfi alakja elevenedik meg előttem a szülőfalumban. Volt egy férfi, aki mindenkinek előre köszönt, és mi gyerekek sose tudtuk megelőzni a köszönését, már messze előre köszönt. Tehát hogy van az, hogy nem is ismertem közelebbről, de hogy ennyire megmarad? Tehát egy áldott emlék, hogy egy gyereket előre köszönt, és egy gyereket végig kísérhet egy emlék, egy élmény, hogy valaki előre köszönt. Szóval ember, nem vagy méltó, hogy neked előre köszönjenek. Tehát nem, egyáltalán nem, az ember ezt vesse ki az elméjéből. Sem pedig a címekre.
0: Köszönöm szépen. Tartsunk egy zenei szünetet, majd utána folytatjuk a beszélgetést.

0: Ha a Jézus mondatában megfigyeljük, akkor azt látjuk, hogy mesternek ne hívassátok magatokat, majd a 10. versben doktornak se hívassátok magatokat. Mind a két esetben arról van szó, hogy minek hivatjuk magunkat. A 9. versben azt mondja, hogy atyátoknak se hívjatok senkit a földön. Tehát itt már másról van szó. Tehát nem önmagunkról van szó, hogy milyen címeket várunk el az emberektől, hogy hogyan követeljük meg ezt az elismerést, hanem hogy milyen elismerést nyújtunk mi mások felé, hogyan fordulunk hozzájuk. Mit jelent az, hogy atyának ne hívni senkit? Gondolom, hogy nem a szülő-gyerek kapcsolatról beszél Jézus, hanem valami egyébről. Miért ne nevezzünk senkit atyának Jézus parancsa szerint?
1: Hát itt arról van szó, ugye, hogy ezek az írástudók elvárták azt, hogy őket lelki atyának tartsák. Ma is a vallásos gyakorlat az, hogy bizonyos egyházakban a lelki vezetőket atyáknak nevezik. És tulajdonképpen akár a román nyelven a părinte, vagy a magyarban is a pap, a pápa tulajdonképpen az atyának a szavából, tehát ebből a szóból ered. És Jézus azt mondja, hogy ne hívjátok. Tehát a lelki vezetőket nem kell így hívni. Ők Istentől elrendelt eszközök, testvérek, tehát egymásnak testvérei vagytok, egy a lelki atyátok, a mennyekben, aki van, és egymásnak testvérei vagytok. Tehát ez igének az értelme.
0: Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy ha valaki elvégez egy doktorátus, akkor kap egy egyetemi címet, egy doktori címet kap, és attól kezdve sokszor megjelenik a neve előtt ez a cím. Jézus erről szól, amikor azt mondja, hogy doktoroknak se hívásátok magatokat, már létezett abban az időben ez a titulus, vagy netán Jézus az orvostudomány ellen szól, mikor doktornak nevezünk valakit, orvosnak nevezünk valakit? Mi az, amit tilt pontosabban itt Jézus?
1: Igen, a magyar nyelvben ugye elég összemosolott ez a két. Egyébként teljesen egymástól független fogalom, a doktor és az orvos. Talán kifejezőbb volna, hogyha ma is orvos úrnak szólítanánk meg az orvost, mert igazából az. A doktori az meg egy tudományos cím, amelyet megszerez egy ember magának. Hát nem olyan rég meglátogattam valakit, és nyilván nevet nem fogok mondani, szavamat is adtam rá, de kiderült a beszélgetésben az, hogy ő doktor, és hogy erről nem tud senki. Tehát, hogy ő ezt megszerezte, mert valahol szüksége volt erre a címre, és nem tud róla senki, sőt, ha jól értettem, még a családja se tud erről. Na, ott az alázat. Ott az alázat, amikor valaki felhasználja ezt a tudományos életben, de a mindennapokban ebből nem...
0: Nem lobogtatja maga előtt, ugye?
1: Igen, tehát ebből nem csinál ügyet. Meg aztán aztán a végletek véglete, amikor a gyülekezetben egymást doktornak szólítgatjuk meg, stb. Szóval... Kérem szépen, az egyenesen ütközik ezzel az ígével. Az nem illik ide, hogy egymást egészen visszatetsző, visszataszító, mindent el lehet mondani róla, ami negatív, szóval az nem tartozik az Isten egyházába.
0: Jézus úgy folytatja, hogy egy pozitív példát, egy megoldást mutat be. Aki nagyobb közöttetek, legyen a ti szolgátok. Mert aki magát felmagasztalja, megaláztatik, és aki magát megalázza, felmagasztaltatik. Hogyan tudnánk összefoglalni ezt az üzenetet, ezt a tanítást? Hogyan tudnánk gyakorolni a mindennapi életben ezt az elvet, amit Jézus itt bemutatott?
1: Ezt az elvet Jézus saját életében mutatta be. Aki Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak, hogy ő az Istennel egyenlő, önmagát megüresítette, felvette a szolgai formát, emberekhez hasonlóvá lett. Mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes volt halálig, egész a keresztfa haláláig. És azért az Isten is felmagasztalta őt, és adott neki olyan nevet, amely minden név fölött való, hogy minden nép vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Minden ajak vallja ezt, hogy az ő neve mindenek fölött való. Találjuk ugye a Filippi levél második fejezetében ezt a gyönyörű kenózis himnuszt, amelyet most idéztem. Tehát azt látjuk benne, hogy az Isten útja, az a megalázkodásnak az útja, és amikor az ember Jézus teljesen megsemmisült, mint az áldozat, mint az oltáron való áldozat, akkor magasztalta fel őt az Isten. És Jézus ezt az útat hagyta példaként, erre az útra adott erőt a tanítványainak, hogy amelyik úton ő járt, az ő példáját követhessék, és ez egy nagyon nagy út, ez a nagy út az ember életében, amikor ezt az útat Jézussal elkezdi járni, és ezek nehéz lépések, ez a haladásnak az útja.
0: A Bibliából két útirányt veszünk észre, az egyik, amelyik lefele halad, a másik, amelyik fölfele halad. Azt látjuk Jézusnál abból, amit említettél a Filippi beliekhez írt levélben, hogy Jézus útiránya lefele volt, megalázkodott, mint lejjebb, és lejjebb ereszkedett ahhoz, hogy az embert azon a mélyponton elérje, ahol találtatott, hogy majd utána föl tudja emelni, és meg tudja menteni. Ugyanitt azt látjuk, hogy Isten az, aki fölmagasztalja Jézust, nem ő magasztalja fel önmagát, tehát az Atya magasztalja fel Jézust. És ennek ellentéteként látjuk Sátánnak az útirányát, aki a mennyben lévén fölfele törekedett, mint föl, ő pedig alá esik a Szentírás beszámolója szerint, hogyha az Ésaiás könyve 14. fejezetét idézzük, akkor a szívében így gondolkodott, hogy az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén, messze északon. Felibők hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a magasságoshoz. Nemrég angolul olvastam ezt a Biblia részt, és ott még inkább nyilvánvaló az, hogy az én van a központjában, mert én mindenhol, ugye kiteszik a személyes névmást, én az égbe megyek fel, én az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, én lakom a gyülekezet hegyén messze északom, én felébők hágok a magas felhőknek, én hasonló leszek a magasságoshoz, és ezzel kifejezi azt a borzasztó, önző, öntelt viselkedésmódot, gondolkodásmódot, ami jellemezte Lucifert. Pedig a sírba szállsz alá, sírgödör mélységében bemutatja a Szentírás ennek a gondolkodásnak, ennek a valóságnak a következményét, a természetes következményét, hogy aki fölmagasztalja magát, az megaláztatik, a pedig megalázza magát, az fölmagasztaltatik. Tehát a fölmagasztalás az soha nem az ember feladata, hanem az mindig az Isten feladata. És aki fölmagasztalja magát, Jézus tanítása szerint ennek az a következménye, hogy hát más lesz az, aki meg fogja alázni őt, aki nem alázza meg önmagát. Hogyan tudnánk ezt a gyakorlatban megélni, megtapasztalni? Hogyan tudnánk választani a két lelkület, a krisztusi és a sátáni lelkület között, az alázat és az önfelmagasztalás között?
1: Úgy gondolom, hogyha a végére tekintünk és az eredményére, ez nagyban segít nekünk egy kicsit tisztán látni. Tehát, hogy elindult Lucifer egy önfelmagasztalási úton, de végül alávettetett, és egyre mélyebben vettetik alá. Tehát kell ez az embernek? Akarja valamelyikünk ezt? Végül a halál megsemmisülésbe jussunk? Ez legyen az ember végső osztály része. Vagy másrészt, hogyha Jézus életére tekintünk, azt látjuk, hogy ő megalázkodott, és tényleg egy adott pillanatban a pokol fájdalmait éli meg, de végül felmagasztaltatott, és ott van az Istennél. És feltámadt a halálból, és él. Sőt. Kell ez az embernek? Hát persze, hogy ezt kell. Tehát mindannyian szeretnénk élni. Tehát, hogyha a végcél szempontjából nézzük meg csupán a dolgokat, akkor is láthatjuk, hogy melyik az az út, amelyiken járnunk kell. Ugye azért az emberek között ott van az, hogy hát szép az alázatosság, és visszataszító az önzés. De mégis azért az emberiség nagy része az önzésben él, olyan rejtett formában ott van az emberben az önzés, mindannyiunk életében meghúzódik ezt a dolgot, az ember csak kívánja, hogy a Jézus sorsára jusson végül, az Istennel éljen örökké, de megoldani nem tudja önmagában. Viszont minél többet nézi a Jézus életét, minél többet szemléli, ha dönt, hogy átadja magát erre az életformára, és közben nézi és szemléli, akkor úgy valahogy átalakul. Ahogy ezek az önző tanítványok, akik a legnagyobbak akartak lenni, végül olyan szépen szolgálatba álltak, és szolgálták az emberiséget, és önmagukat is odaáldozták Krisztus oltárán. Tehát, ha élni akarunk, akkor döntjük el, hogy az élet útját válasszuk. És ha döntöttünk, akkor szemléljük ezt a krisztusi példát. Én azt hiszem, hogy innen kell elinduljunk, innen induljunk el.
0: Köszönöm szépen, nagyon értékes gondolatok, élet-halál kérdésről szóló gondolatok hangzottak el a mai beszélgetésben. Újabb lépést tettünk Jézus tanításának megismerésében. Megismertük azt, hogy milyen fontos az őszintesség a képmutatással ellentétben, az alázat az önfelmagasztalással ellentétben. És adja jó Isten, hogy mindannyiunknak abban a sorsban legyen részünk, amelyben Krisztus is, amikor az Atya fog fölemelni bennünket bűnös bukott világból az ő országába, és helyez bennünket Krisztussal egy trónra, ahol együtt lehetünk ő vele. Segítsen addig is megalázkodni ő előtte, és őszintén cselekedni a jót, amit Isten elvár tőlünk. Ezt kívánom minden kedves hallgatónak. Köszönöm szépen, István, a mai beszélgetést, és a Jóistennek áldását kívánom életedre, szolgálatodra.
1: Segítsen a Jóisten, hogy úgy áldassunk meg, ahogy Krisztus is megáldatott az alázatosság lelkületével.
0: Köszönöm szépen a hallgatóknak a figyelmét, visszavárom önöket a készülékek közelébe jövő héten is, addig is Istennek békéje kísérjen mindenkit a viszonthallásra.

73. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége, kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kinnülnek az ő szemeik, elméjük, gondolatai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy telepohár vizet szürcsölnek. És mondják, mint tudhatná ezt Isten, és van-e a magasságosban értelem. Ímé ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Ha azt mondom, ilyen módon szólok, ímé a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bemenék az Isten szent helyébe, megértem azoknak sorsát. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket. Mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmot, ha felserkenünk, te, Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ímé, akik eltávoztak tőled, elvesznek, mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége, oly igen jó nékem. Az Úristenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te

82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Reménysugár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket és hallgatóinkat a Speranza Reménység TV magyar adásában. Mindannyian vágyunk arra, hogy az életünknek legyen értelme, hogy a döntéseinknek legyen súlya, és hogy tudjuk, nem vagyunk egyedül az utunkon. A hit sokak számára éppen ezt jelenti. Nem egy kész válaszokból álló csomag, hanem egy olyan kapcsolat, amely napról napra formál bennünket. Mai vendégeink őszintén mesélnek arról, hogyan élik meg a hitüket a mindennapokban, milyen kérdésekkel, kihívásokkal találkoznak, és hogyan tapasztalták meg Isten vezetését a saját életükben. Bízom benne, hogy történeteik nem csak elgondolkodtatnak, hanem bátorítást is adnak mindannyiunk számára. Nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban Dan Robinson lelkipásztort, valamint fiatal vendégeimet, Csete Anitát és Módi Dávidot. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást a mai beszélgetésre, örülök, hogy itt vagytok ma velem.
1: Mi is köszöntünk téged, köszönjük a meghívást, köszöntjük kedves nézőinket, hallgatóinkat, és reméljük, hogy egy kellemes beszélgetés lesz.
0: Meg vagyok győződve, eddig mindegyik csapat egy olyan jó beszélgetést alkotott itt velem, és biztos vagyok benne, hogy a veletek való beszélgetés is nagyon mély lesz, és hitet adó, bátorítást adó. Azonban mielőtt mélyen a témánkba vágnánk, meg szeretnénk titeket egy kicsit jobban ismerni, és megkérlek, hogy a következő pillanatokban egy néhány részletet áruljatok el önmagatokról, az életetekről, arról, hogy mit csináltok most, hol tartózkodtok, mi a kedvenc hobbitok, egy ilyen 30 másodperc erejéig rövid bemutatkozás keretén belül.
2: Ódi Dávid vagyok, hogy említetted, a Szilágyságból jöttem, ott is élek, dolgozom, mellette szociális gondozást tanulok az egyetemen. A hobbiaim közt az olvasást emlegetném, szeretem az embereket szolgálni, köztük lenni, és minél több helyen, minél több munkakörben önkénteskedni.
0: Örülök, hogy itt vagy.
1: A nevem Csede Anita, Kolozsváron lakok, de nagyon szívesen kimegyek falura is, mivel hogy ott nőttem fel, és ott találom meg azt a csendet, amit a városban nem. Fogtechnikusként dolgozok, és hát a kedvenc hobbim éneklés és zenehallgatás, gondolom, meg természetben nagyon szeretek lenni.
0: Örülök, hogy te is itt vagy ma velünk.
1: Köszönöm.
3: Dan Robinson vagyok, lelkipásztorként szolgálok, és szívügyem, hogy emberek közelebb kerüljenek Istenhez. Szeretettel és örömmel töltök időt családommal, kislányommal, feleségemmel, és mindig szép és jó, amikor a természetben felfedezhetjük újból és újból Isten szép voltát.
0: Köszönöm, hogy csatlakoztál ehhez a fiatal csapathoz ma.
3: Én is köszönöm a meghívást.
0: A következőkben a játékosabb ismerkedési része következik a beszélgetésünknek. Kvízszerű, tehát egy néhány opciótok van, igazából csak kettő. Mindegyik kérdésnél felteszek nektek két opciót, és válasszátok azt, ami hozzátok közelebb áll. Nagyon sok magyarázatot nem adok a kérdésekhez, ezért nem biztos, hogy minden válaszotokat meg fogjuk érteni, de ezáltal is egy kicsit játékosabbá tesszük a beszélgetést, és megismerünk titeket. Hogyha kellene választál, Dávid, a között, hogy adjál, vagy kapjál, melyiket választanád?
2: Hogy adjak?
1: Adjak.
3: Én is adni, de nem úgy, mint a boxban.
0: Hallgatni, vagy megszólalni?
2: Talán inkább hallgatni.
1: Megszólalni.
3: Hallgatni.
0: Tervezni, vagy belevágni valamibe?
2: Hát, is, azt mondom.
1: Tervezni.
3: Tervezni, majd bátran belevágni.
0: Lassítani vagy pörögni?
2: Lassítani.
1: Sajnos pörgök, de lassítani szeretnék.
3: Pörögni.
0: Közösség vagy egyedüllét?
2: Közösség.
1: Közösség.
3: Közösség.
0: Példamutatás vagy bátorítás?
2: Példamutatás, de időnként bátorítás is.
1: Bátorítás.
3: Bátorítás.
0: Szolgálni vagy vezetni?
2: Szolgálni.
1: Szolgálni.
3: Szolgálni.
0: Kis lépések, vagy nagy álmok?
2: Kis lépések, nagy álmokhoz vezető.
1: Kis lépések.
3: Nagy álmok.
0: Könnyen bízol az emberekben? Itt egy igen vagy nem választ várok.
2: Igen.
0: Vagy is, az is jó.
1: Könnyen megbízok, így elsőre, de nehezen lehet megtartani a bizalmat, hogyha nem nyered meg.
3: Én óvatos vagyok.
0: Tapasztaltam vagy már. És az utolsó kvíz kérdés, mikor érzed magad a legközelebb Istenhez, amikor imádkozol, vagy amikor másokon segítesz?
2: Hát is, azt mondanám.
1: Én is, ugyancsak.
3: Én, amikor másokon segítek, imádkozó szívvel.
0: Ezek szerint vannak tapasztalataitok, tehát szoktatok imádkozni, és szoktatok segíteni embereken, úgyhogy lesz bőven, amiről beszélgessünk ma. Azonban még mielőtt odáig jutnánk, és a szolgálatról beszélnénk, érdekelne az, hogy milyen hátteretek van, milyen háttérben, milyen családi közegben nőttetek fel, hogy találkoztatok a hittel ebben a közegben, tehát a szüleitek milyen neveltetést adtak nektek, és hogy mit jelentett számotokra Isten gyerekként.
2: Keresztény adventista családban nőttem fel, hát úgy az imázba járás, mint a személyes tanulmányozás, imádkozás szerves része volt az életemnek. Nem volt idegen számomra a testvéri közösség, a gyülekezet sem, de valahogy idő kellett ahhoz, hogy személyesen kialakulni személyes ítéletté, és úgy a szolgálat lehetőségek, mind a különböző tapasztaltabb testvérekkel való időtöltés, esetleg együtt szolgálás, bölcsességet adott és segített abban, hogy ez kifejlődhessen. És ugyanúgy az ige által és a személyes ima életem által az Urat jobban megismerve egy helyesebb istenképpen alakult ki, és manapság másképp látom a hit életemet, és úgy érzem, hogy közelebb vagyok, folyamatosan közelebb jutok az Úrhoz.
0: Érettebbnek érzed most a hit életedet, mint gyerekkorban.
2: Így van.
0: Anita, te milyen közegben nőttél fel?
1: Én is adventista családban nőttem fel. Viszont nagyszüleim anyukám részéről adventisták voltak, apukám részéről nem. De ettől eltérően arra emlékszem, hogy apukám édesapja, nagytatám, ő mindig olvasta a Bibliát, és olyan kellemes volt, mikor beléptünk néha hozzájuk, és ott láttuk a széken, és Bibliát olvasott. Ez így nagyon mély
0: nyomot hagyott
1: bennem, igen. Hogy ő közel akart Istenhez lenni, közel érezte szükségét annak, hogy tanulmányozza a Bibliát, és hát szüleimük nagyon jó példa voltak, és anyukám, anyukája, nagymamám, ugye ő is nagyon-nagyon egy nagyon megfogalmazott hitben volt részem, tehát egy olyan igazi hitben volt részem. Uh-huh. Felnőttem egy olyan családba, ahol megtanították nekem, mit jelent az, hogy Istenben bízni és Istenben hinni.
0: És hogy látod a hitéletedet ma? Ki van teljesedve az életedben? Vannak kérdéseid?
1: Igen, hát úgy érzem, hogy fejlődni még mindig van hova, de viszont életem során, ugye a sok tapasztalat révén, úgy érzem, hogy közelebb kerültem Istenhez. Tehát, hogy már nem a mások hitét élem, nem azt, amit tanultam, hanem azt, amit tapasztaltam, és ez egy különleges dolog szerintem. És mindenki életében szerintem ez az igazi hit, amikor saját tapasztalatodból fakad. Tehát te és Isten közötti kapcsolat.
0: Voltak eddig az életedben olyan nagy kérdések, amelyekkel küzdöttél, akár a bibliaolvasás kapcsán, akár általánosan a hitélet kapcsán?
1: Voltak, igen. Mindig felmerülnek kérdések, ezért mondom, hogy fejlődni is lehet, és hát általában fordultam emberekhez, akik nálam bölcsebbek, vagy többet tudnak, és kaptam válaszokat, viszont sokszor Istenhez fordultam, és tőle kértem a válaszokat, és vannak olyan dolgok, amire még nem kaptam választ, de szerintem... Ha az Úr úgy látja jónak, akkor kapok majd. Ha meg nem, akkor lehet majd a mennyben megtudom a választ. Uh-huh. Ezekre a kérdésekre.
0: Dávid, te a hitéletedben találkoztál nagy kérdésekkel, amelyek gondot okoztak neked, aztán így a hittel kapcsolatosan, vagy a bibliaolvasás kapcsán voltak mély kérdéseid bizonyos bibliaszövegekkel?
2: Szerintem egy természetes velejárója az, hogy az ember, ha tanulmányoz és vágyik arra, hogy fejlődjön a hitben, találkozik olyan kérdésekkel, amire talán vagy valószínűleg nem tudja választ. És ahogy Anita is említette, a legbiztosabb megoldás az, hogy az Úrnál keressük a választ, de időnként lehet nem kaptunk bizonyos válaszokat. De talán egy dilemma, ami jobban foglalkoztatott és vissza-vissza jött, nem inkább teológiai, hanem inkább gyakorlati fele az, hogy hogyan vezet az Úr a mindennapjainkban, hogyan vehetem észre, és hogyan látható, hogy mi az Úr akarata esetleg egy döntéshozatalban, legyen az kicsi vagy nagyobb. És talán ez az egyik dilemma, ami visszatér időnként, és imádkozok, hogy adjon az Úr bölcsességet, hogy ne külső jelekben vágyjam ezt meglátni, hanem a Szentlélek hangját felismerjem is. Bár ez nem feltétlenül egy kérdés, de valahogy kapcsolódik a hitélethez is.
0: Uh-huh. Van olyan kérdésed, amire már megalapozott válaszaid vannak? Úgy érzed, hogy az Úrtól jövő válaszokat kaptál már rájuk?
2: Hát a saját tapasztalatomat említeném példának a pályaválasztásom terén. Dilemmában voltam, és sokat imádkoztam, és az Úr belém helyezte azt a meggyőződést, hogy ez lenne ez a szociális fele, ami úgy segíten engem az önkéntességbe és a szolgálatba, mind a fejlődésembe, és nem egy bizonytalan volt, hanem különböző válaszok által, nem külső jelek által, de különböző válaszok által belém helyezte meggyőződést, hogy itt a helyem is jó döntés volt.
0: Anita, neked voltak kérdések, amelyekre már kaptál választ, és úgy érzed, hogy na, ezen a téren megalapozott vagyok, tudom a választ erre a kérdésre, és van egy bizalmam.
1: Nekem most eszembe jut a tavalyi bibliaolvasó program, ami keretén belül, igen, nagyon sok választ kaptam olyan kérdésekre, amik bennem is felmerültek, de nagyon sok olyan kérdést is felfedeztem, ami bennem még nem merült fel az előtt, és nagyon sokat segített így megnézni a podcasteket, és így válaszokat kapni a kérdésekre, vagy meglátni a bizonyos bibliai részeket, vagy verseket más szemszögből, tehát más embernek szemszögéből, és azokat a kérdéseket, amik benne felmerültek. De nagyon, nagyon sokat segített az, hogy már meg voltak válaszolva, és mélyebben láttam őket.
0: Szerinted van egy különbség a vallásosság és a szolgáló lelkület között?
1: Igen, biztosan van. Szerintem a legnagyobb különbség az, hogy hát igazából nem rossz dolog vallásosnak lenni, tehát nem rossz dolognak mondom, csak vallásos lenni olyan értelemben, hogy elmegyünk valahova, és akkor mint néző leülünk, és akkor végigfolyik valami, és utána hazamegyünk úgy, mint aki jól végezte dolgát. Szerintem az nem elég, mert a szolgálat az Jézus jelképe, ugye ő is itt volt, mikor az emberek között volt, akkor szolgált, és szerintem ezért fontosabb a szolgálati része, hogy Jézus mutassuk be az embereknek, és ezáltal közelebb is kerülünk hozzájuk. Tehát nem vagyunk csak nézők, hanem teszünk is valamit azért, hogy a mi hitünket bemutassuk az emberek előtt.
0: Személy szerint te melyik esettel azonosulsz könnyebben, a vallásossággal vagy a szolgálatkészséggel?
1: Én akarom azt hinni, hogy szolgálatkészséggel. Nagyon ilyen nagy projektekben nem szoktam részt venni, de kisebb projektekben részt vettem. A gyülekezet keretén belül is próbálom kivenni a részem, tehát bármilyen szolgálatban, ha megkérnek, akkor nagyon szívesen teszem. De voltak különböző projektek, és ugye gyerekotthont meglátogattunk, és a egyik ifi este keretén, és a gyerekek ajándékot vittünk nekük, és nagyon, nagyon feltöltöttünk, tehát annyira látszódott az öröm az arcukon, és akkor jöttek, és megöleltek, és igen, ez ad egy bátorságot, egy valamit, hogy menjél tovább, és csináld, mert az embereknek erre van szüksége. Vagy elmentünk a kórussal, vagy a fiatalokkal énekelni egy öreg otthonba például, és látszódott, hogy annyira hiányoltak az emberek azt, hogy valaki ott legyen, valaki törődjen, hogy adjál egy mosoly csajjal az arcukra.
0: Uh-huh. Dávid, te melyikkel azonosulsz inkább?
2: Hát én is inkább a szolgálatkészséggel, bár úgy látom, hogy nem feltétlen zárja ki a kettő egymást. Ideális esetben a vallásosságnak a bemutatója, a fokmérője lenne a szolgáló lelkület, de mivel a vallásosság inkább egy elméleti fogalom, legalábbis így tartjuk, inkább én is a szolgálatkészséggel azonosulok, és ahogy Anita is említette, én is igyekszem a lehető legtöbb módon kivenni a részem különböző szolgálatokban.
0: És melyek azok a szolgálatok, amelyeket nagyon szívesen vállalsz? Értem, milyen szolgálatokban vettél részt eddig?
2: Többféle szolgálatban vettem részt, de úgy kettő az, ami igazán a szívemhez közel nőtt. Az ADRA szolgálatén keresztül szegény gyermekek, családok megsegítése. Ez az egyik, ami nagyon szívemhez nőtt, és úgy érzem, hogy nem szeretnék lemondani róla, nem tovább is szeretném folytatni. És a másik a börtönmisszió, amely által egy reményt viszünk a szabadságvesztett személyek számára. És úgy valahogy mindezek által úgy érzem, hogy az Úr közelebb van magához, és másokat szolgálva én töltődök fel. És ugyanúgy pedig nem gondolnánk, de tőlük is tanulhatok, és sokkal tapasztalatokkal és sokkal gazdagabban térek haza mindig ezekből az alkalmakból.
0: Most felteszek egy kérdést a lelkipásztornak is, hiszen vannak ilyen dilemmáink ezekben a beszélgetésekben, és ezen a ponton érdekel az, hogy egyes emberek miért döntenek úgy, hogy ne nagyon vegyék ki a részüket a szolgálatból, hanem inkább csak szemlélői legyenek a hitnek. Lehetséges az, hogy mindenki megtalálja az örömét a szolgálatban, vagy van olyan személy, aki azt látja, hogy nem illik annyira hozzá a szolgálatkészség, és akkor inkább nem indul abba az irányba.
3: Igen, nagyon jó kérdések, és úgy gondolom, hogy sokan azért maradnak kívülállók, mert félnek. Félnek azért, mert nem elég jók, vagy nincs mit adniuk, pedig Isten nem azt várja el, hogy amikor ő hív hozzá, hogy mi tökéletesek legyünk. Tehát nem erre gondol Isten, hanem készséges szívet keres a jó Isten, őszinte szívet. És biztos vagyok benne, hogy a szolgálat örömét akkor tapasztaljuk meg, amikor elkezdünk tenni másokért. Akár egészen kicsikben, apró dolgokban, de igen, kezdjük el ezt a tevékenységet, ha elmondhatnám így, és példaként adnám itt a holtengert például. Az csak befogad, és ezért halott. Hogyha Genezareti tóra gondolunk, az kap, és ad is tovább. Ezért tele van élettel. És úgy gondolom, hogy a hit is ilyen. Tehát, hogyha adunk, és érdekel, hogy mi történik az emberek életében, akkor igen, örömben lesz részünk, és más emberek arcán is fogjuk látni azt az örömet, ugye, hogy valaki törődik vele, és valaki segít rajta.
0: Ad egy pluszt a hit életünknek, én azt tudom kivenni mind a három válaszotokból. Azonban említetted a félelmet, és sokan félnek szolgálni. Ti éreztétek azt, hogy szükségetek van bátorításra, mielőtt belekezdtetek volna egy szolgálatba, vagy éreztétek azt, hogy féltek?
1: Volt olyan alkalom, nem különösen, hogy félsz, de hogy nehéz elindulni lehet. És nagyon sokat segít, hogyha van egy csapat, egy közösség, aki lehet egy kicsit felkarol, vagy együtt csináltok valamit, és akkor egy kicsit más a lelkület, másképp indulsz, és ad egy pluszt ez az egész. De szerintem nem mindig kell a közösség. Tehát lehet szolgálni kisebb dolgokban is. Például egy szomszédot kisegíteni, hogyha szüksége van. Egy idős valakit, vagy egy valakit, aki beteg, vagy nem tudom, egy jó szót valakinek mondani. Tehát a szolgálat nem csak nagy dolgokban áll szerintem, hanem ilyen kis apró mindennapi dolgokban is megtalálhatjuk a helyünket, és szolgálhatunk a mellettünk lévő embereknek.
0: Uh-huh. Dávid, neked kellett bátorság?
2: Kellett, és mindig is kell. Hát én úgy látom, hogy a félelem az emberi természetünk egy természetes velejárója, és talán félünk attól, hogy nem fogják értékelni, amit teszünk, nem fogja, félreértelmezik, és talán nem úgy fogadják, ahogy mi számítanánk. Félhetünk különböző körülményektől, de félhetünk talán az első lépéstől, hogy neki kezdjünk, és az a legnehezebb, még neki fogunk. És úgy érzem, hogy a bátorság, az igazi bátorság, amit az Úr tud az igéből, a bátorítás, hogy velünk van világ végezetig minden nap, és hogy lényegében mi Jézus nyomdokát követjük, az ő példáját mi is vágyunk a saját életünkbe követni, és ez bátorságot adhat, és lényegében ez az is a személyes ima kapcsolat, ami erőt adhat a szolgálathoz. Minden nap, mindig.
0: Olyan előfordult már, hogy bátorságot kellett gyűjts ahhoz, hogy a hitedet is felvállald egy másik közösségben, vagy olyan emberek között, akik nem feltétlenül a te közösségednek a tagjai.
2: Most talán az első példa így, ami eszembe jut, az az egyetemi vagy az iskolai közeg, ahol ugye elkerülhetetlen, hogy egy szombati vizsga is és verseny vagy vizsga előforduljon. És ugye fel kell vállalni azt, hogy más az ember, és a szombaton nem tud részt.

0: a magunk részét megtesszük, és felvállaljuk az Urat, ő megkapja módját, hogy megmentse minket, és egy utat készítsen.
1: Anita, a te életedben volt olyan pillanat, amikor nehezebb volt felvállalni a hitedet, vagy féltél felvállalni a hitedet?
2: Még nem volt igazán egy ilyen nagyon megpróbáló helyzet, de ugyanúgy, mint a Dávid, lehet, hogy egyetemi éveim alatt, mert licis éveim alatt nem volt olyan nagy probléma, mivel hogy az adventista liceumba jártam, és ott igen, ott nem volt nehéz felvállalni, de egyetemi éveim alatt ott sem különösen volt nehéz, csak nehéz volt az, hogy mindig nemet kellett mondani, hogyha hívtak bulizni, vagy mit tudom én, klubozni, akkor tehát meg kellett legyen az a vonal, hogy nem, én ezt nem tehetem. És ahogy Dávid is mondta, ez tényleg olyan, hogy ha te megteszed a te részed, akkor kialakul, mert az emberek megértették az évfolyamtársaim, és tisztelték ezt, és akkor találkozhattunk, de másképpen. Uh-huh. Tehát volt megoldás rá, és olyan jó kapcsolatok, még mindig tartjuk a kapcsolatot, tehát, hogy jóra fordult az egész.
1: Nem kellett sérült.
2: Nem sérült senki, és nem kellett egy nagy probléma legyen ebből. Tehát, hogy felvállaljuk bátran azt, akik vagyunk.
1: Mit gondolsz, milyen emberré formál a szolgálat, vagy az, hogy vállalsz szolgálatot, az növel téged mindember?
2: Igen, biztosan. Biztosan növel, és szerintem a legjobban a szeretetben növel, mivel hogy tényleg, ahogy a Biblia is írja, hogy az utolsó időkben annyira meghidegül a szeretet, és elhidegülnek az emberi kapcsolatok, hogy már annyira megszoktuk ezt, hogy mindenki a maga dolgát végzi, mindenki megvan magával, hogy elfelejtjük azt, hogy igazából az a fontos, hogy közösségben legyünk, hogy az embereknek ott legyünk, és bátorítsuk, és szolgáljuk, és tegyünk, és ez az életünk lényege. Tehát nem azért voltunk teremtve, hogy most magányosan meglegyünk magunkban, hanem szeretetet árasszunk azok irányában, akik minket körülvesznek.
1: Érzed saját tapasztalatodon azt, hogy te változtál ilyen értelemben? Azáltal, hogy vállaltál szolgálatot, szeretetteljessé váltál?
2: Igen. Igen, és úgy, ahogy mondja Dávid, ahogy mondta Dávid előbb, valahogy mindig feltöltődve mész. Tehát, hogy azáltal, hogy segítesz másoknak, a te életed több. Tehát mindig valamivel több, egy tapasztalattal több, egy megéléssel több, és az plusztol a te életeden, mert általában pozitív megélések, pozitív tapasztalatok, és így visszagondolva is mindig nagyon, nagyon feltöltő érzés.
1: Dávid, te miben fejlődtél, változtál a legtöbbet azóta, hogy gyakrabban elkezdtél vállalni szolgálatokat, akár másokért, akár a gyülekezetben?
0: Minden téren segítségemre volt, és hálás vagyok a lehetőségért. Úgy látom, hogy a jelenformálásnak az egyik, talán, ha nem a legjobb módja ez, mivel különböző emberekkel találkozunk. Egy csapaton belül dolgozunk, hogyha nem egyedül, hanem önkéntesekkel. És mint ahogy a Biblia is említi, hogy az ember egymás arcát élesíti, hogy egymás jellemét talán néha nem értünk egyet bizonyos pontokba, és így fejlődünk ezek által, de a személyes életemben, amiben különösen én szerettem azt, hogy formált és segített változtatni bizonyos dolgokon, az az, hogy megtanultam odafigyelni másokra, a mások szükségleteire. Gyakoroltam az empátiát, hogy jobban ki az együttérzést, hogy tegyem a helyem az ő környezetükbe, és próbáljam úgy megérteni őket, nem mint kívülálló. De ugyanakkor segített egy bizonyos csoportokban, önkéntesekkel, hogy együtt dolgoztunk, segített a csapatmunkába, hogy mindenkinek a véleménye számít, mindenkinek lehet egy pozitív hozzászólás, és adott esetben mondjak le a saját véleményemről, és fogadjam el a legjobb véleményt a csapatból, ne ragaszkodjak ahhoz. Segített abban, hogy én visszahúzódó természetű vagyok, és nem az erőségem a nyilvános beszédés, de segített abban, hogy megnyíljak, és nem az ember az önmagam mutogatására, de hanem a valóságos szolgálatba és mások bátorítására is felhasználjam azt, amit esetleg olvasok, amit tapasztalok, fel tudjam mások bátorítására használni. És ezen a téren is úgy érzem, hogy megsegített, és talán még egy hely, ahol szükséges volt a

0: Változtatás az, hogy megtanított többek közt az alázata. Úgy látom, hogy a szolgálat, az önkéntesség valahogy leveszi az embert, nem tartotta magam büszkének soha, de leveszi az embert egy bizonyos pozícióról, és egyet teszi önkéntesként, mindenki egyenlő. És másokat, rajtad alul levő személyeket, akik talán olyan körülmények közt vannak, hogy nem is tudjuk elképzelni, azokon segítve nekik szolgálva, valahogy a Jézus példáját követjük, és önmagunkat meg tudjuk üresíteni, és hozzá hasonlóvá formálni a jellemünket.
1: Ha kellene, gondolj egy példaképre, aki ott volt melletted, és nagyon jó tanácsokat adott neked a hit kapcsán, vagy nagy döntések kapcsán, akkor van egy olyan személy, akihez ezt a képet tudod társítani? Nem muszáj elmond, hogy ki az, de hogy van olyan személy, aki tanácsolt téged, és segített növekedni úgy a szolgálatkészségben, mind a hitben.
0: Az igazság az, hogy az életem során sok ilyen személy volt. Bizonyos szakaszokban a megfelelő személy a megfelelő időben segített, és hát mindenképpen megemlíteném a szüleimet, akik úgy gyerekkoromtól fogva mostanig támogatnak, és ilyen téren példát mutatnak. De talán, ha egy kívülálló személyt kellene megemlítsek, Gombos Dániel lelkésztető lenne, aki így egy bizonyos körülmény közt véletlenül ismertem meg, és nagyon sokat segített a fejlődésbe, ezen a téren is, az ADRA szolgálatában is, és mentoromnak példaképpen megtartom.
1: Anita, a te életedben voltak mentorok. Fontosnak találod azt, hogy kapcsolódjunk emberekkel, és kérjünk tanácsokat. Azt hiszem, hogy már említetted is, hogy azért a nagy kérdések kapcsán inkább emberek felé fordultál.
2: Igen, mindig. Mindig nagyon sokat segített, hogyha tapasztaltabb és bölcsebb emberek felé fordultam. És kaptam jó tanácsokat. Hát általában nagy kérdésekben ugye a szüleimhez fordulok én is, vagy a lelkészhez, a helyi lelkészhez, az is nagyon sokat segít, hogyha különböző dolgokat meg tudunk beszélni, mert szükség van rá. De így példakép a hitben, a legnagyobb példaképem szerintem a nagymamám, akiről beszéltem korábban is, mert ő tényleg egy olyan ember volt, aki adott az embereknek, aki segített, és ha bármilyen szegény eljött az udvarára, akkor nem ment haza üresen. És tudom, hogy sokszor tetám szitta, hogy hát, de nem dolgozik, de nem érdemli meg, de miért segítesz folyton neki? És nem ez számított mamámnak. De neki a lelkében az volt, hogy kell segítsen annak az embernek, és az embernek azt adta, amire pont akkor szüksége volt. Tehát anélkül, hogy megítélje, hogy most milyen az az ember, vagy milyen a háttere, vagy mit csinál a mindennapi életben, nem az számított. Hanem az ő tiszta szíve, az ő tiszta lelkülete, és az, hogy én kell segítsek ezen az emberen. És szerintem ez a legnagyobb példa, és ez így bennem is nyomot hagyott, hogy ez kell az embereknek. Tehát nem, hogy megítéljük őket azelőtt, mielőtt segítünk nekük, hanem csak tegyük, csak bátran tegyük.
0: Talán itt még megemlíteném, elfelejtettem az előbb, hogy egy nagyon jó módja, hogyha az ember hajlandó arra, hogy tanuljon, és nyitottan közelíti meg a szolgálatban, a munkaterületen, a szolgálat közben minden embertől tanulhat az ember. Még azoktól a személyektől is, akin mi segíteni megyünk, de valójában ők tanítanak minket. Sokszor is tényleg meghatott az, hogy milyen kevéssel, milyen boldogan tudnak élni. Sokszor lehet, mi nem vagyunk megelégedve, és a mocsokságban, a szegénységben olyan boldogan, olyan hálásan tudnak élni, és azt az örömet a gyerekek szemébe, hogy várnak, hát lelkileg az, mint ahogy említettem korábban, is nagyon feltölt, és tanít az egyszerűségre, a hálás lelkületre, a hálás szívre, és egy új löketet, egy új erőt ad mindig.
1: Köszönöm ezt a hozzáfűzést. Mi fiatalok hajlamosak vagyunk körülvenni magunkat inkább fiatal személyekkel, vagy hajlamosak vagyunk arra, hogy olyan példaképeket keresünk az életünkben, akik világhírűek, nem feltétlenül a hitükről ismertek. Mit gondolsz, fontos az, hogy idősebb személyeket is kiszemeljünk magunknak, figyeljük a példájukat, kérjünk tanácsokat tőlük a hit terén kimondottan, hogy legyenek ilyen személyek is, akik körülvegyenek. Fontos ez?
3: Nem csak fontos, hanem nagyon fontos. Hirtelen a Mózes és a Jetró esete jut eszembe. Mózes nagyon kínlódott ott a néppel, hogy és mint cselekedjen, hogy oldja meg a problémákat. Ugye, és jön egy idősebb valaki, és azt mondja neki, figyelj, te fiatal vagy, van tapasztalatod, mert nem vagy 20 éves, nem vagy 10 éves, de nézd meg, javaslatként próbáld meg ezt a megoldást, és Mózes elfogadja is. Attól a pillanattól ugye sokkal jobban működnek a dolgok, ott a népben is, ott a szolgálatban, ahol Isten elhívta. Most én azt is megemlítném itt, hogy igen, hogyha fiatalok vannak mellettünk, az is egy nagyon-nagyon jó dolog, és főleg, hogyha hívő fiatalok, vagy olyan fiatalok, akik Istent félik, de mindig értékes és fontos, ugye, hogy bölcs emberek is legyenek mellettünk, mert azok jó tanácsokkal és olyan dolgokkal bátorítnak, és olyan dolgokra tanítanak. Van egy mondás, hogy a bölcs ember nem minden hibát maga akar elkövetni. Tehát ez azt jelenti, hogy igen, hogyha tényleg nem akarsz elkövetni minden típus mindenféle hibát, akkor kérjél tanácsot. Nekünk, mint fiataloknak, én is még ott tartom magam, elég nehéz, ugye, idősebbek emberektől kérni tanácsot. A kislányom mindig azt kérdezi, hogy ugye apa, hogy nagy vagyok, ugye, hogy nagy vagyok. Mi arra vágyunk, ugye, hogy nagyok legyünk, és hogyha nagyok vagyunk, betöltöttük a 18-20 évet, akkor mindent tudunk. De nem, mert még az élet előttünk áll, és úgy gondolom, hogy mindig értékes, hogy szülőktől, ugye, ahogy már említve volt, hívő lelkészektől, emberektől, akik Istenben bíznak, kérjünk tanácsot, mert ők egy tanáccsal, két tanáccsal, lehet több tanáccsal, ugye, egy jó útra és egy jó irányba tudnak irányítani bennünket.
1: Szó esett a szeretetről is röviden, és itt ennél a gondolatnál még megállnék egy kérdésre. Hogyan vehetjük észre azokat a személyeket, akiknek szükségük van egy jó szóra, egy apró cselekedetre, mert ez is szolgálat, ez is segítségnyújtás. Hogy mit tanácsolnál, hogy vegyük észre azokat az embereket, akik vágynak egy jó szóra, egy kis szeretetre, vagy bátorításra?
3: Úgy gondolom, hogy nem csak magunkra kell figyelnünk. Egy kedves kérdés, ugye egy meghallgatás vagy egy őszinte érdeklődés sokszor és nagyon sokszor felfedi ugye azt, hogy valaki éppen bátorításra vágyik. Mindig lesznek kisebbek, gyermekek, vagy nagyobbak, vagy idősebbek, akik vágynak egy jó szóra, egy bátorításra. És úgy gondolom, hogy észre csak úgy lehet venni, hogyha az én szívemben is, vagy az én életemben is betekintek. Általában hogy szeretném, hogy viszonyuljanak az emberek hozzá? Hogy kérdezzenek tőlem valamit, hogy érdeklődjenek, hogy bátorítsanak, hogy szépen mosolyogjanak, kezet fogjanak velem, vagy úgy szeretném, hogy ők elhaladjanak mellettem, meg se kérdezzenek, azt se érdekelje őket, hogyha szomorú vagyok, hogy miért vagyok szomorú, vagy hogyha boldog vagyok, miért vagyok boldog. És én úgy érzem, és úgy gondolom, hogy csak hogyha az emberekre nézünk, ez nem elég, hanem szükségünk van, hogy őket meg is látjuk. Úgy, ahogy Jézus Krisztus tette, érdekelte őt, hogy mi van az ember lelkében, szívében. Nem csak el tudott mosolyogni az ember, megyünk tovább, nem érdekel, hogy mi történik ott az ő lelkében. És hogyha fiatalokkal is nagyon gyakran beszélgetek, főleg a liceumtól, meg kisebbekkel is, szülőkkel is, de fiatalokkal is. És hogyha szóba állsz velük, és meghallgatod a sztóriukat, így mondva, tehát hogy miről szól az élet, az életük, akkor észreveszed, hogy nem csak egy fiatalról van szó, hanem vannak ott fájdalmak is, vannak ott örömek is, de vannak olyan dolgok is, amire szükség van odafigyelni, és szükségük van egy mentor, egy valakire, aki tanácsolja, aki bátorítsa, aki vezesse bizonyos irányba.
1: Felteszek neked, Robinson, egy személyes kérdést is, amit majd várok mindannyiatoktól, hogy válaszoljatok meg. Ez egy mélyebb kérdés. Mi az, amit magad mögött szeretnél hagyni az életben? Azaz, miről szeretnéd, hogy emlékezzenek az emberek rólad, vagy milyen nyomot szeretnél hagyni magad után?
3: Remélem, hogy nem fogsz megharagudni rám, de nem azt szeretném, hogy rám emlékezzenek az emberek, hanem arra, hogy velem találkozva közelebb kerültek Krisztushoz. Hogyha ez megvalósul, és hogyha ezt tapasztalhatják az emberek, azok az emberek, akik velem találkoztak, vagy találkoznak, vagy fognak találkozni, számomra ez egy nagy eredmény, és az, amire én vágyok.
1: Anita, mi a te válaszod erre a kérdésre?
2: Valahogy én is így gondolom, hogy nem különösen azt akarom, hogy rám emlékezzenek, de majd, mikor a mennyben leszünk, és remélem, hogy minél többen ott leszünk, akkor az az ember, aki mellettem volt, azt tudja elmondani, hogy ez az ember segített abban, hogy megismerjem Jézust, megismerjem azt, aki értem meghalt, és ezáltal itt lehetek, és megnyerhetem az örök életet.
0: Tetszik ez a gondolat, és én is így látom, hogy mi eszközök vagyunk, és a fő célunk az lesz, hogy amit magunk után hagyunk, az ne feltétlen szavak legyenek, vagy egy bizonyos tettek, hanem egy olyan befolyás, ami üdvözítő végcélű lesz. De ha eljátszottam a gondolattal, hogyha személy szerint rólam kellene emlékezzen valaki, szeretném, hogy úgy emlékezzenek, aki inkább tett, mint beszélt, és aki bár nem volt tökéletes és hibázott, tévedett, de be tudta azt ismerni, és törekedett arra, hogy Krisztust a legjobban mutassa be.
1: Következő kérdés is elég személyes és mély. Mi az, amit neked most Isten tanít az életben? Van egy olyan dolog, amiben úgy érzed, hogy fejlődnöd kell, vagy nem találtál válaszokat még arra a kérdés sorozatra, ami benned van?
0: Hát folyamatosan úgy élem a mindennapjaimat, és igyekszek, hogy úgy éljem, hogy felismerjem azt, hogy mire hív, minden nap mire hív el az Úr. Legyen az rövid távú, egy bizonyos egy pár napon belül, vagy hosszú távon is, hogy milyen szolgálatra hív el, és milyen körülmények közé visz, hogy azt a legjobban ott a helyt tudjak állni. Nem keresem az alkalmakat, ahol szolgáljak, vagy ahol tevékenykedjek, és ahol valamit másokért tegyek, hanem ahova elhívást érzek, és ahova az Úr vezetését látom, örömmel elfogadom, és szívesen szolgálom.
2: Én úgy érzem, hogy az én személyes életemben most Isten türelmet tanít nekem, és ráhagyatkozást, mert valahogy egy olyan pontban vagyok, és voltam az utóbbi hónapok, években mondhatnám, amikor vannak dolgok, amiket szeretnék, és akár imádkoztam, akár kértem az Urat, hogy Uram, de ha lehet, akkor legyen úgy. És nem mindig kaptam pozitív választ, de ugyanakkor ilyenkor elbizonytalanodik egy kicsit az ember, de ugyanakkor annyit éren érzem azt, hogy válasz van az imámra, és annyit éren érzem Isten jelenlétét az életemben, hogy nem tudok más tenni, mint hogy türelmes lenni és ráhagyatkozni.
1: Van egy kimondott igevers, ami ad bátorítást számodra ezekben a pillanatokban, vagy ebben a hosszú időszakaszban?
2: Igen, a Józsué első fejezetének a 9. verse. Avagy nem parancsoltam én meg néked, légy bátor és erős, ne félj és ne retteg, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, amiben jársz. És ez az ígéret, ez nekem minden nap bátorító, és próbálom ezt minden nap magam előtt tartani, hogy ha sokszor nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy én szeretném, az életem attól még Isten kezében van, és elfogadom az ő akaratát, és ez a legfontosabb szerintem, mert ő mindig a javunkat fogja akarni, és mindaz, ami történik, az úgy hiszem, hogy a javunkat szolgálja.
1: Dávid, amikor keresed az Úrnak vezetését, akkor melyik az az ige vers, vagy ige szakasz, ami neked ad türelmet, ami neked ad bátorítást, hogy tovább folytasd ezt az utat az Úrral?
0: sokáig nem volt egy kedvenc cigim, az imázban is gyerekkoromtól fogva mindig kellett mondjuk, hogy kinek melyik a kedvenc cigéje, de nem, valahogy egyik sem nőtt úgy hozzám, hogy személyesen mondjon valamit. A bizonyos pillanatokban mindegyik hozzám szól, de egy pár éve, talán több alkalommal is, az új év, megvan ez a szokás a gyülekezetünkben, hogy könnyjelzőket osztogatunk új évbe a gyülekezet tagjainak, és ugyanez az ige jött vissza több évbe is, és megfigyeltem azt, hogy az év során és különböző események által, hogy mennyire valóság ez, és mennyire valóságá válik az életem. Ez a példabeszédek harmadik fejezetének az 5. és 6. verse. Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Minden te utadban megismered őt, akkor ő igazgatja a te utaidat. És én ezt láttam, hogy minden utamban megláttam az Úr vezetését. Lehet, hogy külsőleg úgy tűnt először, hogy talán szétesnek a dolgok, és minden olyan véletlenszerű és bizonytalan, de a nagyobb képet nézve, és kívülről nézve, az Úr szemével mindennek megvolt a bizonyos helye, feladata, és hiszem, ideje. Hogy a végcél felé, és ideje, és hiszem, hogy a végcél felé vezet, úgy az én életem, mint a mások életében az üdvösség felé.
1: Dávid, mi az az egy dolog, amit szeretnél, ha mindenki megértene a hitről?
0: Talán az lenne, hogy nem egy elvont fogalom a hit, nem egy teológiai fogalom, egy meghatározás, amit elolvasunk egy hittankönyvből, vagy a Bibliából olvasunk, és tetszik. Szép, nagyon szép a zsidóközi levélből is a definíciója, de valójában a hit az egy mindennapi tapasztalatként fogalmaznám meg, és élném meg. A hit az Istennel való járás, amit ugye láthatunk a hitősek életéből is, hogy Istennel való járást jelentett, hogy Isten a barátunk, megváltunk, és ne úgy tekintsünk rá, mint egy mindegy csodalámpás, amit hétvégén kikapunk, vagy előkapjuk a Bibliát, és szükség esetén elővesszük, hanem egy folytonos vezető, mindegy szövét nekem, mint egy világító lámpára, amelyik az egész életünket beragyogja, és mindent ehhez viszonyítjuk. Én így látom személy szerint, és vágyom, hogy ez legyen mindenkinek az életében egy valóság.
2: Én úgy hiszem, hogy a hit az kapcsolatból ered. Tehát a hitet nem lehet másoktól megtanulni. Tehát az mindenkinek személyes, és a te életednek a tapasztalata, és a kapcsolatod Istennel, amit kell ápolni, és a tapasztalatok által, és azáltal, hogy érzed, hogy jelen van a te életedben, nem lehet, hogy ne legyen hited. De ez ugyanúgy, mint jó, oké, nagyon jó, és nagyon feltöltő, amikor hallunk másokról, hogy miket tapasztaltak meg, ugye, Istennel vezetését, és úgy, ez mind nagyon jó és szép, de amíg nem tapasztalod meg te a te életedbe, a te életed egy kicsit hiányos. És ezért bátorítom az embereket, hogy próbáljanak közeledni Istenhez, próbálják a kapcsolatot ápolni vele, próbálják meg Istent, hívják azok életükbe, és én biztos vagyok benne, hogyha ők ezt kérik, akkor választ is kapnak.
1: Robinson, ha egy mondatban kellene válaszolja arra a kérdésre, hogy miért érdemes hinni, akkor mit válaszolnál?
3: Úgy gondolom, hogy a hit nem csak szabályok gyűjteménye, hanem élő kapcsolat egy szerető Istennel. És ez nagyon fontos, mert a kapcsolat az segít bennünket, hogy a hit ne csak a jövőre alapozódjon, hanem főleg a jelenre. És hogyha kapcsolatról van szó, akkor igen, szeretetről van szó, akkor tiszteletről van szó, és akkor boldogságról is van szó.
1: Köszönöm szépen nektek, hogy ilyen mélységesen és őszintén válaszoltatok a kérdéseimre. Úgy érzem, hogy egy nagyon meghitt és kellemes beszélgetés alakult ki. Remélem, hogy ti is érzitek ezt, és szeretettel visszavárlak még a stúdióba, a szolgálatkészségről beszéltünk, úgyhogy hogyha bátorság megvolt erre az alkalomra, bátorítalak arra, hogy még gyertek, és még adjatok nekünk bátorítást a továbbiakban is a hitre. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok.
0: Köszönjük szépen.
3: Köszönjük.
1: Köszönjük önöknek is, hogy velünk tartottak. Reméljük, ez a beszélgetés nem csak gondolatokat indított el, hanem bátorítást is adott a saját hitünk útján. Ha tetszett ez az adás, ne felejtsenek feliratkozni a Reménység TV YouTube csatornájára is, ahol még több inspirálást és beszélgetést, bizonyságtételt és értékes tartalmat találnak. A viszontlátásra a következő adásban. A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, nagy vagy te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot, aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain. Aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlának, a mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estéig. Mély számtalanok a te műveid, Uram, mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölöknek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, dicsérj!

98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, és megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtul adta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsugjatok, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal, és a népeket

90. Zsoltár. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld, és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod. Térjetek vissza, embernek fiai! Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik, és sarjad, és estére elhervad, és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt látunk. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.

0: Reménység hangja. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A következő percekben dr. Szigeti Jenő Pál Filippi beliekhez írott leveléről szóló előadássorozatát hallhatják. Első előadás. Levél Krisztus szolgáitól.
1: Egy új útra szeretnénk indulni. Egy levelet szeretnénk megismerni, Pálnak a Filippiekhez írt levelét. Mi nagyon sokszor, amikor a Bibliát tanulmányozzuk, akkor ezt úgy tesszük, hogy kiveszünk egy szakaszt a Bibliából, azt alapigének válasszuk, néha elfelejtkezünk a környezetéről, és akkor pontosan úgy csinálunk, mintha egy világhíres, gyönyörű festményből egy arcot, vagy egy arcélt, vagy egy kezet kifejező mozdulatot kivágnánk, és megfelejtkezve a képről elgyönyörködünk benne. Mindig azt szoktam ajánlani ifjú lelkész kollégáimnak, hogyha igazán az ige tudói akarnak lenni, akkor azt is nézni kell, hogy összefüggésében mit mond egy-egy irat. És most egy ilyen kalandra hívlak benneteket, még mielőtt ezt megtenném, hadd mondjak néhány dolgot arról, hogy mi is egy ilyen levél. Hogy is van ez? Ki találta fel ezt a levelet? Ezt a levélben való érintkezési formát. És szeretnék néhány szót mondani arról, aki írta ezt a levelet, és arról, aki kapta ezt a levelet, hogy egy picikét el tudjunk mélyedni abban, hogy miért is fontos ez a levél. Vagy talán levéltitkot fogunk megsérteni, nem gondolnám, rögtön kiderül, hogy miért. Az a kor, amiben az Új Szövetség született, egy nagyon érdekes kor volt. És erről mindig meg szoktunk felejtkezni. Ma így lehetne ezt legkönnyebben mai szóval mondani, ez egy globalizációs kor volt. Az emberiség kultúrája az nagyon érdekes módon halad előre. Mindig a lokalizáció és globalizáció egymást váltakozó világa, ami világunk. Ugye kezdetben volt egy olyan időszak, Földközi-tenger medencéjére gondolunk, görögökre, amikor jött a dór népvándorlás, utána a görögség kis városállamokat szervezett, és ezek a városállamok keményen harcoltak egymással szemben. Gondoljunk csak a spártaiak és az aténiek óriási nagy háborúira, amíg dereng valami a történelemből, úgy az iskolás korunkból. Minden város egy külön önálló világ volt. És ez volt a világrend. Többek között, ha Palesztinát nézzük a zsidóság előtt, akkor azt lehet mondani, hogy kis városállamok tarka szövevénye volt, és amikor Ábrahám megérkezett az ígéret földjére, akkor ő, úgy mondták ezt egy szakkifejezéssel, hapiruként, ez egy társadalmi rang volt, ezt úgy lehetne magyarítani, hogy kisállattenyésztő, nomád ember, aki a különböző városok közötti szabad legelőkön legeltetett, és a városokban adta el a megtermelt áruját. Így élte az életét. Honfoglalás létrejött, akkor is kis lokális törzsi világ volt ez a világ. Bírák könyvét, hogy elolvassuk, akkor látjuk azt, hogy egymást kiegészítő törzsek voltak, akiket az egy hit összefoglalt, és néha, hogyha valami baj jött, akkor össze-össze fogtak egy kicsikét. Az egységes királyság megteremtése is viszonylag kis területre szorítkozott, mondjuk a nagy birodalmakhoz képest még Salamon országa is kis ország volt. És azután jött a nagy asszír birodalom, és megpróbált, úgy mondanánk ma, egy multikulturális egységet létrehozni a Káspi-tengertől egészen Egyiptom határáig. Jött az új babilóniai birodalom, megint így gondolkodott, egy kicsit másféle formában, ahol a babilóniaiak a kereskedelmi útvonal, kelet-nyugati kereskedelmi útvonal biztosítása érdekében a káldeusokat felbérelték, hogy legyenek ők a katonai vezetők, miközben ők a valóságos hatalmat a kézbe tartották, de ez is egy tiszavirág életű globalizációs kísérlet volt. És És aztán jött Nagy Sándor, aki a görög lokális városállamokat egységbe fogta össze, és Nagy Sándor után jött a hellenizmus világa. Ez a hellenizmus világa, ez azt jelentette, hogy szerte a földközi tenger medencében mindenütt görögül beszéltek, görögül írtak, görög kultúrájú városok voltak, és ez az egész kulturális világ, ez Jézus idejében jutott el a csúcsára. Nem véletlenül született ám Jézus az idők teljességében, hogy az ige mondja. A görög nyelvvel az egész akkor ismert világon el lehetett menni, mert mindenki tudott görögül. Rómában is görögül beszéltek az emberek, jó lehet, a római birodalom volt a politikai birodalmi egységet teremtő állameszme, viszont a kultúra görög volt. És ez volt az egyik segítője a missziónak. A másik az, hogy ez a nagy globalizációs világ, ez utakat épített, mert az adminisztrációt fent kellett tartani. Gondoljuk el, ez még ma se lenne könnyű, gondoljuk el, hogy a római birodalom milyen volt. Egészen Spanyolország csücskétől Indiáig, és mondjuk a Dél-Németországtól egészen a Szahara határáig egy nagy-nagy kört húzunk, ez a római birodalom. Ez csak akkor működik, hogyha ezt a hatalmas testet, mint az idegrendszer, az emberi szervezetet behálózzák az utak. Ez is az evangéliumot segítette, mert Pál egy-egy misszió útján több ezer kilométert gyalogolt ezeken az utakon. Több ezer kilométer volt az, ami a talpa alatt volt, mire véget ért egy-egy missziói út, és ezeken az utakon terjedt az evangélium. De vajon hogy éltek egy ilyen globális birodalomban az emberek? És ezen azért kell gondolkodni, mert ugye az emberiség történelme is tovább így folytatódott, jött a római birodalom felbomlása, a népvándorlás, szétesett nemzeti államokra egész Európa, akkor jött megint egy globalizációs kísérlet, a latin nyelv lett az egész Európának a kulturális nyelve, utána a reformáció idején megint a nemzeti államok kiépülésének a kora volt, és most megint indulunk egy globalizációs világ felé, ha világ lesz a világ, akkor ez így lesz. Állandóan a lokalizáció, tehát a helyi érdekek, és a globalizáció, az egyetemes érdekek harca. Ez a világ történelemnek az egyik mozgatója. De mi nem történelem órát akarunk hallgatni, hanem valami mást. Ebben a világban mi is történik az emberi lelkekben? Gyerekkorom óta ezután érdeklődő. Nem az az érdekes a történelemben, hogy ki, mikor, ki győzött le, mert aki győzött, azt úgyis legyőzték. Ez mindig ez az életnek a sorsa. Hanem hogy éli át a korát? Hogy éli át azt a világot, amiben él az ember? Milyen érzésekkel? Mi van az emberi szívekbe? Mit jelent ebben a világban az Istennel, a másik emberrel és a teremtett világgal a kapcsolat? Ezek az izgalmas kérdések. Elmondhatjuk szabályként, hogy minden olyan világban, ahol elindul egy bizonyos globalizációs folyamat, rendszeresen visszatérő tünet az, hogy az emberek úgy érzik, hogy egyedül maradtak. Hogy én egyedül vagyok. Hirtelen egyforma emberek tömege vesz bennünket körül, és egy leszek a tömeg között. És átéljük azt, amit úgymond David Reisman, ez a múlt századnak a híres szociológusa, már a 20. század a múlt század, 1948-ban megjelent könyvében, hogy a magányos tömeg világa. És az evangélium egy ilyen világba szól bele. Ahogy Pál és munkatársai mennek, hirdetik a Krisztus jó hírét, Hova mennek ezek az emberek? Elmennek a zsinagógába. Miért a zsinagógába? Minden zsinagóga körül kialakult egy nagyon érdekes, úgy mondanám egy példával, hogy elektrongyűrű. Istenfélő embereknek a sokasága. A zsidók nagyon sokszor, minél fanatikusabbak voltak, annál inkább, nem akarták ezeket befogadni, de ezek az emberek kerestek valamit. A nagy elidegenedett világban, amikor úgy érzi az ember, hogy egyedül van, amikor úgy érzi, hogy olyan egyedül vagyok, mint az ujjam, akkor szeretnénk egy lelki támaszt. És Pál ezeket az embereket kereste meg. Az egyedül lévőket. Ezeknek hirdette meg Krisztust. És ezek az emberek hittek. Mert Krisztusban társra találtak. Ha Máté evangéliumát nézzük, mi Jézus utolsó szava? Máté evangéliuma szerint. Máté 28:20. Utolsó része. Imé, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ez olyan embernek szól, aki egyedül van. Aki úgy érzi, hogy jaj, jaj, egyedül vagyok, és nincs senki társam. Jézus elmondja, megígéri, beteljesíti, hogy ő mi velünk van minden napon a világ végezetéig. És ebben a helyzetben nem véletlen, hogy ilyen nagyon szubjektív, nagyon szívhez szóló műfajt választ Pál, Isten szent lelkének ihletésére, hogy levél. Nem tudom, hogy voltatok-e úgy, amikor kint voltam évig az Andrewson, én minden nap vártam a postát. Írja a feleségem, mi újság a gyerekekkel. Nem tudom, hogy vártatok-e igazán levelet. Nagy elidegenedett világban a levél az olyan, mint egy palackposta. Valahonnan messziről. Összeköt. És egy ilyen levél ezt akarta. Nagyon érdekesek ezek a levelek. Majd a levél tanulmányozása során sok mindent elmondok róluk. Ismerünk mi nem bibliai leveleket is. Sokkal korábbiakat is, mint a bibliai levelek. Krisztus előtti 4., 3., 2. századból, 1. századból egy egész sereg levelet, görög nyelvű levelet ismerünk. Magyarul is van belőle egy gyűjtemény, egy Dobrovics Aladár nevezető, nagyon híres egyiptológus és görög tudós, Papíruszok világa című könyvében egy egész csokorra való levelet közöl. Ismerjük tehát az ókori levelezés formáját. Nagyon érdekes a bibliai levél. Követi ezt a formát, de szétfeszíti. Ezek a bibliai levelek többek lesznek. Kiderül róluk, hogy ez a bibliai levél nem egy emberhez szól. Egy bibliai levél hasonlít az istenhi tisztelethez. Sokan megkérdezik, hogy miért van az, hogyha feláll valaki a szószékre, akkor jó bibliai szöveget idézve így kezdi, hogy kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ma majd meg fogjuk látni, hogy miért. Azért, mert az ókori levélben volt egy jó kívánság. Mindig úgy volt, hogy ki írja, kinek jó kívánság. Utána hálaadás. És utána jött a levél mondani valója, és a végén is volt egy ilyen rend. Ezt megtartja a bibliai levél, csak valahol Pál és a többi bibliai levél, mert nem csak páli levelek maradtak fenn ebből az időből a Bibliában, gondoljunk János levelére, leveleire, Jakab levelére, vagy Péter leveleire. Ezek a levelek valahol az istentisztelet világát idézik. A gyülekezet előtti felolvasásra szánt iratok voltak ezek a levelek. És mi a jellemzőjük? Elsősorban az, hogy nagyon személyesek. Másodszorban az, hogy nagyon-nagyon annak a gyülekezetnek szólok. Benne nem általános tanítások vannak, egy-két körlevelet kivéve, mert ilyen is van, például az Efézusi levél, az egy körlevél volt. De még ezekben a körlevelekben is nagyon időszerű, nagyon-nagyon gyakorlati tanácsok hangoznak el. Mint hogyha ott állna Pál a gyülekezet között, és nem a gyülekezet feje fölött prédikálna el olyan általánosságokat, valami szépet, valami jót, valami andalítót. Hanem ezek a levelek nagyon gyakorlatiak. Mert a kereszténység az nem egy elmélet, az nem egy ideológia. A kereszténység Krisztus követése, és a Krisztus követése az gyakorlati problémákkal jár. A gyakorlati probléma az nem abból adódik, hogy Jézus Krisztus elment, felment a mennybe, nem. Hanem az, hogy Jézus Krisztus nem látom itt a földön. Nem látom azt, amit az előbb elmondtunk közösen, amit Jézus ígért, hogy imét ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Nem látom Jézus jelenlétének a valóságát a mindennapokban. És ezek a levelek ilyen dolgokról szólnak. És ezért nagyon fontos egy-egy levelet, most ebben az esetben a Filippi levelet, pontosan, jól, alaposan, minden pontra kiterjedő módon egy kicsikét megvizsgálni. Hát, ha ez a levél nekünk is szól. Hiszen mi is egy elidegenedő, így mondhatnám, globalizálódó világban élünk. Mi nekünk is ezer gondunk van Jézus gyakorlati követésével a mindennapokban. Mi nekünk is összeszorítja a szívét az a tudat, összeszorítja a szívünket az a tudat nagyon sokszor, hogy Uram, de messze vagy tőlünk. Mikor fogsz már jönni? Mikor lesznek igazak az ígéretek? És ezért egy-egy ilyen irat mindig nagyon fontos, nagyon lényeges dolgot mond el. És ezeket a lényeges mondani valókat szeretnénk összegyűjteni. Hogy miért éppen a Filippi levélre gondoltam? Filippi a keresztény egyház történelemben valamiért nagyon fontos hely. Filippi volt az első európai gyülekezet. És nem csak azért, mert Európában élünk, és ez az európai kultúra, ez mindennél másabb kultúra. És ez nem azt jelenti, hogy a legértékesebb kultúra, nem. Csak azt jelenti, hogy más kultúra. A Filippi gyülekezet volt az, ahol először kezdtek európai módon gondolkodni Jézus Krisztusról. Filippi volt az a hely, ahol az evangélium belépett az európai gondolkodásba. A kereszténységnek abban van a titka, és ezt sem szabad sosem elfelejteni, hogy a kereszténység mindig alkalmas volt arra, hogy átlépjen kultúrákat, belépjen az emberi gondolkodásmódba, és megfogalmazza Jézus Krisztus valóságát egy teljesen más gondolkodási rendszerbe. Így szokták ezt mondani a tudósok, hogy inkulturálódjon. Az in az azt jelenti, hogy babe, tehát a kultúrába belépjen. Gondoljuk csak el. Mi erre nem nagyon szoktunk gondolni. Hogy lettünk mi magyarok például keresztények? Azt mondjuk, hogy István, ugye, nem Istvánnal kezdődött. Ha tudjuk azt, hogy a honfoglalók, amikor bejöttek Magyarországra, legalább 20%-ban keresztények voltak. Legalábbis a sírleletek ezt mutatják. 20%-ban keresztények voltak. Valahol Kazárországban már megismerkedtek a keresztény misszionáriusokkal. De nem ez az igazán érdekes, hanem gondoljuk el, azt mondom, hogy mondjuk Isten. Milyen szó ez az Isten? Átvettük valamilyen más nyelvből? Nem, ez ős-finugor szó. Isten az egy égi istenség volt a régi magyarok világában, aminek sok tulajdonsága egyezett a Biblia Istenével. Jöttek a misszionáriusok, és azt mondták, hogy mi az Istenről akarunk nektek beszélni. Érzitek, hogy itt van egy kulturális lefordítás. Összeteszem a kezem, ez egy régi jópogány szokás. Mégis teljesen elfelejtettük, kinek jut az eszébe az, hogyha összeteszi a kezét, hogy egy régi jópogány szokás gyakorol. Vagy ki gondol arra, amikor kimondja Isten, hogy ezzel egy pogány Isten nevet mondott ki? Nem. Ami kultúránkba belépett a kereszténység.

A maga nyelvén szólal meg Krisztus. Ezért van az, hogy a kereszténység az egyetlen olyan világvallás, amelyik multikulturális, mindenféle kultúrában elmondható. És ez valahol itt, ezen a ponton kezdődött Pál misszió útjain. És hogyha ebbe belegondolunk, ez egy hatalmas nagy dolog. Ábrahám kapott egy ígéretet, hogy a te magodban áldatnak meg a föld minden nemzetségei. A zsidók ezt úgy gondolták, hogy nem, le kell tenni minden kultúrát, mert minden más pogány, és mindenkinek zsidóvá kell lenni ahhoz, hogy az ábrahámi ígéret örököse legyen. A kereszténység volt az, és ebben Pál apostolnak volt óriási szerepe, aki rádöbbent arra, hogy dehogy is. Krisztus megy el minden kultúrában, és ott hirdeti meg más kulturális anyanyelvek százain keresztül és ezrein keresztül a maga megváltói üzenetét. Így áldatnak meg Ábrahám hitének örökösei. Mert Pál volt az, aki elmagyarázta, hogy nem azok a zsidók, akik test szerint Ábrahámtól származnak, hanem azok a zsidók, akik Ábrahám hitének az örökösei. Ez egy hallatlan merész mondani való. Botránkoztak is derék zsidó atyánk fiai ezen, abban az időben. Gondoljátok csak végig, gondoljatok apostolok cselekedetének 10. fejezetére, a Kornélius esetre. Péternek egy nagyon radikális látomást kellett, hogy adjon az Úr. Mert nem akart elmenni, hogy én egy pogány házban, na ne, hát azért Uram, ezt nem kívánhatod, hogy én betegyem a lábam egy pogány házba, hát ez borzalmas. És akkor jön a kígyó béka, és azt mondja az Úr, hogy öld és edd. Gondoljátok el. Ha rágondolok, is borsózik a háta. Biztos Péter is borsózott, még megértette azt, hogy hoppá. Krisztus az túl akar lépni az ő népe határán. Krisztus a világ megváltója, nem egy népnek a megváltója csak. A kereszténység nem egy nemzeti vallás, ez egy multikulturális vallás. És itt most belép az evangélium Filippibe. Tudjuk Pál életéből, az apostolok cselekedeteiből, ennek mind utána lehet majd olvasni, hogy Pál nem nagyon akart Európába jönni. Az Úrnak őt is, ahogy Pétert, egy látomásban kellett megbiztatni, nem? Jött a macedóniai férfi, és nem hagyta, hogy Kis-Ázsiába maradjon. Hajóra kellett szállni, el kellett indulni Macedónia felé. Ez a Görögországnak ugye az északi részét ma is úgy hívják, hogy Macedónia. Neápoliszba kikötöttek, és Neápolisztól 12 kilométerre van Filippi. 1994. augusztus 6-án jártam Filippibe. Egészen pontosan tudom. Ez a Filippi akkor egy nagyon virágzó, nagyon nagyszerű város volt. Virágzó és nagyszerű volt. Mert dúsgazdag volt. Filippi környékén akkor még ezüstbányák voltak, korábban volt aranybányászat is, ez már Pál idejében nem volt meg. És Filippi egy világhíres város volt történelemből is. A város lakóinak a fele, amikor Pál ide érkezett, ami úgy 50-51-ben lehet, valószínűleg 50 tavaszán, legalábbis az én számolásom szerint 50 tavaszán, de vannak nagyon komoly tudósok, akik nálamnál okosabbak, azt mondják, hogy 51-ben lehetett ez, tehát ez sok mindentől függhet. Egyszer majd a páli időszámítás rejtélyeiről is kellene beszélni, de most ebben én nem fogok bele. Tehát 50-51 tavaszán, amikor ide érkezett, akkor a város lakosság

Tagjának legalább 50%-a római katona volt. Aztán a lakosság görögökből állt, nagyon sok Kis-Ázsiából itt lévő görögből állt, mert egy nagyon kiváló helyen feküdt ez a város, tudnélik egy világországút ment rajta keresztül. Említettem, hogy az akkori világnak nagyon lényeges eleme volt ez az idegrendszer, az úthálózat, ami behálózta az egész birodalmat. Volt egy út, amely Kis-Ázsiából Rómába vezetett, Via Egnáciának nevezték, és a Via Egnácia ezen a városon haladt keresztül. Én is jártam pár száz métert ezen az úton. Csodálatosan ki van kövezve, a nem M7-es minőség, sokkal jobb, kőlapokkal lerakva, borítva, még ma is nagyszerűen járható út. Ez átvezetett a városon. Ide érkezett Pál. A neapoliszi kikötőtől 12-15 kilométerre. A városban éltek különböző vallású emberek. A rómaiak a maguk istenének a tisztelői voltak, mára mennyire, hivatalos kötelező vallást azt megtartották, és azután a különböző helyről toborzott légionárius katonák különböző helyi istenségeket imádtak. Tudjuk azt, hogy voltak, akik Mitrásznak a tisztelői voltak, nagyon nagyszerű Kübele templom romjait lehet látni ma is a városban, én is megcsodáltam sok-sok szép szobrot. És voltak ebben a városban nagyon kevesen igaz zsidók is, nem volt zsinagógájuk. Egy folyócska partján gyülekeztek, voltam azon a helyen. A folyócskát úgy képezték ki, hogy egy keresztelő medencébe folyik bele a folyócska, ugye mert az ortodoxok régtől ősi hagyomány alapján alamerítéssel kereszteltek. Nagyszerűen keresztelő medencéket láttam, Törökország minden múzeumában lehet ilyet látni. Nagyon jó volna megfogadni, hogy ilyenbe merítsünk alá, mert ezek remek, víztakarékos, nagyon jól felépített, nagyszerűen kitalált keresztelő medencék. Nem ilyen nagy medencék, hanem nagyon kicsik, ami éppen kényelmesen alá lehet meríteni, sőt, még a közlekedő edények törvényét kihasználva, a kiszorított víz is visszacsurog az utolsó cseppig, és ezért víztakarékos, ami ott ugye nagy dolog volt, mert elég nehéz volt vízhez jutni. Itt a folyócska folyik át ezen a keresztelő medencén, és néhány órát ücsörögtem ennek a folyócskának a partján. Ide érkezik Pál. És elkezdi a munkát. Első pillanatra ezzel a gyülekezettel sok-sok gond van. Csupa nő. Az akkori világban hát ez nem éppen jó ajánló levél volt. Nincs zsinagóga. Szerencsére van egy gazdag hölgy, Lídia, aki bíborkereskedő. Ugye a tengerből kifogott bíborcsigákkal festette a kelmét. Persze a bíbor csigával megfestett kelme, nehogy azt gondoljuk, hogy az a vörös volt, amit ma bíbor vörösnek hívnak, az inkább lilás volt, inkább lilának látjuk ezeket. Én láttam ilyen igazi bíbor csigával festett kelméket, és azok olyanok. De hát a bíborral meg lehetett festeni a gyapjút is, és az nagy tudomány volt. És ez a Lídia egy nagyon gazdag nő lett. Házában alakult az első gyülekezet. És ezek az emberek ráéreztek az evangélium csodájára, és Filippibe lett az első európai gyülekezet, amelyik végig századokon keresztül, egészen addig, amíg a törökök le nem rombolták ezt a várost, ma egy romváros Filippi. Kavala közelében van, Neápoliszt hívják Kavalának ma, Kavala közelében van, és úgy közepe úgy nagyjából feltárt ennek a városnak. Még nagyon sok ásnivaló van. Ez a város
A kereszténység szíve lett. A szó legszorosabb értelmében. Pál nem nagyon szeretett elfogadni támogatást gyülekezetektől, hiszen Pál nagyon jó farizeus tanítvány volt. Farizeusok ugye minden egyes tanítót megtanítottak valami mesterségre. Pálnak is van mestersége. Úgy fordítja a mi Bibliánk, hogy sátorkészítő, azért ez nem ilyen sátorverő, hanem ő volt az, amelyik a posztót, az esőnek, viharnak ellenálló kelmét gyártotta. És Pál ebből nagyon jól élt. Mégis Filippitől, amelyik egy kicsit a szíve csücske volt Pálnak, elfogadott támogatást. Második misszió útján járt itt, ez volt a belépési pont Európában, innen megy Athénben, Korintusba, ahol jelentős gyülekezet alakul. Korintusból tér vissza Jeruzsálembe, Jeruzsálemből indul újra majd a harmadik missziói úttal. És Filippivel a kapcsolata töretlen. De mikor íródik ez a levél? És mi is van ebben a levélben? Ez a levél a harmadik missziói út alatt íródik. Vagy azután. Nem tudjuk egészen pontosan, hogy mikor. De a helyzetet nagyon pontosan tudjuk. Pál életveszedelemben van, fogságba. Nagyon hamar arra gondoltak a Biblia magyarázók, hol volt Pál fogságba, Rómában, Rómából írt ezt a levelet. Nagyon sok könyvben lehet ezt olvasni, nem valószínű, hogy Róma ez a fogsághely. Tudnék, Pál 7 helyen volt fogságban. 7-szer. Ezt nagyon jól tudjuk az ókori forrásokban. Újabban, az újabb írásmagyarázók azt mondják, hogy valószínűleg Efézus lehetett ez a hely, ahonnan Pál ír. A levélből az is kiderül, hogy életveszedelemben van Pál. Kiderül az, hogy kockára került az élete. És Isten fáradt szolgája úgy gondolja, hogy talán jobb is lenne letenni ezt az életet. És akkor eszébe jutnak a gyülekezetek. Eszébe jut a munka. Eszébe jut az, hogy nekem valami dolgom van még a világon. Eszébe jut az, hogy Krisztus evangéliumát még mondani kell. És Krisztus evangéliuma olyan, mint a csontunkba rekesztett tűz. Ennek nem lehet ellenállni. És a sorsa egy kicsit jobbra fordul. És ő nagyon jól tudja, hogy a börtön is küldetés. Még egyszer mondom, a börtön küldetés. Azt olvassuk ebben a levélben, hogy a prétóriumban, a császár házában, persze a császárnak nem csak Rómában volt háza, hanem mondjuk Jeruzsálemben is a prétóriumot azt a császár házának nevezték, ahol a helytartó volt. Minden jelentős városban volt prétórium, Efézusban is, ahonnan valószínűleg írta a levelét Pál. A császár házában az emberek elkezdenek hinni Krisztusban. És Pál rádöbben arra, hogy az evangéliumban van az erő, nem bennem van az erő. Minden evangélistának a legnagyobb kísértése az, hogy azt gondolja, hogy én tudok valamit, és elmondok valamit, és olyan jól mondom el azt a valamit, hogy az emberek nem tudnak ellenállni, tehát én egy olyan nagyszerű ember vagyok, hogy az evangéliummal, mint eszközzel rendelkezem, harcolok, győzök. Tévedés. Az evangélium nem eszköz, én vagyok az eszköz. Nem az evangélium. Az evangéliumnak önmagában rejlő ereje van. Ki nem hiszi, járjon utána, tapasztalja. Vagy üljön le csak egy picikét, és olvass el Jónás könyvét. Jónás ugye azért, mert Ninivében meg akarta téríteni a várost. Igazat mondok?
Jónás pokolba kívánta Ninivét. Gondoljuk el ezt a Jónást. Kiköpte a hal. Büdös volt. Gondoljuk el, 3 nap a hal gyomrába. Gusztustalan, undorító. Tele dűvel. Babis nem hiába fogalmazza így a Jónás könyvében, hogy rászedtél, Uram. Nem hiába fogalmaz így, hogy rühellem a prófétaságot. El kell menni, és hirdetni kell azt, még néhány nap, és elpusztul Ninive. Az Isten szavát. A megtéretlen szív minden dühével üvöltötte ezt el Jónás Ninivébe. És nem Jónáson múlt, hogy megtértek a niniveiek. Nem. Mondja is utána, felette igen haragszom, mint halálig. 4. fejezet elején. Olvassátok el. Hát micsoda dolog, Uram, hogy megtérnek a niniveiek. Hát eddig én otthon sikerproféta voltam, most meg hogy megyek haza, hogy az ellenséget megtérítettem? És itt volt az óriási esély. Megszabadulhatunk az ellenségtől. És Uram, meg kegyelme, micsoda dolog ez. Jónásnál meg kell tanulni azt, és ez az egész megváltási tervre igaz, hogy nem én használom az evangéliumot, az evangélium használ engem. Én vagyok az eszköz, és nem az evangélium. Valami ilyen gondolatok azok, amik ennek a különös levélnek a mélyén vannak. Van egy életveszedelemes helyzetben lévő ember, és ír egy levelet. Azt várnánk, hogy panaszkodik, de nem. Ez az ember egy valamit megtanult. Hogy Isten a gazda, és engem elküld, ha kell, a börtönbe, mert ott is vannak olyan emberek, akiknek szólni kell az evangéliumot, vinni kell. Nem törődik azzal, hogy 1000 embert nem érdekli, vagy 2000-et, vagy 5000-et, vagy 100000-et nem érdekli, de van 1 ember valahol, így fogalmaz Pál másutt, hogy én vagyok az Isten levele, és ti vagytok az Isten levelei, és ennek a levélnek el kell jutni a címzethez. Te vagy a levél. Rád bízta Isten az evangéliumot. És az evangélium használ téged valahol. És te nem tudod, hogy hol. Ha kell, a börtönbe. Ezért van ez a furcsa dolog, hogy a Filippi levelet azt úgy szoktuk hívni, hogy az öröm levele. Egy bengel nevezetű, nagyon híres, nagyon mélyhitű evangélikus teológus volt a 18. században. Írt egy nagyon érdekes kis könyvet, az a címe, hogy Gnomon. Ez azt jelenti magyarul, hogy napóra. Ez a Gnomon című könyvben minden bibliai könyvről egy bekezdést ír, és ebbe összefoglalja a tartalmát. És lehetőleg egy szóval meg akarja adni egy-egy bibliai könyvnek a mondandóját. Filippi levélről azt írja, hogy a Filippi levél az öröm levele. Nem furcsa, egy halálos veszedelemben lévő ember leírja ezt, hogy örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. És újra és újra és újra és újra visszatér ez a gondolat, örülni, örülni, örülni, örülni. Mert az öröm az nem egy jó hangulat csupán, az öröm az a célra talált élet. Akkor tudsz örülni, ha tudod, hogy nem hiába élsz. Ha megtalálod a célod, akkor tudsz örülni.
Olvassunk bele ebbe a levélbe, végül két verset csak, ennyi egy bevezető után. Így kezdődik. Pál és Timóteus, Krisztus Jézus szolgái, mindazoknak, akik Krisztus Jézusban hívő szenteknek, akik Filippiben vannak, püspökökkel és diakónusokkal együtt. Hát ez olyan, mint egy rendes levél. Valaki azt mondhatja, ebben most mi az ige? Megnevezik magukat az írók, azt mondják, hogy ők Pál és Timóteus, megmondják, hogy mi a foglalkozásuk, Krisztus Jézus szolgái, és megmondják, hogy kik a címzettek. Mindazoknak, akik Jézus Krisztusban, Filippiben vannak. De azért nézzük csak egy kicsit közelebbről, hogy mennyi minden belefér egy ilyen címzésbe? Hát biztos nem ketten írták ezt a levelet, nem? Mert Pálnak a szemével valami baj volt, egyik levelének a végén írja is, hogy nézzétek, ez az én saját kézírásom, milyen otromban nagy betűkkel írok. Valószínűleg diktálta talán éppen Timóteusnak ezt a levelet. Mert hát az ókorban sem úgy volt, hogy a titkárnő nevét is ráírják, vagy a titkár nevét is ráírják egy levélre. Hogy van akkor ez? Ilyen apróságokban is benne dobog az evangélium szíve. Pál nem azt mondja, hogy ez enyém az az evangélium, amit én hirdetek nektek. Hanem azt mondja, hogy mi Krisztus Jézus szolgái vagyunk ketten, és ez az evangélium mindkettőnket birtokol. Oda emeli magának, maga mellé munkatársnak a fiatal szolgát. Talán ő az írnok. Talán nem, talán egy harmadik. És nézzétek meg, mit mond? Krisztus Jézus szolgái. Már ez is izgalmas, hogy miért nem Jézus Krisztus mond. Tudnélik ezt, hogy Jézus Krisztus ez a legősibb hitvallás volt, ezt tudjátok? Mert ebből Jézus az a név. Jézus idejében a Bibliában is több tucat embert ismerünk, meg a korabeli irodalomból több tucat embert ismerünk, akik úgy hívnak, hogy Jehosua, vagyis Jézus. Ez egy általános név volt. A Krisztus az nem név. A Krisztus az azt jelenti, hogy felkent, Krisztus. Ami héberül úgy hangzott, hogy Mesiás. Ez egy hitvallomás. És nézzétek meg, Pálnál első helyre kerül az, hogy a Mesiás Jézus. Mit teszünk első helyre? Aminek nagyobb hangsúlyt akarunk adni, nem? Ugye mennyit elárul egy ilyen pici szóhasználat? Pál az, aki odafordul most a filippi gyülekezet felé, és azt mondja, hogy a Mesiásra nézzetek, Jézusra. Én annak vagyok a szolgája, a dulosza. A dulosz az rabszolgát jelent eredetileg. A rabszolgáról nekünk valamilyen furcsa képzetünk van. Azt hiszük, hogy a régi időben a rabszolga az volt, akinek szíjat hasítottak minden nap a hátából. Hát mivel egy rabszolga nagyon nagy érték volt, már ezért se tették az ókoriak, mert különben is nem voltak azok olyan barbárok, mint mi. Sokkal okosabb emberek voltak. Hanem az én személyes rabszolgám az az ember volt, aki mindig kéznél van. Aki velem együtt jár az úton. Krisztus szolgájának lenni, az azt jelenti, hogy Krisztus követni az úton. Filippiben, amikor ott a folyópartján szombatnapon leült az asszonyokkal Pál, nem Pál volt ott. Ott Jézus Krisztus jelent meg.
Pál csak a szolgája volt a Jézusnak. És most is, amikor az apostol szól, az apostol szava mögött ott van a Krisztus Jézus. Mert most a szolga szól, és a rabszolga, az nem önállóan szól. A rabszolgán keresztül az Ura szól. Krisztus szól itt a gyülekezethez. De ki ez a gyülekezet? Ez is itt van. Nézzük csak. Mindazoknak a Krisztus Jézusban hívő szenteknek. Ugyanígy megismétli a Krisztus Jézust most még egyszer. Jézus Krisztus, a Krisztus Jézus szól a Krisztus Jézusban hívő szenteknek. Kik azok a szentek? Ó, mi a szenteket elgondoljuk bünteleneknek, akiknek már nő a szárnya. Nem. Lehet szent egy bűnös ember? Na, hogy könnyebb legyen. Igen, nekem is ez a válaszom, hogy könnyebb legyen elfogadni. Tegye fel a kezét az, aki az elmúlt héten nem követett el egy bűnt se. Húzzátok vissza a kezeteket, mert rögtön azt fogom mondani, hogy Uram, bocsáss meg nékik, hogy most hazudtak. Ugye? Tehát akkor itt mindenki bűnös. Most megkérdezem, ti szentek vagytok? Ha felteszitek a kezeteket, jól teszitek. Szentek vagytok, igen. Ez nem azt jelenti, hogy tökéletesek vagytok, el ne bízzátok magatokat, hanem azt jelenti, hogy Istenhez tartoztok. Mit jelent az, hogy szent? Azt szoktuk mondani, hogy elkülönített. Ez nem igaz, mert én mindig ezt a példát szoktam mondani. Itt ez a toll. Ha én most ide külön teszem, ettől szent lett? Lehet szent ez a toll? Lehet. De mikor? Ha Isten céljára különítem el, nem? Nem az elkülönítés tényében van a szentség lényege, hanem a szentség lényege az abban van, hogy valakinek alárendelem, szolgájává teszem. Azért szentek ezek az emberek, mert Jézus Krisztust elvállalták sorsukul, így mondom. Tehát ezért mondja, hogy a Krisztus Jézusban hívő szenteknek. Az elkötelezés eszköze a hit. Hogy én rábíztam az életem az Istenre, akkor vagyok szent. Nem akkor, amikor elhitetem magammal, hogy bűntelen vagyok, nem. Akkor vagyok szent, amikor Krisztus Jézusban rábíztam az életem, az én életem megváltójára. És épp így igaz ez mindenféle tisztségviselőire is a gyülekezetnek. És akkor jön a második vers, még ennyit róla. Elhangzik az, amit mi Isten tiszteleten szoktunk idézni, és sokszor már úgy meguntuk, és nem szoktunk gondolkodni róla. Azt mondja itt az ige, hogy kegyelem néktek, és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Valamit kapunk. Istentől, attól az Istentől, akiről kiderül, hogy a mi atyánk, és attól az Istentől, aki kiengesztelt bennünket önmagával. Jézusnak nem az Istent kellett kiengesztelni az ő engesztelő áldozatával. Isten engem engesztelt ki az Istennel, nem az Istent velem. Hogy miért? Hát mert úgy szerette Isten a világot, hogy ő küldte az ő egyszülött fiát, hogy ha valaki hiszen ő benne, el ne veszem, hanem örök élete legyen, nem? Nem az Istent kell kiengesztelni. Értelmetlen lenne. Az Istenség második személye eljön a földre, az Istent kiengesztelje. Semmi értelme nem lenne, nem? Az Istenség második személye eljön erre a földre, mert Isten küldte, mert úgy szerette Isten a világot, hogy engem ő vele kiengesztelje. Nem csodálatos? Isten Jézus Krisztus által kiengesztel engem. Hogy? Ennek két gyümölcse van. Van egy gyökér, és van egy termő fa. Mi a gyökér? A gyökér az a kegyelem. Mi a kegyelem? A kegyelem az,
hogy Isten mondott valamit, és amit mondott, azzal megtervezte az én életem. És erre én azt mondtam, hogy nem. Ezt hívják úgy, hogy bűn. Döntés. Ugye Isten döntött a döntésre, a döntéssel szembe, ez az én bűnöm. És jön a kegyelem, amikor Isten azt mondja, hogy újra dönthetsz. A kegyelem az az új döntés lehetősége. És miért lehetséges ez? Mert ő annak ellenére, hogy én ellene döntöttem, döntött mellettem. Nem akarja, hogy én a bűnbe maradjak. Ezért mindennek a gyökere a kegyelem. És honnan tudom meg, hogy ez a gyökér mit jelent, vagy ez a gyökér mit terem? Hát a gyümölcsről. És mi az a gyümölcs? Ez a gyümölcs a békesség, nem? Kegyelem néktek és békesség, nem? A Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Nem így van? Ez a békesség az, hogy én békében vagyok önmagammal, mert békében vagyok az Istennel, és mert békében vagyok az Istennel, ezért békében maradok az embertársaimmal is, még akkor is, hogyha engem bántanak és sértenek, és békében vagyok a világgal. Ugye, hogy Ady Endre fogalmazta, hogy békíts ki magaddal, magammal, hiszen te vagy a béke. Ez az alap. Ebből az alapból bomlik ki majd az egész levél.

77. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Jedutunnak, Aszáfé Zsoltár. Szavamat Istenhez emelem, és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rajám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel szünetlenül, lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem, és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elveté az Úr, és nem leszé többé jó akaró? Avagy végképpen elfogyotté az ő kegyelme? Vagy megszűniké ígérete nemzedékről nemzedékre? Avagy elfeledkezetté könyörülni Isten? Avagy elzártaé haragjában az ő irgalmát? És mond

Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágították a mindenséget, megrázkódott és megindult a föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek és Áronnak.

Hetedik Zsoltár. Dávid gyászéneke, amelyet az Úrhoz énekelt a benjáminita Kús beszéde miatt. Én, Uram Istenem, benned bízom. Oltalmazd meg engem minden üldözőmtől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Én, Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben, ha gonosszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet, akkor ellenség üldözze lelkemet, és érje el, és tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen, serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket, bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igazisten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja, és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Ímé álnoksággal vajúdik a gonosz, hamisságot fogan, és hazugságot szül. Gödröt ás, és mélyre válja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a fenség.

Moldován Vilmos küldetésben. És azt mondta Isten: fiam, menj el szélese világra az üzenettel. Útszélen, ösvényen, hegyen, völgyeken hirdesd, kiáltsad, hogy van még kegyelem. Én elindultam. Forró volt alattam mindenütt a föld, amerre elhaladtam. Izzott fölöttem a nap, cserzett a szél, évre év, nyárra nyár, s őszre hult a tél. Nem bolyongtam a világon mostohán, jóságos szem kísért nappal, éjszakán. És úgy haladtam a mentővel én, mint apa fiáért, árvíz idején. Most is zörgetek sok alvó ablakon, rohanok gyalog, autón, vonaton. A haldoklónak orvosságot viszek, a hunyó mécsesnek életet, tüzet, s a bűnös fülekbe örömmel kiáltom, hogy értük is közben jár megváltom. Szent küldetésben üzenetet hordok azoknak, kiket megtörtek a gondok. S ha utamon indák tépi kis ruhám, és éles kövek sebeznek mostohán, ha áradat jön, vulkánok ömölnek, az örömhírrel befutom a földet. Ha lábamat az utak lekoptatják, véremmel írom tele az útporát. Emberek, Krisztus jön, ítél az Úr. Istennek csapása Babilonra hull. De kegyelem által megmarad és él, ki bűneit elhagyja és Istenhez tér.

0: Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atyától, üdvözítő Jézus Krisztusunktól, és a Szentlélek Istentől mind örökké. Amen. Kedves keresztény testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban. Pál apostol a Róma beliekhez írott levele 15. fejezetének 4. verséből ezt olvasom. Mert amelyek régen megírattak, a mi tanulságunkra írattak meg, hogy békességes tűrés által és az írásoknak vigasztalása által reménységünk legyen. Az elkövetkezendőkben egy ősrégi történet mai üzenetével kívánunk foglalkozni. És ennek a Biblia tanulmánynak a folyamán tesszük fel állandóan a kérdést önmagunknak és egymásnak, hogyan viszonyulok, hogyan viszonyulunk felelősségünkhöz azért a másik emberért, akit a Biblia az én, a mi felebarátunknak nevez. Keresztény misszió jellegű Biblia tanulmányunk alapkönyveként ez alkalommal egy ritkábban idézett bibliai könyvet vettünk tervbe, nevezetesen Jónás könyvét. A könyv első fejezetének első két verse így hangzik. És lőn az Úrnak szava Jónáshoz, az Amittai fiához mondván, kelj fel, menj Ninivébe, a nagyvárosba, és kiálts ellene, mert gonoszságuk felhatott elémbe. A most kezdett bibliai tanulmányunk nem módszeres írás magyarázat, hanem inkább lelki elmélkedés, meghitt családias együttlét Isten igéjének, a Bibliának társaságában. Tanulmányunk alaptárgya tehát Jónás, az ő története, a nevéről elnevezett bibliai könyv. A könyv alig 48 verse tartalmazza viszont teljes felelősségünket egymásért és a környező világért. Tekintettel arra, hogy a keresztény élet nem az elzárkózottság, nem is a félrevonulás, még kevésbé a bűnös duzzogás élete. Jónás könyve világmissziót állít az egyes keresztény ember és az egyes keresztény gyülekezet elé. Mert Isten szereti az embert. Még azt az embert is szereti, aki nem ismeri őt. Sőt, azt is szereti, aki még nem akarja megismerni az Istent. Jónás könyve bizonyság arra, hogy Isten irgalmas szeretete következetesen kíséri a néki hátat fordító embert is. Hogy kezdődött az ige? És lőn az Úrnak szava Jónáshoz. Ez azt jelenti, hogy az, aki hallja az Úr szavát, az feltétlen kell, hogy kövesse az elhívást. Annak felelőssége van ezért a világért. Úgy, amint nagy költőnk, Babits, ezt megfogalmazza.
1: Mert vétkesek közt szinkos, aki néma. Atya fiaiért számot ad a testvér. Nincs mód nem menni, ahová te küldtél.
0: Televíziós elmérkedéseinkhez a Biblia mellett igen nagy haszonnal szolgált White Helene Proféták és királyok című könyve, amelyet az ihletett írónő élete utolsó napjaiban fejezett be. Hasonlóképpen nagy segítség volt, és ezúton mondok ismét köszönetet dr. Szigeti Jenőnek, akinek tollából származik a Két Proféta című könyv, amelyben a szerző gazdag bibliográfiát dolgozott fel. Az elmérkedéseink mai üzenetét nagyon frappánsan vélem felismerni Babits Mihály költőnknek 1937-1938-ban a halálos ágyán megírt nagy versében, amely vers az élettől és a költészettől búcsúzó embernek meggyőző erejű hitvallás tétele. Babits költeményének minden sora rólunk szól, és nekünk szól. A felelősség elől oly gyakran menekülő keresztényekhez. Az ige és a felhasznált forrásmunkák segítsenek most abban, hogy ezt az ősi, több mint 2500 esztendős bibliai könyvet hozzászabjuk életünkhöz, vonatkoztassuk mindennapjainkhoz.
1: És mondá, nyomorúságomban az Úrhoz kiálték, és meghallgata engem. A Seol torkából sikolték, és meghallád az én szómat. Mert mélységbe vetettél engem, tenger közepébe, és körülfogott engem a víz, ördvényeid és habjaid mind átmentek rajtam. És én mondám, elvetettem a te szemeid elől, vaj, ha láthatnám még szentséged templomát. Körülvettek engem a vizek lelkemig, mély ár kerített be engem, hínát szövődött fejemre. A hegyek alapjáig süllyedtem alá, bezáródtak a föld závárjai felettem örökre. Mindazáltal kiemelted életemet a múlásból, ó, Uram, Istenem!
0: Istennek mindenkor voltak menekülő prófétái. A szolgálat terhe ellen rugodózott Jeremiás is, Illés próféta is, akik akár életük árán is szabadulni kívántak volna szolgálatuktól. A tanítványokat is újra meg újra a halász bárkától és a hálótól kellett Jézusnak elhívnia. Mi sem vagyunk más. Sokszor úgy érezzük, hogy egyedül maradtunk, hogy kihűl, érdektelenné válik az íge ajtunkon. Nagyon hajlamosak vagyunk hogy felszakadjon lelkünkből és ajkunkról ma is ez az ősrégi keserű panasz.
1: És szól Sion, elhagyott az Úr engem, és rólam elfeledkezett az Úr.
0: Sokszor kell bennünket is, mint hajdanán élést, angyalnak költögetni. És nekünk is sokszor mennyei pogácsára van szükségünk, ahhoz, hogy erőt kapjunk felmenni Isten hegyére, a Hórebre. De Istent ma sem tűzben lehet meglátni. Még akkor sem, ha olyan rettenetes ez a tűz, mint amilyen volt a szeptember 11-i tűzvész. Nem is a hegyet tépő szélviharban, vagy a földrengésekben találkozhatunk igazából Istennel. Ő ma is hall, szelíd hangon szól és üzen. Ő ma is ránk kérdez, mit csinálsz itt, Illés? És erre mit felelünk?
1: Ő pedig mondta, nagy búsulásom van az Úrért, a seregek istenéért, mert elhagyták a te szövetségedet az Izrael fiai, a te oltáraidat lerontották, és a te prófétáidat fegyverrel megölték, és csak én egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek.
0: Ezek vagyunk. És azért menekülünk, és azért tudunk oly nagyon elkeseredni, mert Isten szemgyógyító írja, még nem gyógyította meg látásunkat. Nem tanultuk meg meglátni azokat, akikért küldettünk ebbe a világba. Meglátni azt a másik embert, akit az íge felebarátomnak nevez, és akiért én felelősséggel tartozom. És mivel vakok vagyunk, jónási értetlenséggel és jónási makacsággal állunk Isten előtt. Nem értjük kegyelmét, és újra meg újra hajtogatjuk, hogy jogunk van haragudni, mint halálig, hogy jogunk van duzzogni, mint a tékozló fiú nagyobbik testvérének, igaz testvérének, aki tökéletes volt, ám mégis volt egy fogyatkozása. Nem tudott atyával együtt örülni az elveszett és megtalált felett. De tudjátok miért? Mert annak idején képtelen volt atyával együtt sírni, amikor testvére elszakadt az atyai háztól. Különös ez a prófétai könyv. Nem hömpölygő ritmusú költemény. Nem is a múlt titkait vallató, vagy a jövő reménységéről festett csodálatos történelmi freskó. Nem. A könyv egyszerűen egy prófétáról szól. Jónásról. A te testvéredről. Az én testvéremről. A mi testvérünkről, akit Isten elküldött a bűnös világba, a bűnös városba, az ős régi Ninivébe. Meglepő, de ez a könyv lényegében humoros könyve a Bibliának. A humor alapja az a képtelenség, ahogy Jónás elképzeli, hogy majd el fog menekülni az isteni küldetés előtt. Jónás egy olyan ember, akárcsak mi, aki Isten elől akar elszaladni. Bár azok közül, a kevesek közül való, akik, megint csak akárcsak mi, tudhatták azt, hogy Isten előtt nincs lehetetlen, hogy Isten elől menekülni nem lehet. Ez az ember a mindenható Istent imádta. A mindenható Istent szolgálta. És mégis el tudta képzelni, hogy most az egyszer ki fogja játszani az Istent, aki talán most éppen őt nem fogja meglátni, nem fogja észrevenni menekülését. Ugye, testvéreim, hogy ez a jónási kép mennyire humoros előttünk. És olykor talán mosolygásra késztet. Ám hamar arcunkra fagy a mosoly, hamar elmegy a kedvünk a mosolygástól, amikor rádöbbenünk, hogy igazán nincs sok különbség köztünk, meg Jónás a küldetés elől menekülő próféta között. Bennünket is elküldött Isten Ninivébe, ahol sok ember lakik. Jaj, és mi is sokszor olyan nevetségesen menekülünk a küldetés elől, a felelősségünk elől, az Isten elől. Jézus Krisztus szeretetteljes megváltónk elől, akiről nagyon jól tudjuk, hogy nem sokára dicsőségesen eljön megítélni mindenkit az ő cselekedetei szerint. Megítélni ezt a világot, és ebben a világból az előtt le és a megbízatás elől oly sokszor és oly bűnös könnyelműséggel menekülő keresztényeket. Miközben e televíziós sorozat alatt Jónás életének eseményeit fogjuk tanulmányozni, meglátjuk, hogy abban mindig arra döbbenünk, hogy Jónás tulajdonképpen egy prototípus. De lényegében a történelem mi rólunk szól. A Jónás történetében igenis rólad és rólam, rólunk van szó. Mert ha őszinték vagyunk, be kell látnunk, hogy a mi helyzetünk is a mai keresztény embernek helyzete is. Jaj, de nagyon

0: bűnös gondatlanságban. Nem vesszük észre, hogy jónási módon vagyunk, nagyon nevetségesek, drága testvéreim, keresztény hallgatói. Arról beszélünk, hogy Jézus hamarosan jön. Csak éppen nekünk minden fontosabb, mint ez, mint felelősségteljes küldetésünk az embervilág felé. Sőt, ha valaki gyermeki lelkülettel és az első szeretet hevében komolyan veszi a küldetését az embervilág felé, hajlamosak vagyunk azt lemosolyogni, vagy pedig szélsőséggel, vagy fanatizmussal megszólni, vagy éppen megvádolni. Jónás könyve azért áll közel hozzánk, mert minket mutat be, mert a keresztény küldetésünk válságáról ad híradást. Mi is nevetségesek vagyunk. Lapozzuk majd föl a jelenések könyvét. Laodicea nem szegénysége miatt nevetséges, hanem azért nevetséges, mert szegénysége, nyomorúsága, nyavajái ellenére is gazdagnak hiszi magát. Olyan gazdagnak, mint akinek semmire sincs szüksége.
1: Mivel ezt mondod, gazdag vagyok és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem. És nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, és a nyavajás, és szegény, és vak, és mezítelen.
0: Nevetségesek vagyunk. Igen, nevetségesek vagyunk. Akár csak a példázatbeli balga szűzek, akik éjt nappallá téve vártak, tiszták is voltak, fehér is volt a ruhájuk, csak éppen, hogy tartalék olajjal nem rendelkeztek, és akkor kezdtek el kapkodni, amikor már nagyon késő volt. Azt hitték, hogy a vőlegény késik, ám mégis ők késtek el. S ez az elkésés jelentette számukra a végső tragédiát. Így tehát, testvéreim, azért választottam Jónás könyvét, mert meggyőződésem, hogy Jónás tragédiája igenis a mi tragédiánk. A menekülő próféta nevetséges története, ami távolról sem nevetséges történetünk. A sorozat az ember testvéreit szeretni nem képes szolgáról szól. És ezúton meghívlak, kövessétek alkalomról alkalomra az előadásokat, hogy az összefüggésében tudjátok megérteni Istennek e mai világhoz, a ma keresztényéhez intézett üzenetét. Ez a sorozat

0: Mint mondottam, a fele barátait szeretni nem képes szolgáról szól. A világért szeretetből felelősséget vállalni nem akaró szolgáról, arról a szolgáról, aki nem tudta, nem akarta a helyes választ megadni magatartásával a minden idők sorsdöntő kérdésére, amely egyben a mai bevezető tanulmányunk címét is képezhetné. Menni vagy nem menni? Ez itt a kérdés. Jónás nem tudta felfogni, amit Babits Mihály a Biblia történet alapján oly szépen, oly kifejezően, oly frappánsan megfogalmazott. Testvéreim, vajon mi megértjük? Képesek vagyunk felmérni? El tudunk-e gondolkodni a mai témánk Babitsi záró jeligéjén?
1: Mert vétkesek közt cinkos, aki néma, atya fiaiért számot ad a testvér, nincs mód nem menni, ahová te küldtél.
0: Imádkozzunk! Mindenható Istenünk, szeretetben oly nagyon gazdag mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében, Golgotai áldozatának jegyében bátorkodunk megállni a kegyelem királyi széke előtt. Kérve téged, Istenünk, fogadd el bűnbánatunkat, fogadd el bűnbeismerésünket, fogadd el jóra való törekedésünknek kicsiny, erőtelen megnyilatkozását. Köszönjük, Istenünk, hogy meglátogatsz bennünket, alkalomról alkalomra tanítasz minket, ősrégi történetek által üzensz a mai világnak, a mai kereszténynek, a mai embernek. Ó, mindezt köszönjük néked! És most bűnbánó szívvel kérünk bocsánatot tőled, azért a sok menekülésért, azért a sok visszautasításért, amelyet elhívásoddal szemben tanúsítottunk. Bocsáss meg nekünk könnyelműségünket, zúgolódásunkat. Bocsáss meg nekünk haragainkat. Töröld el azokat Jézus Krisztus bűnt eltörlő vérével. Adj nékünk megbocsátást. Fogadj vissza bennünket gyermekeidként, hogy maradjunk te néked hálázatos gyermekeid, és bizonyuljunk mindenkor egymás iránt, egymást megbecsülő, tisztelő és nagyon szeretni tudó testvérek. Amen.
1: Amen.

és a szívem is elhagyott engem. Ez a legnagyobb bűn. Ez a legszörnyűbb büntetés. És a legnagyobb nyomorúság is ez. Elhagyott engem. Az én szívem is. Ülök a puszta homok közepén, csügged nehéz fejem. Ülök. Akár a kő, lomha, kietlen kőmozdulatokkal tapogatom magam. Vad idegenül kutat a kezem a hely körül, hol a szívemnek lenni kellene. Nincs. Nincs. Elszállt, elillant az évek során. Őszökkel, tavaszokkal, bűnökkel, bajokkal, vándormadarakkal. Nem tudom kivel, nem tudom mivel, nem tudom hogyan, micsoda percekkel, órákkal, tolvajokkal illant elszökött, eltűnt, elpárolgott el, hagyott el engem. Az én szívem is. Még néha énekelnék. Egyszer csak a dal torkomon akad. Elfagy. Kihűl. Nem érzem a szívemet a dal alatt. Szólnék néha egy símogató szót. Egyszerűt. Tisztát. Édest. Meleget. Vigasztalót. Kimondom, koppan, érctelenül, csináltan, hidegen, nem szűrhettem által a szívemen. Magamhoz vonnék néha valakit, közel, közel, közel hozzám, a félelmes magányba. De szeged szánként visszahull a két kar, és visszahull a nagy ölelés vágya, a kitárt karok félszeg ritmusát, nem a szív dirigálja. Indul a kezem irgalomra is, de nem dobban a mozdulatban semmi, csak pénz csillan, koldus kezébe tenni. Zeng a köszönet. Ezer annyit adjon. Nem! Csak szívet. Csak egy kis szívet adjon. És imára is kulcsolom kezem. Úgy esedezem szívtelenül szívért. Szárazon adom Istennek magam. Hát, ha reám bocsátja harmatát, és kinyílik a kőből egy virág. Mert bajok vettek engemet körül, és a bajoknak szere száma nincsen, és útól értek az én bűneim, és bűneim beláthatatlanok, hajszálaimmal el nem hullanak, s elhagyott engem az én szívem is. Nincs. Nincs. Elszállt, elillant az évek során. Ó, bűnök, bajok, őszök, tavaszok, gyilkos órák, rabló pillanatok, suhanószárnyú nagy sorsmadarak, hová vittétek az én szívemet? Hozzátok vissza az én szívemet.

80. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosannim Édutra, Aszáf Zsoltára. Ó Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manassé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat, és azt elülteted. Helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepi a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregeknek Istene, kérlek, térj vissza, tekints alá az égből, és lásd, és tekints meg e szőlőtőt, és a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél. Elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesznek. Legyen a te kezed, a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak. Hogy el ne térjünk tőled, eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek Ura, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy...

33. Zsoltár. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, 10 húrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának lehelletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljetek az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait, az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad, ami szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk.

101. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek, te néked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra, mikor jössz el hozzám. Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dologra, a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm, nincs köze hozzám. A család szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt. A nagyralátót és a kevés szívűt, azt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem. Nem lakik az én házamban, aki családságot mivel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elvesztem-e földnek latrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gondot.

0: Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, itt a Reménység Hangja Rádió. Nevem Szász Károly Zsolt, és technikai munkatársam László Attila nevében is köszöntök minden kedves hallgatót. Ugyanakkor sok szeretettel köszöntöm beszélgető társamat, Filip Lukács Istvánt, a kolozsvári Magyar Adventista Gyülekezetnek lelkipásztorát. Isten hozott István a mai beszélgetésre.
1: Köszönöm szépen, békességgel köszöntöm én is a kedves hallgatókat.
0: Lépésről lépésre haladunk a Jézus tanításainak, Jézus életének, elveinek megismerésében. Éppen ezért szeretném összekötni a mai beszélgetést egy picit azzal, ami az előző adásban elhangzott, összekötni azzal, ami történt igazából a mai beszélgetés témája előtt a Jézus életében. Nagy léptekben közeledünk a Jézus életének, földi szolgálatának vége felé, és már az ő megfeszítése előtti napoknál tartunk, amikor Jézus még a templomnál van, templomban tanít, többen keresik meg őt fondorlatos kérdéseikkel, kémkednek utána, megpróbálják törbe csalni, egyesek az adófizetésről kérdezik őt, kell-e adót fizetni, vagy nem kell-e adót fizetni a császárnak, és elnémulnak a Jézus válasza után. Mások a feltámadást tagadják, és lehetetlen helyzetet teremtve akarják Jézust törbecsalni. A törvény megtartásáról ugyanúgy megpróbálják Jézust egy olyan helyzetbe vezetni, ahol megfogható az ő kijelentései alapján, de mindez sikertelenül zajlik. A következő pillanatokban azt látjuk, hogy Jézus a sok kérdésre megválaszol, mennyei bölcsességről tesz tanúságot, de egy adott pillanatban Jézus ő maga válik kérdezővé, nem csak válaszol, hanem ő maga is feltesz kérdést a hallgatóknak. A Máté evangélium a 22. fejezetében, a 42. versben a következő kérdést teszi fel Jézus a farizeusoknak, a résztvevőknek, a hallgatóknak. Miképpen vélekedtek ti a Krisztus felől? Kinek a fia? Hogyan lehet erre a kérdésre válaszolni? Hogyan tudtak válaszolni ők erre a feltett kérdésre, és mi volt a lényege ennek a kérdésnek?
1: A legfontosabb kérdés, amelyel az ember az életben találkozik, és amire választ kell adnia, ez, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Az evangéliumokban is azt látjuk, hogy Jézus a tanítványait, tetteit, csodáit, tanításait mind-mind úgy rendezte, úgy tanított, úgy tette a csodáit, úgy építette a kapcsolatait a tanítványival, hogy egy adott pillanatban, amikor felteszi nekik ezt a kérdést, hogy kicsoda Jézus Krisztus, akkor ők meg tudják egy kérdést válaszolni. Emlékezzünk arra a pillanatra, amikor elviszi őket a Cézária Filippibe, és ott kérdezi meg őket, hogy kinek mondanak engem az emberek, és kinek mondozok ti engemet. És akkor Péter mindannyiuk nevében válaszol, és azt mondja, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek a fia. Tehát az ember számára a legnagyobb kérdés ez, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Kicsoda számodra Jézus Krisztus, kedves hallgató. Egy követésre méltó, csodálatos emberi példa. Egy humán példakép? Egy jó ember? Egy nagy vallásos vezető? Kicsoda számodra Jézus Krisztus? Nem véletlenszerű az, hogy itt ez a beszélgetés, a vita a tanítványok hallatára tömeg előtt, a Jézus támadó farizeusok, saduceusok, írástudók körében, ezzel a kérdéssel zárul. Ugye feltesznek Jézusnak különböző kérdéseket, és Jézus megválaszolja ezeket. Az, hogy lesz-e feltámadás, az, hogy szabad-e, kell-e adót fizetni a császárnak, az, hogy melyik a legnagyobb parancsolat, És miután minden kérdést feltettek, és Jézus megválaszolta azokat, eljön az az idő, hogy Jézus kérdez. És egy dolgot kérdez tulajdonképpen, hogy kinek mondjátok az embernek fiát? Ki ő? És ez a kérdések kérdése. Nem tudnak erre egész pontos választ adni. Egyrészt a Dávid fiának tekintik. És idézik a Zsoltát, amelyben a Dávid, ugye Jézus kérdezi, hogy kinek mondja Dávid magát, Jézus Krisztust. És egyrészt úgy gondolják, hogy a Dávidnak fia. Ugye Dávid fiának lenni mit jelent? Azt jelenti, hogy Dávid király volt, tehát emberi király, emberi uralkodó, tehát Jézus Krisztus akkor egy emberi uralkodó, a zsidó nemzetnek a nagy várakozása, vagyis a messiás tulajdonképpen, a zsidó nemzetnek a nagy várakozása, amikor eljön, és Dávid az emberi uralmat az ő fiában, Jézus Krisztusban beteljesíti. A Jézus Krisztus beteljesíti tulajdonképpen Dávidnak a proféciáit, vagy a Dávidnak adott proféciákat, hiszen Isten azt mondta Dávidnak, hogy amikor te meghalsz, majd a te ágyékodból származik valaki, akinek az uralkodás örökkévaló lesz. És Jézus felveszíti a kérdést nekik, miután azt mondják, hogy a Dávid fia kell legyen a messiás, hogy akkor Dávid hogyan hívta Jézust, vagyis a messiást, urának. Hogy van az, hogy azt mondja Dávid, hogy mondta az Úr, vagyis Jahve, az én uramnak, Jahvénak. Tehát az egyik Jahve mondja a másiknak, az egyik mennybeli Úr, mennybeli Isten mondja a másiknak, hogy ülj az én jobb kezem felől. Tehát Dávid elismeri azt, hogy van egy mennyei Úr, aki a másik mennyei Úrnak azt mondja, hogy ülj az én jobb kezem felől, vagyis légy velem társuralkodó. Az, amikor valaki a király jobbjára ül, az a királlyal egyenrangúságot fejez ki. És azt mondja Jézus, hogy az, akit ti Jahvénak, Úrnak tartotok, azt mondja ez az Úr a másik Úrnak, hogy velem egyenrangú vagy, és ülj az én jobb kezem felől. És ez a messiásban, Jézus Krisztusban teljesedett be. És ezzel Jézus azt mondja nekik, hogy nem csak Dávid fia a messiás, hanem az Istennek fia is. Pál apostol ezt a kettőséget olyan csodálatosan megragadja a Rómabeliekhez írott levél legelején, amikor azt mondja, hogy ugye úgy indítja az evangéliumról szóló beszédét, hogy Pál Jézus Krisztus szolgálja, elhívott apostol, elválasztva az Isten országára, az Isten evangéliumának a szolgálatára. Ez az evangélium Jézus Krisztusról szól, és ez rendkívüli fontos, tehát az evangélium az nem valamiről szól, hanem valakiről, Jézus Krisztusról, és ez a Jézus Krisztus Dávid magvából származik test szerint, tehát ő a Dávid fia. Kinek a fia, ugye itt a kérdés, tehát a messiás, a Dávidnak a fia, és megbizonyítatott hatalmasan az Isten fiának a halottakból való feltámadás által. Tehát, hogy Jézus Krisztus, aki feltámadta halálból, az bebizonyította azt, hogy ő az Istennek fia. Kicsoda Jézus Krisztus? Jézus Krisztus az embernek a fia, a Dávidnak a fia, és Jézus Krisztus az Istennek a fia. És erről szól az evangélium, enélkül nincsen evangélium. Miért a kettősség, miért a kettős természet szükségszerűsége, fontossága? Azért, mert Jézus emberként példát adott nekünk. Ott van egy tökéletes példa. Megmutatta azt, hogy ő emberként hogyan élt. Istenként pedig erőt ad az embernek arra, hogy ezt a példát tudja követni. Tehát Jézust sokan csodálják ma, de nem tudnak vele mit kezdeni. Követhetetlen, csodálatra méltónak tartják. Ha csak az ember fiát látják benne, ha csak a Dávid fiát látják benne. De Jézus nem csak tökéletes példa, nem csak a Dávid fia, hanem ő az Istennek a fia is, aki fentül az Atya Istennek a jobbján, és erőt ad az embernek arra, hogy azt az utat járja, amelyet ő járt ezen a földön. Amikor Jézus parancsot ad arra, hogy kövessük őt, egyben képesítést ad arra, hogy követhessük őt. Ő emberként, Dávid fiaként példa számunkra, ő az első egyetlen igaz ember ezen a földön, és Isten fiaként erőt ad nekünk az engedelmességre. Ember fiaként példát ad, Isten fiaként erőt ad nekünk. Ez az evangélium. És ezt kell megértenünk, ezt próbálja Pál apostol megértetni a rómabeliekkel, hogy az evangélium az valakiről szól, aki Istennek a fia, és aki embernek a fia. És ezzel zárja Jézus is itt a beszédét. Ez az utolsó szó, amit Jézus intéz a hallgatóihoz ott akkor, vagyis feléjük intézi, és azt mondja, hogy ha ezt megértettétek, hogy az, akivel ti kikezdtetek, hogy szabad vagy nem szabad adót fizetni, meg egy életen keresztül üldöztétek, mondja a saduceusoknak, farizeusoknak, megértettétek, hogy ő az Istennek fia is, és a Dávid fia is. És ha ezt megértettétek, akkor ennél többet nincs, hogy mondanom nektek. És nem véletlen az, hogy elhallgatnak. Tehát amikor ezt megértették, hogy a Mesiás, azaz embernek a fia, Dávidnak a fia, megjövendől, de az Istennek fia is, ember fiaként példát ad, Isten fiaként erőt ad. Amikor ezt megértették, akkor erre már nincs, hogy válaszoljanak, itt elhallgatnak.
0: Azt látjuk a bibliai beszámolóban, hogy nem csak, hogy ott abban a pillanatban elhallgatnak, miután Jézus megválaszol, hanem attól kezdve senki nem tesz fel hasonló kérdéseket Jézusnak, többé nem kérdezik őt, mint kérdezték őt előtte.
1: Igen, mert hogy itt nem csak arról van szó, hogy Jézus legyőzte őket. Mert ha legyőzte volna, az elég lett volna abban is, hogy megválaszolja kérdéseiket, hogy lesz-e feltámadás, igen, bebizonyította meg a farizeusoknak azt, hogy kell adót fizetni, az Istent kell mindenek előtt imádni, és utána az emberi törvényeknek eleget tenni, meg hogy miben áll a szeretet, vagyis a törvénynek a lényege a szeretet, megválaszolta az írástudónak. De miért kérdez Jézus? Ugye már itt elhallgattak a többiek, azért, mert meg kell értsék azt, hogy ezeken a vitákon felül a legnagyobb kérdés az, hogy kicsoda Jézus Krisztus. És megértettétek? Ha megértették, akkor itt már a döntés személyes. És kedves hallgatóim felé is ezt a kérdést intézem, hogy megértettük, hogy ki Jézus Krisztus? Hogy ő az Istennek fia, aki hatalmas, és ő az embernek fia, aki példa. Hiszünk benne? Ezzel zárja János az evangéliumát, hogy amik megírattak, azért írattak meg, hogy mi higgyünk. Jézus Krisztusnak nevében, az Isten fiának nevében, és ha hiszünk benne, akkor örök életünk van. Aki hisz a fiúban, azért az élet. Aki nem hisz a fiúban, elkárhozott. Tehát ez egy kérdés, amellyel mindannyiunknak szembesülnünk kell, és amire válaszolnunk kell. És az a kérdés után már nincs más kérdés. Ez a legfontosabb kérdés.
0: Igen, valóban ezek mérhető gondolatok. Mi alatt elgondolkodunk és eltűnődünk ezeken a kérdéseken, tartsunk egy zenei szünetet, és majd utána folytatjuk a beszélgetést.

0: lépésről lépésre ismerjük meg Jézusnak tanítását, Jézusnak életét, most már a záró alkalmakat, záró eseményeket vizsgáljuk. A Máté evangélium a 23. részében Jézus nagyon kemény szavakkal szól az írástudók és a farizeusok ellen. Szeretném olvasni a 2. verstől. Az írástudók és a farizeusok a Mózes székében ülnek. Annak okáért, amit parancsolnak néktek, mindazt megtartsátok és megcselekedjétek, de az ő cselekedeteik szerint ne cselekedjetek, mert ők mondják, de nem cselekszik. Mert ők nehéz és elhordozhatatlan terheket kötöznek egybe, és az emberek vállaira vetik, de ők az ujjukkal sem akarják azokat illetni. Minden dolgaikat pedig csak azért cselekszik, hogy lássák őket az emberek, mert megszélesítik az ő homlok szíjaikat, és megnagyobbítják az ő köntöseik peremét, és szeretik a lakomákon a főhelyet, és a gyülekezetekben az előülést, és a piacokon való köszöntéseket, és hogy az emberek így hívják őket, mester, mester. Megállok itt a Biblia olvasásban. Nem túl kemény szavakat mond itt Jézus ezen emberek felé. Ennyire súlyos volt a helyzetük, ennyire súlyos volt az állapotuk, hogy muszájnak tartotta ennyire keményen fogalmazni, és körülírni az ő helyzetüket. Valóban egy pontos leírást látunk itt az akkori farizeusokról, írástudókról.
1: Fontos felfigyelnünk arra, amit az első versben olvasunk, hogy Jézus a sokaságnak szólott is a tanítványainak. Tehát ekkor már befejezte a beszédjét a farizeusokkal, írástudókkal, saduceusokkal. Nekik feltettek kérdést, ki számukra Jézus Krisztus, és őket ezzel a kérdéssel hagyta. De Jézus tiszta vizet akar önteni a pohárba. Tehát ő gondol a tömegekre is, gondol az egyszerű emberekre, gondol az ő tanítványaira. Tehetni azt, hogy ne foglalkozzon velük, de az emberekben ott van egy csomó kérdés a vallási vezetőkkel kapcsolatosan, a vallásosságról, és nem teheti Jézus azt, hogy ne beszéljen a tanítványoknak és a tömegeknek erről. És tulajdonképpen itt, amikor elmondja a jajokat, meg a vád beszédet ezekről a vallásos vezetőkről, ezt a tömegeknek mondja és a tanítványoknak. Miért? Azért, mert gondja van arra, hogy lássák az emberek, lássák a tanítványai azt, hogy igazából milyen vallásos vezetőkkel van dolguk. És hiszem azt, hogy ma is Jézus ezért nyilvánvalóan akarja tenni azt, hogy a tömegek lássák, az embereknek nyíljon meg a szemük arról, hogy igazából kivel is van dolguk. Tehát ez a prédikács, ez nekünk szól, mindannyiunknak szól, ezt látni kell a világnak.
0: Egyféle figyelmeztetés ez, és Jézus segítsége arra, hogy felismerjük a képmutatást és a fölösleges megterhelést, amit nem Isten kér az embertől?
1: Igen, és figyeljük meg, hogy mivel kezdi Jézus. Azt mondja, hogy parancsolnak nektek bizonyos dolgokat, azt tegyétek meg, de amiket tesznek, azt ne tegyétek meg. Tehát a legalapvetőbb problémájuk ezeknek a vallásos közösségeknek az volt, hogy parancsoltak, rendelkeztek, de az életükben ez nem vált valósággá. Tehát egy dolog volt az, amit tanítottak, és más volt az életük. És az igazi vallásnak meg az volna a lényege, hogy amit tesz, azt mondja, és amit mond, azt teszi. Jézus életében a tettei között és a tanításai között tökéletes összhang volt. Sőt, Isten, amikor kijelenti önmagát a Mózessel való beszélgetésében, azt mondja magáról, hogy én vagyok, aki vagyok. Tehát én pontosan az vagyok, akinek tartom magamat, hogy vagyok. A kettő között nincs különbség. És itt ez a nagy kérdés, hogy vajon én, mint keresztény ma, mi vagyok? Az vagyok, akinek látszok, vagy egészen más vagyok a valóságban? hogyan élem meg a mindennapjaimat, a családban az vagyok, aki vagyok a nyilvánosságban, a saját gondolataimban is az vagyok, akinek látszok. Tehát Jézus életében azt láttuk, hogy a kettő tökéletesen fette egymást, ezeknek az életében pedig azt látjuk, hogy a kettő nagyon távol esett egymástól. Figyeljük meg, hogy nem mondja Jézus azt, hogy vessétek el a tanításaikat, sőt azt mondja, hogy tartsátok meg, amit mondanak. Tehát jó az, amit mondanak, azt tartsátok meg.
0: Eszembe jut, elnézést, hogy közbeszólok, eszembe jut két népi mondás is, egy román meg egy magyar, ami nagyon talál azzal, amit Jézus itt mond. Az egyik románul azt mondja, hogy Föcse spune popa, nuce face popa. A másik, a magyar pedig azt mondja, hogy hát vizet prédikál, de bort iszik. Igazából fennmaradtak ezek a gyakorlatok napjainkig is? Tehát van egy ilyen álkereszténység, amiben a tanítás, a tanács az jó, de a valóság az eltér attól. És Jézus most minket is arra hív, hogy a tanítást és a gyakorlatot tegyük egymással, helyezzük egymással összhangba.
1: Igen, tehát az első ponton Jézus ezt veti fel nekik. Itt még tapintatos is azt mondja, hogy a tanításaitokban vannak jó dolgok, és azokat meg kell tartani. Tehát az nem mentség senki számára, hogy hallottam az ígét, de az ige hirdető sem azt tette, ezért én sem tettem azt. Viszont figyeljük meg, hogy a negyedik versben tovább megy, és azt mondja, hogy ők nehéz és elhordozhatatlan terheket kötöznek egybe, és az emberek vállaira vetik, de ők az újokkal sem akarják azokkal illetni. Melyek ezek a nehéz és elhordozhatatlan terhek? Ezek az Isten terhei? Nem az Isten terhei. Jézus azt mondja önmagáról, hogy az én terhem könnyű, és az én igám gyönyörűséges.

0: Ennek, amelyeket Jézus soha nem parancsolt meg. Gondoljunk csak a zarándoklatokra. Gondoljunk csak az önsanyargatásokra. Az ünnepnapokra, amelyekről Jézus soha nem beszélt. A kötelező imádságokra, a forma imádságokra, hogy hányszor kell elmondani egyik vagy másik imádságot. Nem beszélve ugye a középkori bűnbocsátott cédulákról. És ebben az időben is leterhelik az Isten parancsolatait. Például a szombat parancsát, hogy hányat szabad lépni szombaton, vagy hányat nem szabad, vagy mit szabad, vagy nem szabad tenni azon. Tehát olyan parancsolatok, amelyeket Jézus nem parancsolt meg az ember számára.
1: Az 5. versben Jézus azt mondja ezekről az emberekről, hogy minden ő dolgaikat csak azért cselekszik, hogy lássák őket az emberek. Mi volt ezzel a gond? A hívő ember úgy élje meg az ő kegyességét, hogy senki ne vegye észre? Lehet egy ilyen életet élni, hogy az emberek ne vegyék észre azt az életformát, amit az ember Istentől megtanul, és azt gyakorolja? Lehet ezt titokban tenni? Mit feddett meg itt Jézus?
0: Jézus kimondja azt, hogy nem lehet elrejteni a hegyen épített várost, és ti vagytok a hegyen épített város, így ezt találjuk a hegyi beszédében, hogy az igazi keresztény ember olyan, mint egy hegyre épült város, amit nem lehet elrejteni. Tehát mindenképpen meglátják, mindenképpen meg fogják látni. Ti vagytok a világ világossága. Meglátják az igazi keresztényeket. Istennek erre gondja van, hogy megdicsőítse önmagát bennük. De azt is mondja, hogy ne tudja a te jobb kezed, hogy mit tesz a bal kezed. Szóval amikor az ember jótéteményt visz végbe, akkor azt nem kell tudja más. Mert ha erről más tudomást szerez, akkor elveszítette az ember a jutalmát. Ezt csendbe tegye. Ezt úgy tegye, mint ahogy az özvegy asszonya 2 fillérét vitte a templomba szinte lopva, és beletette, és ezzel nem hivalkodott. Viszont Isten ezt észreveszi, és nem csak észreveszi, hanem ezt nyilvánvalóvá is teszi. És az dicsőíti meg az Istent, hogy az ember ezzel nem büszkélkedik, ezt csendben viszi végbe, látványosság nélkül. Egyrészt megdicsőíti az Istent maga a jó cselekedet, másrészt az, hogy az ember ezzel nem hivalkodik. Az alázat, az ember alázatossága. És Jézus erre hív fel bennünket, hogy ez majd megdicsőíti az Isten nevét. Ezeket a jó cselekedeteket nem lehet elrejteni. Ezek nyilvánvalóra jönnek, ez olyan, mint a világ világossága. Napot se lehet elrejteni az égről, de ez nem a mi dolgunk. Ez az Isten dolga, hogy ezeket nyilvánvalóvá tegye, és hogy ezekben majd ő dicsőjön meg. Mert ha az ember ezeket nyilvánvalóvá teszi, akkor önmagát dicsőíti meg. Ha pedig ezeket csendben viszi végbe, akkor úgy sem marad rejtve, de megdicsőül az Isten általa.
1: Megéri hangsúlyozni azt, amit Jézus mond, hogy csak azért cselekszik, hogy lássák őket az emberek. És valamit csak azért tenni, hogy a többiek lássák, ez nagyon gyenge motiváció. Ugye segítünk valakin, aki rászorul. Neki jól fog az a segítség. De csak azért tenni, hogy utána egy fényképpel te népszerűvé válj az interneten, és próbáld az embereket elhitetni azzal, hogy egy nagyon kegyes és jó lelki ember vagy, pedig nem vagy, de egy nagyon önző ember vagy, és egy aki szereti, ha megdicsérik és magasztalják, és csak azért tegyél valamit, hogy az emberek megdicsérjenek és lássák, ez valóban gyenge motiváció és egy téves gondolkodásmód.
0: Hát a világ nagyjaiban azt látjuk, hogy a leggazdagabb emberek, akik egyébként az önzés tetőfokáig jutottak, óriási jó cselekedeteket, jó tetteket hajtanak végbe, óriási humanitárius segélyeket nyújtanak, és de hát dobolnak is maguk előtt. Tehát ezt azért nem úgy teszik, hogy ne tudja jobb

0: keze, hogy mit tesz a bal keze. Pontosan ezen van a lényeg, hogy a motiváció az, hogy megdicsítse magát vele. És az emberiségnek a nagy kérdése nem az, hogy mit teszel, hanem hogy miért teszed. Az indok az, ami a minden tettnek az értelmét megadja. És ha valaki tesz egy jót, és azt dobolja, akkor az indok már áthúzta a jó cselekedetet. Az ember a szívében vizsgálja meg azt, hogy valamit miért tesz.
1: Nem jó mégis, hogyha jót tesznek az emberek, még hogyha rossz szándékból és rossz indokból is. Tehát ha valaki színből teszi, és nem szívből teszi, például ha az evangéliumot prédikálja, végül az eljut valakihez, aki meghallja, vagy hogyha valaki csak azért ad egy falat kenyeret egy éhezőnek, mert egy fényképet készít, egy szelfit készít magáról, és utána fölteszi a világhálóra, hogy az emberek lássák. Végül az a gyerek csak jól jár, mert kapott egy falat kenyeret. Hol van itt a gond? Miben lehet látni a bajt, a problémát?
0: A Pál apostolnak a magatartását juttatja eszembe, és lehet, hogy te is erre gondoltál, amikor a Filippi börtönben, illetve a börtönben van, és a Filippi beliekhez írja a levelét, hogy vannak, akik versengésből hirdetik a Krisztust, vannak, akik jó lélekkel, és erre mit mondjon, akár színből, akár szívből teszik, örül annak, hogy a Krisztus prédikáltatik, és ő ennek örülni is fog. Tehát végül is örül annak, hogy Jézus hirdettetik, semmit nem tehet az emberiség az evangélium ellen, csak az evangéliumért, végső soron Isten mindent megdicsőíti. És hogy jó-e ez az Isten országa számára, ha valaki akár színből is tesz valamit. Én azt hiszem, hogy a nagy kérdésünk nem ez, hanem az, hogy önmagunkat, a saját lelkünket lemérjük. Mert az, aki azért teszi, hogy lássák az emberek, és megdicsérjék, az megkapta a jutalmát. Látják az emberek, és megdicsérik. Tehát ezért tette, ezt megkapta. De az, aki azért teszi, hogy az Isten előtt kedves legyen, tehát Isten előtt viszi az alamizsnáját, az Istentől kapja meg a jutalmát. Az Isten jutalmazza meg. És a kérdés az, hogy az ember mit akar, az emberek dicséretét keresi? Ha az emberek dicséretét keresi, akkor dobolja a jó cselekedeteit, és megdicsérik az emberek. Ha viszont az Isten dicséretét keresi, akkor maradjon csendben. Akkor ne verje dobra azt, hogy ő mit tesz. És itt még sokat kell tanulnunk, hogy csendes keresztény életet és szolgálatot éljünk.
1: A 6. versben Jézus azt mondja ezekről, hogy szeretik a lakomákon a főhelyet és a gyülekezetekben az elülülést. Mitől voltak ezek az elülülések jobbak, mint bármelyik más hely a gyülekezetben? Amikor napjainkban sokszor azt látjuk, hogy az első székek üresek, vajon éppen ettől a farizeusi képmutató lelkülettől próbálnak menekülni az emberek, hogy a hátsó üléseket foglalják el, és a lakomákon pedig mi volt a főhely, és hogyan lehet elkerülni ma, hogy ugyanazt a hibát elkövesse valaki.
0: Itt én két síkon vélem ezt az ígét üzenetértékűnek. Az egyik az, hogy tehát akkor azt tették, hogy előültek a templomba, a főhelyeken, lakomákon. Hagyj jegyezzem meg, hogy ma is vannak ilyen emberek. Tehát ilyen nevetséges emberek, akik megjelennek egy helyen, és akkor igyekeznek befurakodni, és ott lenni a tál körül, és az eseményeken előre ülni. Még vannak ilyenek. Még vannak. És nevetségesek. Tehát ők a világ nevetségének a tárgyai, én úgy hiszem, vagy a normális ember nevetségének a tárgyai.
1: Netán azért, mert már az illemtan is másképp követeli meg a viselkedést a társaságban és a gyülekezetben?
0: Tehát gondoljuk meg, hogy azért Jézusnak legalább a látszatra volt hatása e szavaknak legalább a látszatra volt hatása. Ma, ahogy mondtad, már a templomban az ember inkább leül hátul. Természetesen, hogy ez így önmagában nem oldja meg a problémát. Tehát, hogyha az embernek a szíve elől ül, ő ülhet hátul. Mert ugyanabban az állapotban vannak alázatoskodók, akik az alázatoskodásukkal törnek az első helyre. Ez semmivel sem jobb, mint a büszkélkedő.
1: Azt mondja Jézus a sokaságnak, a tanítványoknak, hogy a 8. versben, ne hívassátok magatokat mesternek, és utal itt az előző versre, ahol azt mondja, hogy ezek a piacokon való köszöntéseket szeretik, és azt, hogy az emberek úgy hívják őket mester-mester. Ti ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek a Krisztus. Ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Mit tilt meg itt Jézus? Netán megszüntetni kívánta a tanítvány-mester fogalmat? Tehát nem létezik ezután mester meg tanítvány? Csak a krisztusi tanítvány?
0: Ne hívassátok magatokat mesternek. Azért ilyen szempontból is olvashat ez az ige, tehát az, hogyha más valaki mesternek szólít meg, az még nem olyan, mint hogyha valaki önmagának fenntartja ezt a titulust, hogy őt mesternek szólítsák meg, vagy őt atyának szólítsák meg, vagy hadd lépjek előre, vagy őt doktornak szólítsák meg. Tehát amikor elvárja az ember azt, hogy őt valaki nagynak, őt a címével szólítsák meg, neki címje legyen, és erre mondja azt, hogy ezt ne várjátok el, hiszen mester egy van, az igazi mester a mennyben, atyátok is egy van, doktor vagy tanító az is csak egy van. Sőt, visszatérnék egy kicsit a 7. vers, ahol azt mondja, hogy elvárjátok a köszöntéseket. Tehát, hogy elvárják, hogy köszöntsék egymást. Itt Jézus még egy kicsit az illemtant is felülírja. Mert ugye a mai illemtanban benne van az, hogy kikinek köszönjön előre, fiatal idősnek, gyerek felnőttnek, férfi nőnek, és a rangban kisebb köszöntse a rangban fölötte lévőt, és nyilván, hogy ezeknek az illemtan szabályoknak megvan a maga elénye is, hiszen valahogy el kell igazodni egy adott pillanatban, kell tudja azt, hogy ki kit szólít meg és hogyan, de Jézus azt mondja, hogy közöttetek ne így legyen. Tehát a tiszteletben egymást megelőzők legyetek. Találjuk a Római Levél 12. fejezetében. Szóval, hogy előzzék meg a tiszteletben egymást. Nincsen abban semmi rossz, hogyha egy idős előre köszön egy gyereknek. Hallatlannak tűnik, hogy én köszönjek előre, hát szóljon majd ő, hogy csókolom. Nem. Tehát Jézus azt mondja, hogy előzzétek meg egymást. Nem várhatja el sem egy idős, sem egy felnőtt, sem senki a tisztségben fölötte álló, hogy akkor engem előre köszöntsenek. Jézus azt mondja, hogy egymást megelőzzétek köszöntésben. Gyerekkorom egyik kedves férfi alakja elevenedik meg előttem, a szülőfalomban volt egy férfi, aki mindenkinek előre köszönt, és mi gyerekek sose tudtuk megelőzni a köszönését, már messze előre köszönt. Tehát hogy van az, hogy nem is ismertem közelebbről, de hogy ennyire megmarad? Tehát egy áldott emlék, hogy egy gyereket előre köszönt, és egy gyereket végig kísérhet egy emlék, egy élmény, hogy valaki előre köszönt. Szóval ember, nem vagy méltó, hogy neked előre köszönjenek. Tehát nem, egyáltalán nem, az ember ezt vesse ki az elméjéből. Sem pedig a címekre.
1: Köszönöm szépen. Tartsunk egy zenei szünetet, majd utána folytatjuk a beszélgetést.

0: Ha a Jézus mondatában megfigyeljük, akkor azt látjuk, hogy mesternek ne hívassátok magatokat, majd a 10. versben doktornak se hívassátok magatokat. Mind a két esetben arról van szó, hogy minek hivatjuk magunkat. A 9. versben azt mondja, hogy atyátoknak se hívjatok senkit a földön. Tehát itt már másról van szó. Tehát nem önmagunkról van szó, hogy milyen címeket várunk el az emberektől, hogy hogyan követeljük meg ezt az elismerést, hanem hogy milyen elismerést nyújtunk mi mások felé, hogyan fordulunk hozzájuk. Mit jelent az, hogy atyának ne hívni senkit? Gondolom, hogy nem a szülő-gyerek kapcsolatról beszél Jézus, hanem valami egyébről. Miért ne nevezzünk senkit atyának Jézus parancsa szerint?
1: Hát itt arról van szó, ugye, hogy ezek az írástudók elvárták azt, hogy őket lelki atyának tartsák. Ma is a vallásos gyakorlat az, hogy bizonyos egyházakban a lelki vezetőket atyáknak nevezik. És tulajdonképpen akár a román nyelven a printe, vagy a magyarban is a pap, a pápa tulajdonképpen az atyának a szavából, tehát ebből a szóból ered. És Jézus azt mondja, hogy ne hívjátok. Tehát a lelki vezetőket nem kell így hívni. Ők Istentől elrendelt eszközök, testvérek, tehát egymásnak testvérei vagytok, egy a lelki atyátok, a mennyekben aki van, és egymásnak testvérei vagytok. Tehát ez igének az értelme.
0: Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy ha valaki elvégez egy doktorátus, akkor kap egy egyetemi címet, egy doktori címet kap, és attól kezdve sokszor megjelenik a neve előtt ez a cím. Jézus erről szól, amikor azt mondja, hogy doktoroknak se hívásátok magatokat, már létezett abban az időben ez a titulus, vagy netán Jézus az orvostudomány ellen szól, mikor doktornak nevezünk valakit, orvosnak nevezünk valakit? Mi az, amit tilt pontosabban itt Jézus?
1: Igen, a magyar nyelven ugye elég összemosolott ez a két. Egyébként teljesen egymástól független fogalom, a doktor és az orvos. Talán kifejező volna, hogyha ma is orvos úrnak szólítanánk meg az orvost, mert igazából az. A doktori az meg egy tudományos cím, amelyet megszerez egy ember magának. Hát nem olyan rég meglátogattam valakit, és nyilván nevet nem fogok mondani, szavamat is adtam rá, de kiderült a beszélgetésben az, hogy ő doktor, és hogy erről nem tud senki. Tehát, hogy ő ezt megszerezte, mert valahol szüksége volt erre a címre, és nem tud róla senki, sőt, ha jól értettem, még a családja se tud erről. Na, ott az alázat. Ott az alázat, amikor valaki felhasználja ezt a tudományos életben, de a mindennapokban ebből nem
0: lobogtatja maga előtt,
1: ugye? Igen, tehát ebből nem csinál ügyet. Meg aztán az aztán a végletek véglete, amikor a gyülekezetben egymást doktornak szólítgatjuk meg, stb. Szóval kérem szépen, az egyenesen ütközik ezzel az ígével. Az nem illik ide, hogy egymást egészen visszatetsző, visszataszító, mindent el lehet mondani róla, ami negatív, szóval az nem tartozik az Isten egyházába.
0: Jézus úgy folytatja, hogy egy pozitív példát, egy megoldást mutat be: aki nagyobb közöttetek, legyen a ti szolgátok, mert aki magát felmagasztalja, megaláztatik, és aki magát megalázza, felmagasztaltatik. Hogyan tudnánk összefoglalni ezt az üzenetet, ezt a tanítást? Hogyan tudnánk gyakorolni a mindennapi életben ezt az elvet, amit Jézus itt bemutatott?
1: Ezt az elvet Jézus saját életében mutatta be. Aki Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak, hogy ő az Istennel egyenlő, önmagát megüresítette, felvette a szolgai formát, emberekhez hasonlóvá lett. Mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes volt halálig, egész a keresztfa haláláig. És azért az Isten is felmagasztalta őt, és adott neki olyan nevet, amely minden név fölött való, hogy minden nép vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Minden ajak vallja ezt, hogy az ő neve mindenek fölött való. Találjuk ugye a Filippi levél második fejezetében ezt a gyönyörű kenózis himnuszt, amelyet most idéztem. Tehát azt látjuk benne, hogy az Isten útja, az a megalázkodásnak az útja, és amikor az ember Jézus teljesen megsemmisült, mint az áldozat, mint az oltáron való áldozat, akkor magasztalta fel őt az Isten. És Jézus ezt az útat hagyta példaként, erre az útra adott erőt a tanítványainak, hogy amelyik úton ő járt, az ő példáját követhessék, és ez egy nagyon nagy út, ez a nagy út az ember életében, amikor ezt az útat Jézussal elkezdi járni, és ezek nehéz lépések, ez a haladásnak az útja.
0: A Bibliából két út irányt veszünk észre, az egyik, amelyik lefele halad, a másik, amelyik fölfele halad. Azt látjuk Jézusnál abból, amit említettél a Filippi belekhez írt levélben, hogy Jézus útiránya lefele volt, megalázkodott, mint lejjebb, és lejjebb ereszkedett ahhoz, hogy az embert azon a mélyponton elérje, ahol találhatott, hogy majd utána föl tudja emelni, és meg tudja menteni. Ugyanitt azt látjuk, hogy Isten az, aki fölmagasztalja Jézust, nem ő magasztalja fel önmagát, tehát az Atya magasztalja fel Jézust. És ennek ellentéteként látjuk Sátánnak az út irányát, aki a mennyben lévén fölfele törekedett, mint föl, ő pedig alá esik a Szentírás beszámolója szerint, hogyha az Ésaiás könyve 14. fejezetét idézzük, akkor a szívében így gondolkodott, hogy az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén, messze északon. Felibők hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a magasságoshoz. Nemrég angolul olvastam ezt a Biblia részt, és ott még inkább nyilvánvaló az, hogy az én van a központjában, mert én mindenhol ugye kiteszik a személyes névmást. Én az égbe megyek fel, én az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, én lakom a gyülekezet hegyén messze északom, én felébők hágok a magas felhőknek, én hasonló leszek a magasságoshoz, és ezzel kifejezi azt a borzasztó, önző, öntelt viselkedésmódot, gondolkodásmódot, ami jellemezte Lucifert. Pedig a sírba szállsz alá, sírgödör mélységében bemutatja a Szentírás ennek a gondolkodásnak, ennek a valóságnak a következményét, a természetes következményét, hogy aki fölmagasztalja magát, az megaláztatik, a pedig megalázza magát, az fölmagasztaltatik. Tehát a fölmagasztalás az soha nem az ember feladata, hanem az mindig az Isten feladata. És aki fölmagasztalja magát, Jézus tanítása szerint ennek az a következménye, hogy hát más lesz az, aki meg fogja alázni őt, aki nem alázza meg önmagát. Hogyan tudnánk ezt a gyakorlatban megélni, megtapasztalni? Hogyan tudnánk választani a két lelkület, a krisztusi és a sátáni lelkület között, az alázat és az önfelmagasztalás között?
1: Úgy gondolom, hogyha a végére tekintünk és az eredményére, ez nagyban segít nekünk egy kicsit tisztán látni. Tehát, hogy elindult Lucifer egy önfelmagasztalási úton, de végül alávettetett, és egyre mélyebben vettetik alá. Tehát kell ez az embernek? Akarja valamelyikünk ezt? Végül a halál megsemmisülésbe jussunk? Ez legyen az ember végső osztály része. Vagy másrészt, hogyha Jézus életére tekintünk, azt látjuk, hogy ő megalázkodott, és tényleg egy adott pillanatban a pokol fájdalmait éli meg, de végül felmagasztaltatott, és ott van az Istennél. És feltámadt a halálból, és él. Sőt. Kell ez az embernek? Hát persze, hogy ez kell. Tehát mindannyian szeretnénk élni. Tehát, hogyha a végcél szempontjából nézzük meg csupán a dolgokat, akkor is láthatjuk, hogy melyik az az út, amelyiken járnunk kell. Ugye azért az emberek között ott van az, hogy hát szép az alázatosság, és visszataszító az önzés. De mégis azért az emberiség nagy része az önzésben él, olyan rejtett formában ott van az emberben az önzés, mindannyiunk életében meghúzódik ezt a dolgot, az ember csak kívánja, hogy a Jézus sorsára jusson végül, az Istennel éljen örökké, de megoldani nem tudja önmagában. Viszont minél többet nézi a Jézus életét, minél többet szemléli, ha dönt, hogy átadja magát erre az életformára, és közben nézi és szemléli, akkor úgy valahogy átalakul. Ahogy ezek az önző tanítványok, akik a legnagyobbak akartak lenni, végül olyan szépen szolgálatba álltak, és szolgálták az emberiséget, és önmagukat is odaáldozták Krisztus oltárán. Tehát, ha élni akarunk, akkor döntjük el, hogy az élet útját válasszuk. És ha döntöttünk, akkor szemléljük ezt a krisztusi példát. Én azt hiszem, hogy innen induljunk el.
0: Köszönöm szépen, nagyon értékes gondolatok, élet-halál kérdésről szóló gondolatok hangzottak el a mai beszélgetésben. Újabb lépést tettünk Jézus tanításának megismerésében. Megismertük azt, hogy milyen fontos az őszintesség a képmutatással ellentétben, az alázat az önfelmagasztalással ellentétben. És adja jó Isten, hogy mindannyiunknak abban a sorsban legyen részünk, amelyben Krisztus is, amikor az Atya fog fölemelni bennünket bűnös bukott világból az ő országába, és helyez bennünket Krisztussal egy trónra, ahol együtt lehetünk ő vele. Segítsen addig is megalázkodni ő előtte, és őszintén cselekedni a jót, amit Isten elvár tőlünk. Ezt kívánom minden kedves hallgatónak. Köszönöm szépen István a mai beszélgetést, és a Jóistennek áldását kívánom életedre, szolgálatodra.
1: Segítsen a Jóisten, hogy úgy áldassunk meg, ahogy Krisztus is megáldatott az alázatosság lelkületével.
0: Köszönöm szépen a hallgatóknak a figyelmét, visszavárom önöket a készülékek közelébe jövő héten is, addig is Istennek békéje kísérjen mindenkit a viszonthallásra.

106. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért, jöjj el hozzám szabadításoddal, hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel. Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok voltunk. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. De ő megsegíti őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Rákiálta a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon. És kisegíti őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük, és hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Hirtelen elfeledik cselekedeteit, nem várák az ő tanácsát. Epekedés emészté őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon. És megadá nékik, amit kívántak, és ösztövérséget bocsát a lelkükbe. És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje Áron ellen. Megnyílt a föld, és elnyeli Dátánt, és beborítá Abirám seregét, és tűz gyulladt fel azok seregében, láng égeti el a gonoszokat. Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik. Elfeledkezének Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Csodákat a Kám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Gondolta, hogy kipusztítja őket, de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy el ne veszítse őket. És becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. De ő felemeli kezét reájuk, hogy lesújtsa őket a pusztában, és hogy a pogányok közzé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban. Majd hozzá csapódtak a Baál Peorhoz, és ették a holtak áldozatait. És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult rájuk a csapás. Ekkor felállott Fineás, és ítélt, és a csapásnak végelőn. És igazságul tulajdonítaték néki fiúról fiúra mindörökké. Megharagíták a Meribá vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. Nem írtották ki a népeket sem, amint utasította őket az Úr, sőt, összeelegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket. És tisztelték azoknak bálványait, és törré levének azok reájuk. És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, és ártatlan vért ontának, fiaik és leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel. És tisztátalanokká lettek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megutálta az ő örökségét. És odaadá őket a pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt. Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. De reájuk tekintett a nyomorúság napján, amikor meghallgatá imánkodásukat, és megemlékezett velük kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődik.
és könyörületességre indítá irántuk mindazokat, akik őket fogva elvivék. Segíts meg minket, Uram Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel. Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene örökkön örökké, és minden nép mondja, Amen. Dicsérjétek!

13. Zsoltár. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára. Uram, meddig feledkezel el rólam végképpen? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? Nézz ide, felej nékem, Uram Istenem! Világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halára. Hogy ne mondja az ellenségem, meggyőztem őt, háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok. Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak, hogy

Ó, mondd, mikor volt az a nap, az a perc az Úr előtt, hogy térdre hulltál? És hőn kérted őt, a jó megmentőt, adja néked is irgalmát.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Reménysugár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket és hallgatóinkat a Speranza Reménység TV magyar adásában. Mindannyian vágyunk arra, hogy az életünknek legyen értelme, hogy a döntéseinknek legyen súlya, és hogy tudjuk, nem vagyunk egyedül az utunkon. A hit sokak számára éppen ezt jelenti. Nem egy kész válaszokból álló csomag, hanem egy olyan kapcsolat, amely napról napra formál bennünket. Mai vendégeink őszintén mesélnek arról, hogyan élik meg a hitüket a mindennapokban, milyen kérdésekkel, kihívásokkal találkoznak, és hogyan tapasztalták meg Isten vezetését a saját életükben. Bízom benne, hogy történeteik nem csak elgondolkodtatnak, hanem bátorítást is adnak mindannyiunk számára. Nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban Dan Robinson lelkipásztort, valamint fiatal vendégeimet, Csete Anitát és Módi Dávidot. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást a mai beszélgetésre, örülök, hogy itt vagytok ma velem.
1: Mi is köszöntünk téged, köszönjük a meghívást, köszöntjük kedves nézőinket, hallgatóinkat, és reméljük, hogy egy kellemes beszélgetés lesz.
0: Meg vagyok győződve, eddig mindegyik csapat egy olyan jó beszélgetést alkotott itt velem, és biztos vagyok benne, hogy a veletek való beszélgetés is nagyon mély lesz, és hitet adó, bátorítást adó. Azonban mielőtt mélyen a témánkba vágnánk, meg szeretnénk titeket egy kicsit jobban ismerni, és megkérlek, hogy a következő pillanatokban egy néhány részletet áruljatok el önmagatokról, az életetekről, arról, hogy mit csináltok most, hol tartózkodtok, mi a kedvenc hobbitok, ilyen 30 másodperc erejéig rövid bemutatkozás keretén belül.
2: Ódi Dávid vagyok, hogy említetted, a Szilágyságból jöttem, ott is élek, dolgozom, mellette szociális gondozást tanulok az egyetemen. A hobbiaim közt az olvasást emlegetném, szeretem az embereket szolgálni, köztük lenni, és minél több helyen, minél több munkakörben önkénteskedni.
0: Örülök, hogy itt vagy.
1: A nevem Csede Anita, Kolozsváron lakok, de nagyon szívesen kimegyek falura is, mivel hogy ott nőttem fel, és ott találom meg azt a csendet, amit a városban nem. Fogtechnikusként dolgozok, és hát a kedvenc hobbim éneklés és zenehallgatás, gondolom, meg természetben nagyon szeretek lenni.
0: Örülök, hogy te is itt vagy ma velünk.
1: Köszönöm.
3: Dan Robinson vagyok, lelkipásztorként szolgálok, és szívügyem, hogy emberek közelebb kerüljenek Istenhez. Szeretettel és örömmel töltök időt családommal, kislányommal, feleségemmel, és mindig szép és jó, amikor a természetben felfedezhetjük újból és újból Isten szép voltát.
0: Köszönöm, hogy csatlakoztál ehhez a fiatal csapathoz ma.
3: Én is köszönöm a meghívást.
0: A következőkben a játékosabb ismerkedési része következik a beszélgetésünknek. Kvízszerű, tehát egy néhány opciótok van, igazából csak kettő. Mindegyik kérdésnél felteszek nektek két opciót, és válasszátok azt, ami hozzátok közelebb áll. Nagyon sok magyarázatot nem adok a kérdésekhez, ezért nem biztos, hogy minden válaszotokat meg fogjuk érteni, de ezáltal is egy kicsit játékosabbá tesszük a beszélgetést, és megismerünk titeket. Hogyha kellene választál, Dávid, a között, hogy adjál, vagy kapjál, melyiket választanád?
2: Hogy adjak?
1: Adjak.
3: Én is adni, de nem úgy, mint a boxban.
0: Hallgatni, vagy megszólalni?
2: Talán inkább hallgatni.
1: Megszólalni.
3: Hallgatni.
0: Tervezni, vagy belevágni valamibe?
2: Hát, és is, azt mondom.
1: Tervezni.
3: Tervezni, majd bátran belevágni.
0: Lassítani vagy pörögni?
2: Lassítani.
1: Sajnos pörgök, de lassítani szeretnék.
3: Pörögni.
0: Közösség vagy egyedüllét?
2: Közösség.
1: Közösség.
3: Közösség.
0: Példamutatás vagy bátorítás?
2: Példamutatás, de időnként bátorítás is.
1: Bátorítás.
3: Bátorítás.
0: Szolgálni vagy vezetni?
2: Szolgálni.
1: Szolgálni.
3: Szolgálni.
0: Kis lépések, vagy nagy álmok?
2: Kis lépések, nagy álmokhoz vezető.
1: Kis lépések.
3: Nagy álmok.
0: Könnyen bízol az emberekben? Itt egy igen vagy nem választ várok.
2: Igen.
0: Vagy is, az is jó.
1: Könnyen megbízok, így elsőre, de nehezen lehet megtartani a bizalmat, hogyha nem nyered meg.
3: Én óvatos vagyok.
0: Tapasztaltam, hogy már. És az utolsó kvíz kérdés, mikor érzed magad a legközelebb Istenhez, amikor imádkozol, vagy amikor másokon segítesz?
2: Hát is, azt mondanám.
1: Én is, ugyancsak.
3: Én, amikor másokon segítek, imádkozó szívvel.
0: Ezek szerint vannak tapasztalataitok, tehát szoktatok imádkozni, és szoktatok segíteni embereken, úgyhogy lesz bőven, amiről beszélgessünk ma. Azonban még mielőtt odáig jutnánk, és a szolgálatról beszélnénk, érdekelne az, hogy milyen hátteretek van, milyen háttérben, milyen családi közegben nőttetek fel, hogy találkoztatok a hittel ebben a közegben, tehát a szüleitek milyen neveltetést adtak nektek, és hogy mit jelentett számotokra Isten gyerekként.
2: Keresztény adventista családban nőttem fel, hát úgy az imázba járás, mint a személyes tanulmányozás, imádkozás szerves része volt az életemnek. Nem volt idegen számomra a testvéri közösség, a gyülekezet sem, de valahogy idő kellett ahhoz, hogy ez személyesen kialakuljon, személyes ítéletté, és úgy a szolgálat lehetőségek, mind a különböző tapasztaltabb testvérekkel való időtöltés, esetleg együtt szolgálás, bölcsességet adott és segített abban, hogy ez kifejlődhessen. És ugyanúgy az ige által és a személyes ima életem által az Urat jobban megismerve egy helyesebb istenképpen alakult ki, és manapság másképp látom a hit életemet, és úgy érzem, hogy közelebb vagyok, folyamatosan közelebb jutok az Úrhoz.
0: Érettebbnek érzed most a hit életedet, mint gyerekkorban.
2: Így van.
0: Anita, te milyen közegben nőttél fel?
1: Én is adventista családban nőttem fel. Viszont nagyszüleim anyukám részéről adventisták voltak, apukám részéről nem. De ettől eltérően arra emlékszem, hogy apukám édesapja, nagytatám, ő mindig olvasta a Bibliát, és olyan kellemes volt, mikor beléptünk néha hozzájuk, és ott láttuk a széken, és Bibliát olvasott. Ez így nagyon mély
0: nyomot hagyott
1: bennem, igen. Hogy ő közel akart Istenhez lenni, közel érezte szükségét annak, hogy tanulmányozza a Bibliát, és hát szüleim ők nagyon jó példa voltak, és anyukám, anyukája, nagymamám, ugye ő is nagyon-nagyon egy nagyon megfogamzott hitben volt részem, tehát egy olyan igazi hitben volt részem. Mm-hmm. Felnőttem egy olyan családba, ahol megtanították nekem, mit jelent az, hogy Istenben bízni és Istenben hinni.
0: És hogy látod a hitéletedet ma? Ki van teljesedve az életedben? Vannak kérdéseid?
1: Igen, hát úgy érzem, hogy fejlődni még mindig van hova, de viszont életem során, ugye a sok tapasztalat révén, úgy érzem, hogy közelebb kerültem Istenhez. Tehát, hogy már nem a mások hitét élem, nem azt, amit tanultam, hanem azt, amit tapasztaltam, és ez egy különleges dolog szerintem. És mindenki életében szerintem ez az igazi hit, amikor saját tapasztalatodból fakad. Tehát te és Isten közötti kapcsolat.
0: Voltak eddig az életedben olyan nagy kérdések, amelyekkel küzdöttél, akár a bibliaolvasás kapcsán, akár általánosan a hitélet kapcsán?
1: Voltak, igen. Mindig felmerülnek kérdések, ezért mondom, hogy fejlődni is lehet, és hát általában fordultam emberekhez, akik nálam bölcsebbek, vagy többet tudnak, és kaptam válaszokat, viszont sokszor Istenhez fordultam, és tőle kértem a válaszokat, és vannak olyan dolgok, amire még nem kaptam választ, de szerintem Ha az Úr úgy látja jónak, akkor kapok majd. Ha meg nem, akkor lehet majd a mennyben, meg tudom a választ ezekre a kérdésekre.
0: Dávid, te a hitéletedben találkoztál nagy kérdésekkel, amelyek gondot okoztak neked, aztán így a hittel kapcsolatosan, vagy a bibliaolvasás kapcsán voltak mély kérdéseid bizonyos bibliaszövegekkel?
2: Szerintem egy természetes velejárója az, hogy az ember, ha tanulmányoz és vágyik arra, hogy fejlődjön a hitben, találkozik olyan kérdésekkel, amire talán vagy valószínűleg nem tudja választ. És ahogy Anita is említette, a legbiztosabb megoldás az, hogy az Úrnál keressük a választ, de időnként lehet nem kaptunk bizonyos válaszokat. De talán egy dilemma, ami jobban foglalkoztatott és vissza-vissza jött, nem inkább teológiai, hanem inkább gyakorlati fel az, hogy hogyan vezet az Úr a mindennapjainkban, hogyan vehetem észre, és hogyan látható, hogy mi az Úr akarata, esetleg egy döntéshozatalban, legyen az kicsi vagy nagyobb. És talán ez az egyik dilemma, ami visszatér időnként, és imádkozok, hogy adjon az Úr bölcsességet, hogy ne külső jelekben vágyjam ezt meglátni, hanem a Szentlélek hangját felismerjem is. Bár ez nem feltétlenül egy kérdés, de valahogy kapcsolódik a hitélethez is.
0: Uh-huh. Van olyan kérdésed, amire már megalapozott válaszaid vannak? Úgy érzed, hogy az Úrtól jövő válaszokat kaptál már rájuk?
2: Hát a saját tapasztalatomat említeném példának a pályaválasztásom terén. Dilemmában voltam, és sokat imádkoztam, és az Úr belém helyezte azt a meggyőződést, hogy ez lenne ez a szociális fele, ami úgy segíten engem az önkéntességbe és a szolgálatba, mind a fejlődésembe, és nem egy bizonytalan volt, hanem különböző válaszok által, nem külső jelek által, de különböző válaszok által belém helyezte meggyőződést, hogy itt a helyem is jó döntés volt.
0: Anita, neked voltak kérdések, amelyekre már kaptál választ, és úgy érzed, hogy na, ezen a téren megalapozott vagyok, tudom a választ erre a kérdésre, és van egy bizalmam.
1: Nekem most eszembe jut a tavalyi bibliaolvasó program, ami keretén belül, igen, nagyon sok választ kaptam olyan kérdésekre, amik bennem is felmerültek, de nagyon sok olyan kérdést is felfedeztem, ami bennem még nem merült fel az előtt, és nagyon sokat segített így megnézni a podcasteket, és így válaszokat kapni a kérdésekre, vagy meglátni a bizonyos bibliai részeket, vagy verseket más szemszögből, tehát más embernek szemszögéből, és azokat a kérdéseket, amik benne felmerültek. De nagyon, nagyon sokat segített az, hogy már meg voltak válaszolva, és mélyebben láttam őket.
0: Szerinted van egy különbség a vallásosság és a szolgáló lelkület között?
1: Igen, igen, biztosan van. Szerintem a legnagyobb különbség az, hogy hát igazából nem rossz dolog vallásosnak lenni, tehát nem rossz dolognak mondom, csak vallásos lenni olyan értelemben, hogy elmegyünk valahova, és akkor mint néző leülünk, és akkor végigfolyik valami, és utána hazamegyünk úgy, mint aki jól végezte dolgát. Szerintem az nem elég, mert a szolgálat az Jézus jelképe, ugye ő is itt volt, mikor az emberek között volt, akkor szolgált, és szerintem ezért fontosabb a szolgálati része, hogy Jézus mutassuk be az embereknek, és ezáltal közelebb is kerülünk hozzájuk. Tehát nem vagyunk csak nézők, hanem teszünk is valamit azért, hogy a mi hitünket bemutassuk az emberek előtt.
0: Személy szerint te melyik esettel azonosulsz könnyebben, a vallásossággal vagy a szolgálatkészséggel?
1: Én akarom azt hinni, hogy szolgálatkészséggel. Nagyon ilyen nagy projektekben nem szoktam részt venni, de kisebb projektekben részt vettem. A gyülekezet keretén belül is próbálom kivenni a részem, tehát bármilyen szolgálatban, ha megkérnek, akkor nagyon szívesen teszem. De voltak különböző projektek is, ugye gyerekotthont meglátogattunk, és a egyik ifi este keretén, és a gyerekek ajándékot vittünk nekük, és nagyon, nagyon feltöltöttünk, tehát annyira látszódott az öröm az arcukon, és akkor jöttek és megöleltek, és igen, ez ad egy bátorságot, egy valamit, hogy menjél tovább és csináld, mert az embereknek erre van szüksége. Vagy elmentünk a kórussal, vagy a fiatalokkal énekelni egy öreg otthonba például, és látszódott, hogy annyira hiányoltak az emberek azt, hogy valaki ott legyen, valaki törődjen, hogy adjál egy mosoly csajjal az arcukra.
0: Uh-huh. Dávid, te melyikkel azonosulsz inkább?
2: Hát én is inkább a szolgálatkészséggel, bár úgy látom, hogy nem feltétlen zárja ki a kettő egymást. Ideális esetben a vallásosságnak a bemutatója, a fokmérője lenne a szolgáló lelkület, de mivel a vallásosság inkább egy elméleti fogalom, legalábbis így tartjuk, inkább én is a szolgálatkészséggel azonosulok, és ahogy Anita is említette, én is igyekszem a lehető legtöbb módon kivenni a részem különböző szolgálatokban.
0: És melyek azok a szolgálatok, amelyeket nagyon szívesen vállal? Szerintem milyen szolgálatokban vettél részt eddig?
2: Többféle szolgálatban vettem részt, de úgy kettő az, ami igazán a szívemhez közel nőtt. Az ADRA szolgálatén keresztül szegény gyermekek, családok megsegítése. Ez az egyik, ami nagyon szívemhez nőtt, és úgy érzem, hogy nem szeretnék lemondani róla, nem tovább is szeretném folytatni. És a másik a börtönmisszió, amely által egy reményt viszünk a szabadságvesztett személyek számára. És úgy valahogy mindezek által úgy érzem, hogy az Úr közelebb van magához, és másokat szolgálva én töltődök fel. És ugyanúgy pedig nem gondolnánk, de tőlük is tanulhatok, és sokkal tapasztalatokkal és sokkal gazdagabban térek haza mindig ezekből az alkalmakból.
0: Most felteszek egy kérdést a lelki pásztornak is, hiszen vannak ilyen dilemmáink ezekben a beszélgetésekben, és ezen a ponton érdekel az, hogy egyes emberek miért döntenek úgy, hogy ne nagyon vegyék ki a részüket a szolgálatból, hanem inkább csak szemlélői legyenek a hitnek. Lehetséges az, hogy mindenki megtalálja az örömét a szolgálatban, vagy van olyan személy, aki azt látja, hogy nem illik annyira hozzá a szolgálatkészség, és akkor inkább nem indul abba az irányba?
3: Igen, nagyon jó kérdések, és úgy gondolom, hogy sokan azért maradnak kívülállók, mert félnek. Félnek azért, mert nem elég jók, vagy nincs mit adniuk, pedig Isten nem azt várja el, hogy amikor ő hív hozzá, hogy mi tökéletesek legyünk. Tehát nem erre gondol Isten, hanem készséges szívet keres a jó Isten, őszinte szívet. És biztos vagyok benne, hogy a szolgálat örömét akkor tapasztaljuk meg, amikor elkezdünk tenni másokért. Akár egészen kicsikben, apró dolgokban, de igen, kezdjük el ezt a tevékenységet, ha elmondhatnám így, és példaként adnám itt a holtengert például. Az csak befogad, és ezért halott. Hogyha a genezáreti tóra gondolunk, az kap, és ad is tovább. Ezért tele van élettel. És úgy gondolom, hogy a hit is ilyen. Tehát, hogyha adunk, és érdekel, hogy mi történik az emberek életében, akkor igen, örömben lesz részünk, és más emberek arcán is fogjuk látni azt az örömet, ugye, hogy valaki törődik vele, és valaki segít rajta.
0: Ad egy pluszt a hit életünknek, én azt tudom kivenni mind a három válaszotokból. Azonban említetted a félelmet, hogy sokan félnek szolgálni. Ti éreztétek azt, hogy szükségetek van bátorításra, mielőtt belekezdtetek volna egy szolgálatba, vagy éreztétek azt, hogy féltek?
1: Volt olyan alkalom, nem különösen, hogy félsz, de hogy nehéz elindulni lehet. És nagyon sokat segít, hogyha van egy csapat, egy közösség, aki lehet egy kicsit felkarol, vagy együtt csináltok valamit, és akkor egy kicsit más a lelkület, másképp indulsz, és ad egy pluszt ez az egész. De szerintem nem mindig kell a közösség. Tehát lehet szolgálni kisebb dolgokban is. Például egy szomszédot kisegíteni, hogyha szüksége van egy idős valakit, vagy egy valakit, aki beteg, vagy nem tudom, egy jó szót valakinek mondani. Tehát a szolgálat nem csak nagy dolgokban áll szerintem, hanem ilyen kis apró mindennapi dolgokban is megtalálhatjuk a helyünket, és szolgálhatunk a mellettünk lévő embereknek.
0: Uh-huh. Dávid, neked kellett bátorság?
2: Kellett, és mindig is kell. Hát én úgy látom, hogy a félelem az emberi természetünk egy természetes velejárója, és talán félünk attól, hogy nem fogják értékelni, amit teszünk, nem fogja, félreértelmezik, és talán nem úgy fogadják, ahogy mi számítanánk. Félhetünk különböző körülményektől, de félhetünk talán az első lépéstől, hogy neki kezdjünk, és az a legnehezebb, még neki fogunk. És úgy érzem, hogy a bátorság, az igazi bátorság, amit az Úr tud az igéből, a bátorítás, hogy velünk van világ végezetig minden nap, és hogy lényegében mi Jézus nyomdokát követjük, az ő példáját mi is vágyunk a saját életünkbe követni, és ez bátorságot adhat, és lényegében ez az is a személyes ima kapcsolat, ami erőt adhat a szolgálathoz. Minden nap, mindig.
0: Olyan előfordult már, hogy bátorságot kell egy gyűjts ahhoz, hogy a hitedet is felvállald egy másik közösségben, vagy olyan emberek között, akik nem feltétlenül a te közösségednek a tagjai.
2: Most talán az első példa így, ami eszembe jut, az az egyetemi vagy az iskolai közeg, ahol ugye elkerülhetetlen, hogy egy szombati vizsga is, és verseny vagy vizsga előforduljon. És ugye fel kell vállalni azt, hogy más az ember, és szombaton nem tud részt venni. És amit talán észrevettem, hogy még eleinte kifejeztem a véleményemet és a vágyamat, hogy ne vegyek részt, mert szombaton nem tudok részt venni, de valahogy hanyagoltam azt a felét, hogy mi a háttérok, hogy most feltétlen vallási meggyőződésből, talán mondtam, hogy lelkiismereti okokból, de valahogy volt egy olyan kicsit visszahúzódó érzés, egy kisebbségi érzés, de és el kellett jussak oda, és folyamatosan azon dolgozok és imádkozok, hogy az Úr munkája kezd bennem, hogy bátran vállaljon fel, hogy igenis különleges vagyok, de tudom, hogy a Biblián alapozom azt, amiben hiszek, és különleges vagyok, de amiatt, mert szeretnék hűséges maradni az Úrhoz, és nem felvágok ezzel, hanem keresem a megoldást. És egy kis tapasztalatként mondom el, hogy mindig nem volt egy alkalom, hogy ne oldódjon meg. Ha a magunk részét megtesszük és felvállaljuk az Úrat, ő megkapja módját, hogy megmentse minket és egy utat készítsen.
0: Anita, a te életedben volt olyan pillanat, amikor nehezebb volt felvállalni a hitedet, vagy féltél felvállalni a hitedet?
1: Még nem volt igazán egy ilyen nagyon megpróbáló helyzet, de ugyanúgy, mint a Dávid, lehet, hogy egyetemi éveim alatt, mert licis éveim alatt nem volt olyan nagy probléma, amivel, hogy az Adventista Líceumba jártam, és ott nem volt nehéz felvállalni, de egyetemi éveim alatt ott sem különösen volt nehéz, csak nehéz volt az, hogy mindig nemet kellett mondani, hogyha hívtak bulizni, vagy mit tudom én, klubozni, akkor tehát meg kellett legyen az a vonal, hogy nem, én ezt nem tehetem. És ahogy Dávid is mondta, ez tényleg olyan, hogy ha te megteszed a te részed, akkor kialakul, mert az emberek megértették az évfolyamtársaim, és tisztelték ezt, és akkor találkozhattunk, de másképpen. Uh-huh. Tehát volt megoldás rá, és olyan jó kapcsolatok, még mindig tartjuk a kapcsolatot, tehát, hogy jóra fordult az egész. Nem sérült senki, és nem kellett egy nagy probléma legyen ebből. Tehát, hogy felvállaljuk bátran azt, akik vagyunk.
0: Mit gondolsz, milyen emberre formál a szolgálat, vagy az, hogy vállalsz szolgálatot, az növel téged, mint ember?
1: Igen, biztosan. Biztosan növel, és szerintem a legjobban a szeretetben növel, mivel, hogy tényleg, ahogy a Biblia is írja, hogy az utolsó időkben annyira meghidegül a szeretet, és elhidegülnek az emberi kapcsolatok, hogy már annyira megszoktuk ezt, hogy mindenki a maga dolgát végzi, mindenki megvan magával, hogy elfelejtjük azt, hogy igazából az a fontos, hogy közösségben legyünk, hogy az embereknek ott legyünk, és bátorítsuk, és szolgáljuk, és tegyünk, és ez az életünk lényege. Tehát nem azért voltunk teremtve, hogy most magányosan meglegyünk magunkban, hanem szeretetet árasszunk azok irányában, akik minket körülvesznek.
0: Érzed saját tapasztalatodon azt, hogy te változtál ilyen értelemben? Azáltal, hogy vállaltál szolgálatot, szeretetteljessé váltál?
1: Igen, és úgy, ahogy mondta Dávid előbb, valahogy mindig feltöltődben mész. Tehát, hogy azáltal, hogy segítesz másoknak, a te életed több. Tehát mindig valamivel több, egy tapasztalattal több, egy

0: segített változtatni bizonyos dolgokon, az az, hogy megtanultam odafigyelni másokra, a mások szükségleteire. Gyakoroltam az empátiát, hogy jobban ki az együttérzést, hogy tegyem a helyem az ő környezetükbe, és próbáljam úgy megérteni őket, nem mint kívülálló. De ugyanakkor segített egy bizonyos csoportokban, önkéntesekkel, hogy együtt dolgoztunk, segített a csapatmunkába, hogy mindenkinek a véleménye számít, mindenkinek lehet egy pozitív hozzászólás, és adott esetben mondjak le a saját véleményemről, és fogadjam el a legjobb véleményt a csapatból, ne ragaszkodjak ahhoz. Segített abban, hogy én visszahúzódó természetű vagyok, és nem az erőségem a nyilvános beszédés, de segített abban, hogy megnyíljak, és nem az ember az önmagam mutogatására, de hanem a valóságos szolgálatba és mások bátorítására is felhasználjam azt, amit esetleg olvasok, amit tapasztalok, fel tudjam mások bátorítására használni. És ezen a téren is úgy érzem, hogy megsegített, és talán még egy hely, ahol szükséges volt a változtatás, az, hogy megtanított többek közt az alázatra. Úgy látom, hogy a szolgálat, az önkéntesség valahogy leveszi az embert, nem tartottam magam büszkének soha, de leveszi az embert egy bizonyos pozícióról, és egyet teszi önkéntesként, mindenki egyenlő. És másokat, rajtad alul levő személyeket, akik talán olyan körülmények közt annak, hogy nem is tudjuk elképzelni, azokon segítve, nekik szolgálva, valahogy a Jézus példáját követjük, és önmagunkat meg tudjuk üresíteni, és hozzá hasonlóvá formálni a jelenünket.
1: Ha kellene, gondolj egy példaképre, aki ott volt melletted, és nagyon jó tanácsokat adott neked a hit kapcsán, vagy nagy döntések kapcsán, akkor van egy olyan személy, akihez ezt a képet tudod társítani? Nem muszáj elmond, hogy ki az, de hogy van olyan személy, aki tanácsolt téged, és segített növekedni úgy a szolgálatkészségben, mind a hitben?
0: Az igazság az, hogy az életem során sok ilyen személy volt. Bizonyos szakaszokban a megfelelő személy a megfelelő időben segített, és hát mindenképpen megemlíteném a szüleimet, akik úgy gyerekkoromtól fogva mostanig támogatnak, és ilyen téren példát mutatnak, de talán, ha egy kívülálló személyt kellene megemlítsek, Gombos Dániel lelkésztestvér lenne, aki így egy bizonyos körülmények közt véletlenül ismertem meg, és nagyon sokat segített a fejlődésbe, ezen a téren is, az ADRA szolgálatában is, és mentoromnak példaképpennek tartom.
1: Uh-huh. Anita, a te életedben voltak mentorok. Fontosnak találod azt, hogy kapcsolódjunk emberekkel, és kérjünk tanácsokat. Azt hiszem, hogy már említetted is, hogy azért a nagy kérdések kapcsán inkább emberek felé fordultál.
2: Igen, mindig. Mindig nagyon sokat segített, hogyha tapasztaltabb és bölcsebb emberek felé fordultam. És kaptam jó tanácsokat. Hát általában nagy kérdésekben ugye a szüleimhez fordulok én is, vagy a lelkészhez, a helyi lelkészhez, az is nagyon sokat segít, hogyha különböző dolgokat meg tudunk beszélni, mert szükség van rá. De így példakép a hitben, a legnagyobb példaképem szerintem a nagymamám, akiről beszéltem korábban is, mert ő tényleg egy olyan ember volt, aki adott az embereknek, aki segített, és ha bármilyen szegény eljött az udvarára, akkor nem ment haza üresen. És tudom, hogy sokszor tetám szitta, hogy hát, de nem dolgozik, de nem érdemli meg, de miért segítesz folyton neki? És nem ez számított mamámnak. De neki a lelkében az volt, hogy kell segítsen annak az embernek, és az embernek azt adta, amire pont akkor szüksége volt. Tehát anélkül, hogy megítélje, hogy most milyen az az ember, vagy milyen a háttere, vagy mit csinál a mindennapi életben, nem az számított. Hanem az ő tiszta szíve, az ő tiszta lelkülete, és az, hogy én kell segítsek ezen az emberen. És szerintem ez a legnagyobb példa, és ez így bennem is nyomot hagyott, hogy ez kell az embereknek. Tehát nem, hogy megítéljük őket azelőtt, mielőtt segítünk nekük, hanem csak tegyük, csak bátran tegyük.
0: Talán itt még megemlíteném, elfelejtettem az előbb, hogy egy nagyon jó módja, hogyha az ember hajlandó arra, hogy tanuljon, és nyitottan közelíti meg a szolgálatban, a munkaterületen, a szolgálat közben minden embertől tanulhat az ember. Még azoktól a személyektől is, akik mi segíteni megyünk, de valójában ők tanítanak minket. Sokszor is tényleg meghatott az, hogy milyen kevéssel, milyen boldogan tudnak élni. Sokszor lehet, mi nem vagyunk megelégedve, és a mocsokságban, szegénységben olyan boldogan, olyan hálásan tudnak élni, és azt az örömet a gyerekek szemébe, hogy várnak, hát lelkileg az, mint ahogy említettem korábban, is nagyon feltöltés.

0: tanít az egyszerűségre, a hálás lelkületre, a hálás szívre, és egy új löketet, egy új erőt ad mindig.
1: Köszönöm ezt a hozzáfűzést. Mi fiatalok hajlamosak vagyunk körülvenni magunkat inkább fiatal személyekkel, vagy hajlamosak vagyunk arra, hogy olyan példaképeket keresünk az életünkben, akik világhírűek, nem feltétlenül a hitükről ismertek. Mit gondolsz, fontos az, hogy idősebb személyeket is kiszemeljünk magunknak, figyeljük a példájukat, kérjünk tanácsokat tőlük a hit terén kimondottan, hogy legyenek ilyen személyek is, akik körülvegyenek? Fontos ez?
0: Nem csak fontos, hanem nagyon fontos. Hirtelen a Mózes és a Jetró esete jut eszembe. Mózes nagyon kínlódott a néppel, hogy és mint cselekedjen, hogy oldja meg a problémákat. Ugye, és jön egy idősebb valaki, és azt mondja neki, figyelj, te fiatal vagy, van tapasztalatod, mert nem vagy 20 éves, nem vagy 10 éves, de nézd meg, javaslatként próbáld meg ezt a megoldást, és Mózes elfogadja is. Attól a pillanattól ugye sokkal jobban működnek a dolgok, ott a népben is, ott a szolgálatban, ahol Isten elhívta. Na most én azt is megemlítném itt, hogy igen, hogyha fiatalok vannak mellettünk, az is egy nagyon-nagyon jó dolog, és főleg, hogyha hívő fiatalok, vagy olyan fiatalok, akik Istent félik, de mindig értékes és fontos, ugye, hogy bölcs emberek is legyenek mellettünk, mert azok jó tanácsokkal és olyan dolgokkal bátorítnak, és olyan dolgokra tanítanak. Van egy mondás, hogy a bölcs ember nem minden hibát maga akar elkövetni. Tehát ez azt jelenti, hogy igen, hogyha tényleg nem akarsz elkövetni minden típus mindenféle hibát, akkor kérjél tanácsot. Nekünk, mint fiataloknak, én is még ott tartom magam, elég nehéz, ugye, idősebbek emberektől kérni tanácsot. A kislányom mindig azt kérdezi, hogy ugye apa, hogy nagy vagyok, ugye, hogy nagy vagyok. Mi arra vágyunk, ugye, hogy nagyok legyünk, és hogyha nagyok vagyunk, betöltöttük a 18-20 évet, akkor mindent tudunk. De nem, mert még az élet előttünk áll, és úgy gondolom, hogy mindig értékes, hogy szülőktől, ugye, ahogy már említve volt, hívő lelkészektől, emberektől, akik Istenben bíznak, kérjünk tanácsot, mert ők egy tanáccsal, két tanáccsal, lehet több tanáccsal, ugye, egy jó útra és egy jó irányba tudnak irányítani bennünket.
1: Szó esett a szeretetről is röviden, és itt ennél a gondolatnál még megállnék egy kérdésre. Hogyan vehetjük észre azokat a személyeket, akiknek szükségük van egy jó szóra, egy apró cselekedetre, mert ez is szolgálat, ez is segítségnyújtás. Hogy mit tanácsolnál, hogy vegyük észre azokat az embereket, akik vágynak egy jó szóra, egy kis szeretetre, vagy bátorításra?
0: Úgy gondolom, hogy nem csak magunkra kell figyelnünk. Egy kedves kérdés, ugye egy meghallgatás vagy egy őszinte érdeklődés sokszor és nagyon sokszor felfedi ugye azt, hogy valaki éppen bátorításra vágyik. Mindig lesznek kisebbek, gyermekek, vagy nagyobbak, vagy idősebbek, akik vágynak egy jó szóra, egy bátorításra. És úgy gondolom, hogy észre csak úgy lehet venni, hogyha az én szívemben is, vagy az én életemben is betekintek. Általában hogy szeretném, hogy viszonyuljanak az emberek hozzá? Hogy kérdezzenek tőlem valamit, hogy érdeklődjenek, hogy bátorítsanak, hogy szépen mosolyogjanak, kezet fogjanak velem, vagy úgy szeretném, hogy ők elhaladjanak mellettem, meg se kérdezzenek, azt se érdekelje őket, hogyha szomorú vagyok, hogy miért vagyok szomorú, vagy hogyha boldog vagyok, miért vagyok boldog. És én úgy érzem, és úgy gondolom, hogy csak hogyha az emberekre nézünk, ez nem elég. hanem szükségünk van, hogy őket meg is látjuk. Úgy, ahogy Jézus Krisztus tette, érdekelte őt, hogy mi van az ember lelkiben, szívében. Nem csak el tudott mosolyogni az ember, megyünk tovább, nem érdekel, hogy mi történik ott az ő lelkében. És hogyha fiatalokkal is nagyon gyakran beszélgetek, főleg a liceumtól, meg kisebbekkel is, szülőkkel is, de fiatalokkal is. És hogyha szóba állsz velük, és meghallgatod a sztóriukat, így mondva, tehát hogy miről szól az életük, akkor észreveszed, hogy nem csak egy fiatalról van szó, hanem vannak ott fájdalmak is, vannak ott örömek is, de vannak olyan dolgok is, amire szükség van odafigyelni, és szükségük van egy mentor, egy valakire, aki tanácsolja, aki bátorítsa, aki vezesse bizonyos irányba.
1: Felteszek neked, Robinson, egy személyes kérdést is, amit majd várok mindannyiatoktól, hogy válaszoljatok meg. Ez egy mélyebb kérdés. Mi az, amit magad mögött szeretnél hagyni az életben? Azaz, miről szeretnéd, hogy emlékezzenek az emberek rólad, vagy milyen nyomot szeretnél hagyni magad után?
0: Remélem, hogy nem fogsz megharagudni rám, de nem azt szeretném, hogy rám emlékezzenek az emberek, hanem arra, hogy velem találkozva közelebb kerültek Krisztushoz. Hogyha ez megvalósul, és hogyha ezt tapasztalhatják az emberek, azok az emberek, akik velem találkoztak, vagy találkoznak, vagy fognak találkozni, számomra ez egy nagy eredmény, és az, amire én vágyok.
1: Anita, mi a te válaszod erre a kérdésre?
2: Valahogy én is így gondolom, hogy nem különösen ezt akarom, hogy rám emlékezzenek, de majd, mikor a mennyben leszünk, és remélem, hogy minél többen ott leszünk, akkor az az ember, aki mellettem volt, azt tudja elmondani, hogy ez az ember segített abban, hogy megismerjem Jézust, megismerjem azt, aki értem meghalt, és ezáltal itt lehetek, és megnyerhetem az örök életet.
3: Tetszik ez a gondolat, és én is így látom, hogy mi eszközök vagyunk, és a fő célunk az lesz, hogy amit magunk után hagyunk, az ne feltétlen szavak legyenek, vagy egy bizonyos tettek, hanem egy olyan befolyás, ami üdvözítő végcélű lesz. De ha eljátszottam a gondolattal, hogyha személy szerint rólam kellene emlékezzen valaki, szeretném, hogy úgy emlékezzenek, aki inkább tett, mint beszélt, és aki bár nem volt tökéletes és hibázott, tévedett, de be tudta azt ismerni, és törekedett arra, hogy Krisztust a legjobban mutassa be.
1: Következő kérdés is elég személyes és mély. Mi az, amit neked most Isten tanít az életben? Van egy olyan dolog, amiben úgy érzed, hogy fejlődnöd kell, vagy nem találtál válaszokat még arra a kérdés sorozatra, ami benned van?
3: Hát folyamatosan úgy élem a mindennapjaimat, és igyekszek, hogy úgy éljem, hogy felismerjem azt, hogy mire hív, minden nap mire hív el az Úr. Legyen az rövid távú, egy bizonyos egy pár napon belül, vagy hosszú távon is, hogy milyen szolgálatra hív el, és milyen körülmények közé visz, hogy azt a legjobban ott a helyt tudjak állni. Nem keresem az alkalmakat, ahol szolgáljak, vagy ahol tevékenykedjek, és ahol valamit másokért tegyek, hanem ahova elhívást érzek, és ahova az Úr vezetését látom, örömmel elfogadom, és szívesen szolgálom.
2: Én úgy érzem, hogy az én személyes életemben most Isten türelmet tanít nekem, és ráhagyatkozást, mert valahogy egy olyan pontban vagyok, és voltam az utóbbi hónapok, években mondhatnám, amikor vannak dolgok, amiket szeretnék, és akár imádkoztam, akár kértem az Urat, hogy Uram, de ha lehet, akkor legyen úgy, és nem mindig kaptam pozitív választ, de ugyanakkor ilyenkor elbizonytalanodik egy kicsit az ember, de ugyanakkor annyit téren érzem azt, hogy válasz van az imámra, és annyit téren érzem Isten jelenlétét az életemben, hogy nem tudok más tenni, mint hogy türelmes lenni és ráhagyatkozni.
1: Van egy kimondott igevers, ami ad bátorítást számodra ezekben a pillanatokban, vagy ebben a hosszú időszakaszban?
2: Igen. Józsué első fejezetének a 9. verse. Avagy nem parancsoltam én meg néked, légy bátor és erős, ne félj és ne retteg, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, amiben jársz. És ez az ígéret, ez nekem minden nap bátorító, és próbálom ezt minden nap magam előtt tartani, hogy ha sokszor nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy én szeretném, az életem attól még Isten kezében van, és elfogadom az ő akaratát, és ez a legfontosabb szerintem, mert ő mindig a javunkat fogja akarni, és mindaz, ami történik, az úgy hiszem, hogy a javunkat szolgálja.
1: Dávid, amikor keresed az Úrnak vezetését, akkor melyik az az ige vers, vagy ige szakasz, ami neked ad türelmet, ami neked ad bátorítást, hogy tovább folytasd ezt az utat az Úrral?
3: Sokáig nem volt egy kedvenc igé, az imázban is gyerekkoromtól fogva mindig kellett mondjuk, hogy kinek melyik a kedvenc igé, de nem, valahogy egyik sem nőtt úgy hozzám, hogy személyesen mondjon valamit. A bizonyos pillanatokban mindegyik hozzám szól, de egy pár éve, talán több alkalommal is, az új év, megvan ez a szokás a gyülekezetünkben, hogy könyvjelzőket osztogatunk új évbe a gyülekezet tagjainak, és ugyanez az igé jött vissza több évbe is, és megfigyeltem azt, hogy az év során és különböző események által, hogy mennyire valóság ez, és mennyire valóságá válik az életem. Ez a példabeszédek 3. fejezetének az 5. és 6. verse. Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Minden te utadban megismered őt, akkor ő igazgatja a te utaidat. És én ezt láttam, hogy minden utamban megláttam az Úr vezetését. Lehet, hogy külsőleg úgy tűnt először, hogy talán szétesnek a dolgok, és minden olyan véletlenszerű és bizonytalan, de a nagyobb képet nézve, és kívülről nézve, az Úr szemével mindennek megvolt a bizonyos helye, feladata, és hiszem, ideje. Hogy a végcél felé, és ideje, és hiszem, hogy a végcél felé vezet, úgy az én életem, mint a mások életében az üdvösség felé.
1: Dávid, mi az az egy dolog, amit szeretnél, ha mindenki megértene a hitről?
3: Talán az lenne, hogy nem egy elvont fogalom a hit, nem egy teológiai fogalom, egy meghatározás, amit elolvasunk egy hittankönyvből, vagy a Bibliából olvasunk, és tetszik. Szép, nagyon szép a zsidó közétlevélből is a definíciója, de valójában a hit az egy mindennapi tapasztalatként fogalmaznám meg, és élném meg. A hit az Istennel való járás, amit ugye láthatunk a hitősek életéből is, hogy Istennel való járást jelentett, hogy Isten a barátunk, megváltunk, és ne úgy tekintsünk rá, mindegy csodalámpás, amit hétvégén kikapunk, vagy előkapjuk a Bibliát, és szükség esetén elővesszük, hanem egy folytonos vezető, mindegy szövét nekem, mint egy világító lámpára, amelyik az egész életünket beragyogja, és mindent ehhez viszonyítjuk. Én így látom személy szerint, és vágyom, hogy ez legyen mindenkinek az életében egy valóság.
2: Én úgy hiszem, hogy a hit az kapcsolatból ered. Tehát a hitet nem lehet másoktól megtanulni. Tehát az mindenkinek személyes, és a te életednek a tapasztalata, és a kapcsolatod Istennel, amit kell ápolni, és a tapasztalatok által, és azáltal, hogy érzed, hogy jelen van a te életedben, nem lehet, hogy ne legyen hited. De ez ugyanúgy, mint jó, oké, nagyon jó, és nagyon feltöltő, amikor hallunk másokról, hogy miket tapasztaltak meg, ugye, Istennel vezetését, és úgy, ez mind nagyon jó és szép, de amíg nem tapasztalod meg te a te életedbe, a te életed egy kicsit hiányos. És ezért bátorítom az embereket, hogy próbáljanak közeledni Istenhez, próbálják a kapcsolatot ápolni vele, próbálják meg Istent, hívják azok életükbe, és én biztos vagyok benne, hogyha ők ezt kérik, akkor választ is kapnak.
1: Robinson, ha egy mondatban kellene válaszolja arra a kérdésre, hogy miért érdemes hinni, akkor mit válaszolnál?
0: Úgy gondolom, hogy a hit nem csak szabályok gyűjteménye, hanem élő kapcsolat egy szerető Istennel. És ez nagyon fontos, mert a kapcsolat az segít bennünket, hogy a hit ne csak a jövőre alapozódjon, hanem főleg a jelenre. És hogyha kapcsolatról van szó, akkor igen, szeretetről van szó, akkor tiszteletről van szó, és akkor boldogságról is van szó.
1: Köszönöm szépen nektek, hogy ilyen mélységesen és őszintén válaszoltatok a kérdéseimre. Úgy érzem, hogy egy nagyon meghitt és kellemes beszélgetés alakult ki. Remélem, hogy ti is érzitek ezt, és szeretettel visszavárlak még a stúdióba, a szolgálatkészségről beszéltünk, úgyhogy hogyha bátorság megvolt erre az alkalomra, bátorítalak arra, hogy még gyertek, és még adjatok nekünk bátorítást a továbbiakban is a hitre. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok.
2: Köszönjük szépen.
0: Köszönjük.
1: Köszönjük önöknek is, hogy velünk tartottak. Reméljük, ez a beszélgetés nem csak gondolatokat indított el, hanem bátorítást is adott a saját hitünk útján. Ha tetszett ez az adás, ne felejtsenek feliratkozni a Reménység TV YouTube csatornájára is, ahol még több inspirálást és beszélgetést, bizonyságtételt és értékes tartalmat találnak. A viszontlátásra a következő adásban. A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

Nyolcadik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Gittitre, Dávid Zsoltára. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csecszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész föld. 19. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jő ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, és forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket. Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám, és...

Ötödik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Nehilótra, Dávid Zsoltára. Uram, figyelmes szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat, ügyelj az én kiáltásom szavára, én királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom. Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád és vigyázok. Mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűncselekedőt. Elveszted, akik hazugságot szólnak, a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodban, a te félelmedben. Uram, vezess engem a te igazságodban, az én ellenségeim miatt, egyengesd előttem a te utadat, mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság, nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. Kárhoztasd őket, ó Isten, essenek el saját tanácsaik által, taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned, mindörökké vigadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzsal.

0: Bibliai ABC.
1: Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a közös Biblia tanulmányozáson. Szívből örülök annak, hogy egy újabb sorozatot kezdhetünk el a mai napon. Ennek az újabb sorozatnak a közös címe pedig a Biblia ABC-je, vagy a Biblia alapismeretei. A következő előadásokban szeretnénk foglalkozni azokkal a bibliai alapelemekkel, amelyet minden embernek tudnia, ismernie és hinnie kell. Tudatosan mondtam ebben a sorrendben, tudnia, ismernie és hinnie kell. Ma a Szent Háromságról szeretnék tanulmányozni a Szentírásból. Lapozzuk fel Péter apostol első levelében a harmadik rész, 15. verset, amely a következőképpen hangzik. Az Úristent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben, mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számon kér tőletek a bennetek levő reménységről szelídséggel és félelemmel. Három dolgot szeretnék kiemelni a felolvasott igeszakaszból, az Úristent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Nincs ismeret, nincs bizonyságtevés, nincs olyan, hogy továbbadjuk az igazságot anélkül, hogyha a mindenható Istent nem szenteljük meg a szívünkben. És amikor ezt megtettük, ezt az első lépést, ha megkérdez bennünket valaki, akkor mondjuk el szelíden és alázatosan azt, amit tudunk, amit hiszünk. Sajnos nagyon sok ember nem tudja, hogy mit hisz. Ha megkérdezünk embereket, hogy miért tesz így vagy úgy bizonyos vallásos dolgot, akkor vagy vállat von, vagy pedig azt mondja, hogy az én szüleim, az én őseim is így tették, és én is azt teszem. Ezért nagyon lényeges tisztázni a Szentírásból azt, hogy mit higgyek, mi az igazság, és csak az igazságot higgyem el, és vajon az én vallásos gyakorlatom tökéletesen megegyezik-e azzal az elvel és azzal az örök igazsággal, amely a Szentírásban található meg. Ezért mondja itt mindjárt az ige az elején, hogy az Úr Istent szenteljétek meg a ti szívetekben, de ezt akkor tudjuk megtenni, hogyha ismerjük őt. Ezért a mai alkalommal célunk az, hogy megismerjük magát a Szent Háromságot, megismerjük az Atyát, az Fiút és a Szent Lelket. Hogyan közeledjünk hozzá? Hisz hogyan ismerhetjük meg? Azt találjuk feljegyezve János evangéliuma első részének a 18. versében, hogy Istent nem látta senki. Soha senki nem látta. Szó szerint így olvassuk, mert az Istent soha senki nem látta, az egyszülött fiú, aki az atya keblén van, az jelentette ki őt. Most egy alapvető dolgot szeretnék legelőször is tisztázni. Természetes, hogy azt, amit látok, azt nem kell hinnem. Azt kell hinnünk, amit nem látunk. Nagyon sok ember apáról fiúra száll ez az ige, és így mondja, én csak azt hiszem, amit látok. Hát, kedveseim, próbáljuk átgondolni, kell nekünk hinnünk azt, amit látunk? Én hittem azt, hogy találkozni fogok egy bizonyos emberrel a mai napon. Meddig kell hinnem, amíg nem találkozom, amíg nem látom? Tehát azt, amit látunk, azt nem kell hinnünk. Azt kell hinnünk, amit nem látunk. Jézus Krisztus pedig itt azt mondja el nekünk, ezt a nagy igazságot, az Istent soha senki nem látta. Ezért, mert nem láttuk, ezért hinnünk kell, hogy ő létezik. Ezért is találjuk feljegyezve Zsidókhoz írt levél 11. részében, a 11. résznek a 6. versét. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Néhány fontos dologgal találkozunk, hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni. Miért? Ha nem hiszem azt, hogy létezik Isten, hogyan járulhatok eléje? Vagy ha nem hiszem, miért imádkozzak hozzá, ahhoz, aki számomra nem létezik? Ezért mondja, mert aki az Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. A mai témakörünkben mi Isten keresésére indulunk el. Ezért most tegyük fel az első és nagy kérdést, honnan tudjuk azt, hogy Isten létezik? Az előbb, János Evangélium 1. és 18. versében azt olvastuk, hogy Jézus Krisztus jelentette ki az Atyát. Kicsoda? Jézus Krisztus jelentette ki az Atyát. Szeretném ezt elolvasni a Szentírásból, János Evangélium 14. részéből, és a 14. résznek a 8. és a 9. verse egy nem mindennapi módon közelíti meg ezt. 7. versben azt olvassuk, ha megismertetek volna engem, megismertétek volna az én Atyámat is, és mostantól fogva ismeritek őt, és láttátok őt. Jézus Krisztus a felolvasott igeszakaszban nagyon egyszerűen és kézzelfoghatóan elmondja számunkra, hogy hogyan ismerhetjük meg az Atyát, hogyan ismerhetjük meg a mennyei Atyánkat, az Istent. Azt mondja, hogy ő általa, Jézus Krisztus által. Mert azt mondja, ha megismertetek volna engem, kit? Jézus Krisztust. Ha megismertük volna őt, akkor megismertétek volna az Atyát. Az Atya megismeréséhez és megismerésére Jézus Krisztus által jutunk el. De hogyan? Egyszerűen úgy, hogy meg kell ismernünk Jézus Krisztust, és miután megismertük Jézus Krisztust, így megismerhetjük az Atyát is. Jézus Krisztus itt járt a földön, látták emberek, és az ismertől ismeretlen felé, ugye az induktív módszerrel, ismertől ismeretlen felé induljunk el, hogy megismerjük az Atyát. Azonban, amíg Jézus Krisztus ezeket a szavakat Filiphez intézte, Filip nem értette meg. És azt mondja tovább a 8. és a 9. vers, mondané ki Filip, Uram, mutasd meg nékünk az Atyát, és elég nekünk. Egyértelmű, hogy az elméjéig nem jutottak el Jézus Krisztus szavai, hogy azok a szavak, és mostantól fogva ismeritek őt, mert láttátok. Láttátok őt, mert látták Jézus Krisztust. 9. vers. Mondanék Jézus, annyi idő óta veletek vagyok, és mégsem ismertél meg engem, Filip. Aki engem látott, látta az Atyát. Mi módon mondod azért, te mutasd meg nékünk az Atyát? Jézus Krisztus elmondja ezt a nagyon fontos dolgot, aki engem látott, látta az Atyát. Ha meg akarjuk ismerni az Atyát, akkor Jézus Krisztus az, akin keresztül eljutunk, és megismerhetjük az Atyát. Ezért meg kell ismernünk Jézus Krisztust, és miután megismertük Jézus Krisztust, meg fogjuk ismerni az Atyát is. Ezért induljunk el, és próbáljuk először megismerni Jézus Krisztust, és miután megismerjük őt, utána foglalkozni fogunk Istennel, az Atyával, foglalkozni fogunk a Szentlélekkel, és azzal is, hogy mi bizonyítja azt, hogy Isten létezik. De mivel a Szentírásban ezt az utasítást kaptuk, hogy mi az Atyát Jézus Krisztus által ismerhetjük meg, vagyis először meg kell ismernünk Jézus Krisztust, akit testet öltött, Isten emberként élt ezen a földön, úgy járt kelt, mint ahogy mi is, hozzánk hasonló lett, itt tanított, itt élte a mennyei életet, ezért mi Jézus Krisztus megismerésével megismerhetjük az Atyát. Ezért próbáljunk foglalkozni először magával ezzel a kijelentéssel, vagyis ezzel a kérdéssel. Mit jelent az, hogy Jézus Krisztus? Ez az egyik kérdés. A másik, vajon ez a név, hogy Jézus, közhasználati név volt abban az időben, vagy ezt a nevet csak egyedül Jézus Krisztus viselte? Különbözik a vélemények. Azonban már most az első Biblia tanulmányozásunkon szeretném hangsúlyozni, kedveseim, azt, hogy bennünket semmi más nem érdekel, hanem csak egyedül az, hogy a Jézus Krisztusról, az örök igazságról, magáról Istenről, a megváltás tervéről és az egész keresztény életvitelének módjáról mit mond nekünk Isten, a mi atyánk, a Szentlélek által adott kinyilatkoztatás alapján a Szentírásban. És ez a lényeg. És itt látjuk azt, hogy feltettünk két kérdést, tehetnénk még számos kérdést fel. Kérdés az volt, csak Jézus Krisztus viselte ezt a nevet, hogy Jézus, vagy mások is viselték. A Bibliában számos Jézussal találkozunk. Például héberül a Jézus név így hangzik, hogy Josuach. A Bibliának 6. könyve az Ószövetségi Szentírásban Józsué, a Josua könyve. Lefordítva az is Jézust jelent. Zakariás proféta könyvében találkozunk egy Josuával, főpappal, ami lefordítva szintén Jézust jelent. Apostolok cselekedete beszél egy Bar Jézusról. Tehát ez a név közhasználati férfi név volt abban az időben. Ezért is visel Jézus Krisztus két nevet. Azonban mit jelent először azt, hogy Jézus, és mit jelent utána azt, hogy Krisztus? És miért visel Jézus Krisztus két nevet, mikor a korabeli emberek általában csak egy nevet viseltek? Ott van Péter, Jakab, János, Filep, Bertalan, Pál, és így sorolhatnám tovább végig, azonban ő, a megváltó, kettő nevet viselt. Ha fellapozzuk a Szentírást Máté evangéliuma első részének a 21. versében, akkor az angyal azt mondja Józsefnek, Jézus Krisztus nevelő apjának, nevezd az ő nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg a népét annak bűneiből. Óriási kijelentés. Hála Istennek, hogy ez meg van írva a Szentírásban. Mit mond? Jézus annyit jelent szabadító. Nincs más szabadítónk rajta kívül. Senki más nem tud bennünket feloldozni bűneink alól, csak egyedül Jézus Krisztus. Nevezd az ő nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg a nő népét annak bűneiből. Azonban éppen azért, mert több ember viselte ezt a nevet, hogy Jézus, ami annyit jelent, hogy szabadító, ezért visel Jézus Krisztus két nevet. Amíg a Jézus név héberből, zsidó nyelvből ered, addig a Krisztus név görög nyelvből ered, ami annyit jelent, hogy felkent, vagyis messiás. Amikor Jézus Krisztus 30 éves korában megkeresztelkedett és kijött a Jordán folyóból, letérdelt a parton imádkozni, akkor a Szentlélek kiárat rá, és amikor Péter apostol apostolok cselekedetének 10. részében, a 38. versben beszél róla, akkor azt mondja, mint kené fel őt az Isten hatalommal és Szentlélekkel. Mivel? Felkente őt Szentlélekkel. Tehát a Krisztus szó annyit jelent, hogy felkent, messiás, rajta kívül nincs szabadító. Vajon nekünk, embereknek kell hinnünk azt, hogy Jézus Krisztus a messiás, és rajta kívül nincs más út a szabadulásra? Olvassuk el Jézus Krisztus kijelentését ezzel kapcsolatban János evangéliuma 20. részében, a 31. versben. Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Isten fia, és hogy ezt hívén életetek legyen az ő nevében. Ember, aki meg akarja ismerni Istent, először meg kell ismernie Jézus Krisztust. És el kell fogadnia őt, Jézust, hogy ő az egyetlen mesiás, egyetlen bűntől szabadító. Nincs rajta kívül senki más. Se ember, vagy bármilyen mennyei lény nem tud bennünket megszabadítani bűneinkből. Egyedül ő, aki magában viseli a szabadítást, magában viseli a mesiást, ugye a felkent, vagy mesiás, a Krisztus, és azt mondja itt az ige, hogy nekünk hinnünk kell, hogy Jézus a Krisztus, Jézus a mesiás, Jézus az Isten fia, és hogy ezt higgyük, és ha elfogadjuk őt mesiásnak, megváltónknak, akkor ő nevében nekünk szabadulásunk, vagyis örök életünk van. Már eleve találkozunk ezzel a dologgal, ezzel az igazsággal, hogy igen, Jézus Krisztus a szabadító. Nincs más, vagyis más szóval kifejezve, nincs más megváltó. Jézus Krisztus az egyetlen megváltó. Senki sem halt meg, érettünk bűnös emberekért a Golgotai kereszten. Senkinek a halála, senkinek az élet feláldozása nem elegendő ahhoz, hogy megváltson bennünket a mi bűneinktől. Még hogyha egy mennyei angyal, aki bűntelen volt, soha nem vétkezett, hű maradt teremtőjéhez, Istenéhez, ha angyal jött volna le a földre, és ő halt volna meg itt a földön, érettünk, az ő élete nem lett volna elegendő, mert ő nem a teremtő. És itt mindjárt két fogalommal találkozunk. Általában nagyon ritkán esik szó keresztény körökben arról, hogy valóban Jézus Krisztus nem csak megváltó, de teremtő is. De mivel már említettük azt, hogy Jézus Krisztus a megváltó, olvassuk el Péter apostol első leveléből az első részből a 18-19. Verset. Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányin, a Krisztusén. Kinek a vérén váltattunk meg? A Krisztusén. Nem ezüstön, nem aranyon, pénzen nem lehet bűnbocsánatot vásárolni, mondja nekünk Isten a Szentírásban. A bűneink eltörlését egyedül egy valaki teheti meg. Az, aki a nevében viseli, hogy szabadító, csak Jézus a Krisztus. Az, aki meghalt érettünk és helyettünk, a mi bűneinkért a Golgotai kereszten. Ezt mondja olyan megható a kezek a szavak a 19. versben, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén. Nincs más szabadító, nincs más kiút, nincs más út a bűntől való szabadulásra, csak egyedül Jézus, azt mondja a Szentírás. Azonban a köznyelvben ott forog az, hogy a Jézuska. Nem tudom, kedves jelenlevők, gondolkodtak-e már azon, hogy miért él a nép ajkán ez a kifejezés, vagy miért nevezik így a megváltott, hogy Jézuska? Általában azért, mert az emberi köztudatban, amikor megemlítik Jézus Krisztust, és úgy nevezik, hogy Jézuska, akkor a betlehemi jászol áll előttük, és a betlehemi jászolóban pedig a bepójált Mesiás, a megváltó. A kis Jézuska, hogyha ott az a csecsemő. Azonban szeretném, ha a mai témakörünkben, a mai közös Biblia tanulmányozásunkban Jézus Krisztusról kialakulna az igazi Krisztus kép, hogy mi lássuk meg, hogy ki is az, aki értünk meghalt a Golgotai kereszten. Ha a zsidókhoz itt levelet lapozzuk fel, és még számos helyen a Szentírás beszél erről, akkor azt látjuk, hogy Jézus Krisztus nem csak a betlehemi jászolban fekvő csecsemő, nem csak a Golgotai hős, hanem Jézus Krisztus a Teremtő. A Teremtő Isten. Amikor fellapozzuk a Szentírás első lapjait, akkor elénk tárul az, hogy a Szent Háromság részt vett a teremtésben. Ott volt az Atya, ott volt a Fiú, és ott volt a Szentlélek is. Ha megnyitjuk a Bibliát a legelső lapon, akkor az egész Szentírás ezzel kezdődik. Olvasom Mózes első könyvében az első részből az első két verset. Kezdetben teremti Isten az eget és a földet. A föld pedig kietlen is puszta volt, és sötétség volt a mélység színén, és az Isten lelke lebegett a vizek felett. Először beszél Istenről, aki teremtette az eget és a földet, majd utána mindjárt beszél arról a Szent Háromság harmadik személyéről, és azt mondja, hogy az Isten lelke, tehát a Szentlélek Isten, lebegett a vizek felett. Sokszor emberek úgy gondolják, hogy az Ószövetségi Szentírás nem is beszél a Szentlélek Istenről. Tessék megfigyelni, hogy ezzel kezdődik úgymond a Biblia. Azonban, amikor a teremtés történetét olvassuk, főleg amikor az ember teremtéséről számol be a Szentírás, akkor szintén az első könyv első részének a 27. versében azt olvassuk, pontosabban a 26. És mondta Isten, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. Nem azt mondja Isten, hogy teremtek embert, hanem teremtsünk embert a mi képünkre és a mi hasonlatosságunkra. Tessék megfigyelni, hogy egymás után sorakozik a többes szám, egyszer, kétszer, háromszor. Ott van, hogy és mondta Isten, teremtsünk, utána a mi képünkre, másodszor és harmadszor, a mi hasonlatosságunkra. Tehát azt jelenti, ahogy említettük az előbb, hogy a Szent Háromság részt vett, jelen volt a föld és a világ formálásánál, teremtésénél és az ember teremtésénél. Azonban, ahogy mai nyelvvel tudjuk kifejezni, mindenhol van vállalkozó. Ember, aki vállalja a felelősséget, a munkáért, aki elvégzi azt, aki kivitelezi. Így tudnám megmagyarázni azt, hogy Jézus Krisztus volt az, aki az Atya tervét véghez vitte, megvalósította. Így olvassuk zsidókhoz írt levél első részének az első két versében. Minek utána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan, ugye régen, az atyáknak a próféták által, ez utolsó időkben szólott nekünk fia által. Amíg az apostol Pál, aki írta a levelet, beszél arról, hogy Isten régen a prófétákon keresztül szólt, ma, a mi időnkben, mondja, írja az apostol, szólt nekünk fia által, tehát Jézus Krisztus által, akit tett mindennek örökösévé, és most jól tessenek figyelni, aki által a világot is teremtette. Ki által teremtette az Isten a világot? Hogy olvassuk a Szentírásban? A fia által, Jézus Krisztus által teremtette a világot. Kedveseim, ugye milyen más Krisztus kép kezd kialakulni bennünk, amikor nem csak a betlehemi jászolba fekvő tehetetlen csecsemőt, Jézuskát látunk magunk előtt, hanem a világ mindenség teremtőjét, urát és Istenét, Jézus Krisztust. Ő az, aki teremtette az eget, a földet, a tengert és a vizek forrásait. Miért? Mert azt mondja, hogy aki által az Atya teremtette a világot, tehát aki megvalósította a teremtést, az Jézus Krisztus volt. Itt most már két tulajdonságáról, két szolgálatáról találtunk eddig kimutatást a Szentírásban. Ha sorrendben állítjuk, akkor azt látjuk, hogy a Szentírás Jézus Krisztusról beszél, hogy ő a mi teremtőnk. Azonban az imént olvastuk Péter apostol első levele első részének a 18-19. Versében, hogy nem ezüstön és nem aranyon váltattatok meg a ti atyátoktól örökölt hiába való életetekből, hanem a hibátlan és szeplőtlen bárány vérén, a Krisztusén. Nincs más megváltunk, csak Jézus Krisztus. Péter apostol nagyon határozottan mondta ezt el, nem csak itt az ő levelében, hanem amikor felelősségre vonták, hogy miért hirdeti Jézus Krisztust, és ő így válaszol, apostolok cselekedetében találjuk feljegyezve a 4 rész 12. versében, nincsen senkiben másban üdvösség, és nem is adatott az emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk, csak Jézus. Nincs más megváltó, nincs más szabadító, nincs más messiás Jézuson kívül. Ó, kedveseim, milyen boldog tudat ez, hogy az Istenség második személye, aki megteremtett bennünket, sajnos a bűnt választotta az ősszülő, bűnt választották az első emberek, az első emberpár. De Jézus Krisztus eljött utánunk, és ő megváltott bennünket. Ő lehetővé tette az örök élet elnyerését. Ő meghalt értünk a Golgotai kereszten. Ő, ami

Amikor fellapozzuk az első levélből a második rész 5. versében találjuk erre a kérdésre a választ, hogy hány közben járunk van. Mert egy az Isten, egy a közben járó és Isten is ember között az ember Krisztus Jézus. Mit mond nekünk a Szentírásban Isten? Hány közben járunk van? Egy. És ki az az egy? Azt is megmondja. Egy az Isten, és egy a közben járó is, Isten és ember között az ember Krisztus Jézus. Ő a közben járó. És miért csak Jézus Krisztus lehet a közben járó? Más szóval, miért nem lehet senki más közben járó, csak ő? Jézus a megváltó. Azért, mert mi emberek mindannyian bűnben születtünk, bűnösek vagyunk, a bűn terh alatt éltünk, és csak a Jézus Krisztus golgotai áldozatába vetett hittel és reménnyel szabadulhatunk meg bűneinktől. És egy bűnös ember sem lehet közben járó. Csak az, akiben nincs bűn. Egész élete alatt a sátán egyetlen egyszer sem tudta bűnre csábítani Jézus Krisztust, akiről azt olvassuk, hogy ő neki problémái voltak, ő meg volt kísértve, azonban ő ragaszkodott az igazsághoz következetesen és állandóan. Például zsidókhoz írt levél 4. részének a 15. versében ezt olvassuk. Mert nem olyan főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben, vagyis kísértést szenvedett, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Amíg eddig láttuk azt, hogy Jézus Krisztuson kívül nincs más közben járó, csak egy. Kedveseim, elhisszük mi azt, amit Isten a Szentírásban nekünk elmond Jézus Krisztusról, hogy ő az egyetlen közben járó? Készek vagyunk mi elfogadni azt, hogy Jézus Krisztus az egyetlen megváltónk, és másik nincs? Készek vagyunk elfogadni azt, hogy Jézus Krisztus az egyetlen közben járó, mert másik nincs? És ahogy már itt olvastuk a 15. versben, a következő kérdésre is választ találtunk. Hány főpapunk van? Ha megfigyeljük, a keresztény egyházakban különböző keresztény egyházak léteznek. És minden keresztény egyháznak megvan a maga főpapja. Azonban a Biblia szerint, Isten tanítása szerint hány főpap létezik? Itt azt olvastuk, mert nem olyan főpapunk van, aki nem tudna megindulni a mi gyarlóságainkon. Kiről beszél itt a Szentírás? És tessenek megfigyelni, hogy egyes számban mondja el. Nem azt mondja, hogy nem olyan főpapjaink vannak, akik nem tudnak megindulni a mi gyarlóságainkon, hanem egyes számban mondja el, ha fellapozzuk zsidókhoz írt levél 6. részének a 20. versét, akkor választ találunk pontosan arra, hogy ki a főpapunk. Ezt olvasom. Ahová útnyitól bement érettünk Jézus, aki örötté való főpap lett Melkisédek rendje szerint. Jézus, aki örökké való főpap lett Melkisédek rendje szerint. Tehát a Biblia szerint, Isten tanítása szerint hány főpapunk van? Egy. És megmondja azt, hogy ki az az egy főpap, Jézus Krisztus. Akkor eddig láttuk azt, hogy Jézus Krisztus a mi teremtőnk, a mi megváltónk, amik egyetlen közben járunk, vagy utána láttuk, hogy egyetlen főpapunk, és Jézus Krisztus szolgálatáról szeretnék még egyet olvasni. Ő személyesen beszél arról, hogy amikor ő másodszor eljön, akkor ő lesz az ítélőbírónk is.
Ezt olvassuk Máté evangéliumának 25.

részében, a 31 és 32. versben. Mikor pedig eljön az embernek fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor majd beül az ő dicsőségének királyi székébe, és elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miképpen a pásztor elválaszti juhokat a kecskéktől. Kedveseim, azt látjuk, hogy amikor Jézus Krisztus másodszor eljön, akkor ő maga elé gyűjti mind a népeket, és az embereket két csoportra ossza. Ő lesz az ítélő bírónk. És amikor mindezeket látjuk, hogy ő a teremtőnk, egyetlen megváltunk, egyetlen közben járunk, egyetlen főpapunk, és egyetlen ítélő bírónk, amikor mi valamennyire, amennyire meg lehet ismerni ilyen rövid idő alatt Jézus Krisztust, és az ő szolgálatát, akkor most próbáljunk visszatérni a mi eredeti kiinduló pontunkhoz, hogy rajta keresztül megismerjük az Istent. Mert Jézus Krisztus ezt mondta, ki látott engem, látta az Atyát. Rajta keresztül, általa, ha mi ismerjük Jézus Krisztust, mi megismerhetjük a mindenható Istent is. Ezért most próbáljunk elindulni ebben az irányban és keresni azt, hogy mi hogyan ismerjük meg Jézus Krisztust. Mi minden bizonyítja Jézus Krisztuson keresztül azt, hogy megismerik az Atyát, az Istent is, hogy ő valóban létezik, hogy ő öröktől fogva létező személy. Zsoltárok könyvét, amikor fellapozzuk a 19. Zsoltárban, a második versben gyönyörű választ találunk arra, hogy a természet hogyan bizonyítja Isten létezését. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Amikor feltekintünk a csillagos égre, próbáljuk megszámlálni a csillagokat az égen. Lehetetlen. Ki teremtette meg? Ki határozta meg minden bolygónak és minden csillagnak a maga útját? Ki volt az, aki elindította a földünket, és az a naprendszerben található bolygókat, amelyek mindegyik óriási sebességgel rohan? Például maga a föld több mint 1600 kilométer sebességgel forog a saját tengelye körül. Ki indította el? Hogy nem lassul, vagy nem gyorsul? Ha Isten nincs, hogyan állna elő mindez? Egyik alkalommal nagyon régen olvastam a következőt. Vajon a tudósok hány fizikai és vegyi törvényt készítettek el, teremtettek meg? A válasz az, hogy egyet sem. Mindazok a vegyi és fizikai törvények, melyeket a tudósok felfedeztek, azok léteztek azelőtt is. Az ember csak felfedezője a meglévő törvényeknek. De akkor fel kell tennünk a kérdést, de ki a teremtője? Ki teremtette mindazokat a törvényeket, amelyeket már tudunk, és ki teremtette azokat a törvényeket, amelyeket még az ember mindig nem fedezett fel? Itt látjuk ezt a csodálatos kijelentést, az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Amikor fiatal voltam, nagyon szerettem szavalni. Volt egy kedvenc szavalatom, egy költemény, amelynek az volt a címe, hogy ateista. Refrénszerűen ismétlődött a szavalatban a következő. Megértem azt az embert, aki földre hajtja a fejét, és azt mondja, hogy nincs Isten. De nem értem meg azt az embert, aki az égre néz, és azt mondja, hogy nincs Isten. Igen, a természet, az egész mennyei világ, az egész látható világegyetem, a koszmosz, ami magában annyit jelent, hogy rend, örök rendet állított fel Isten. Egyetlen egy bolygó sem nem ütközik össze, mert mindegyiknek meghaszabta Isten a maga útját, is arról nem tér le. Természet beszél arról, hogy van Isten. A következő bizonyíték Isten létezésére a lelki ismeret. Rómabeliekhez írott levélnek a második részében, a 15. versben találunk
Erről kimutatást Róma 2.15 így hangzik. Mert akik megmutatják, hogy a törvény cselekedete be van írva az ő szívükbe, egyetemben bizonyságot tévén arról az ő lelkiismeretük és gondolataik, amelyek egymást kölcsönösen vádolják vagy mentegetik. Milyen különös? Milyen különös megfigyelni a következőt? Ha jót teszünk, nem vádol bennünket a lelkiismeret? De amint rosszat teszünk, azonnal megszólal, hogy miért tetted, nem így kellett volna. Miért tetted ezt meg? Ne tedd ezt, máskor másként tegyed. Tegyed azt, ami igaz, vagy mondd azt, ami az igaz. Miért nem mondtad meg őszintén? Szeretnék elmondani egy történetet. Sógornőm jogi egyetemre járt. Akkor mesélte el, hogy egy tanár bűnügyet tanított, és elmondta nekik a következőt. Egy kisvárosban szörnyű gyilkosság történt. Egy férj, egy házaspárt meggyilkolt valaki, azonban a gyilkosnak nyoma veszett. Annyira nyoma veszett, hogy a rendőrség semmilyen bűnre vezető, nyomra vezető valamit nem talált. És egyik rendőrnek egy hadi ötletet álmadt, és azt mondta a többieknek, tudjátok mit, rendeljük el, hogy mindenkinek meg kell mérezkednie. Le kell mérni a testsúlyát. Meg is tették, mivel nem volt túl nagy a város. Kötelezővé tették mindenki számára, hogy elmenjen és lemérjék. Felírták a nevét, és utána, hogy hány kiló. Egy hónap múlva ez megismétlődött. Egy ember egy hónap alatt 10 kilót veszített súlyából. És amikor ezt megfigyelték, beidézték a rendőrségre, és addig vallották, míg meg nem mondta az igazat, én vagyok a tettes. A lelkiismeret furdalás. Isten a lelkiismereten keresztül szól hozzánk. Isten ind bennünket, sőt még álomban is szól, figyelmeztet, tanít, tanácsol bennünket a jóra. Ahogy az előbb említettem, akkor fedd, amikor rosszat teszünk, amikor jót teszünk, az sohasem fedd. Tehát a természet bizonyítja azt, hogy létezik Isten. A bennünk levő lelkiismeret bizonyítja azt, hogy létezik Isten. És még egyet szeretnék megemlíteni, ez pedig a jövendőlés. Mi is a jövendőlés? A jövőbe beszélés. Kijelentése a jövővel kapcsolatban, jövővel, bent történő eseményekkel kapcsolatban. Így olvassuk Ésaiás próféta könyvének a 44. részében, pontosabban a 46. részében a 9. és a 10. verset. Emlékezzetek meg a messze régi dolgokról, hogy én vagyok Isten, és nincs több. Isten vagyok, és nincs hozzám hasonlatos. Ki megjelentem kezdettől fogva a véget, és előre azokat, amik még meg nem történtek, mondván. Tanácsom megáll, és véghez viszem minden akaratomat. Ki az, aki tudja kezdettől fogva a véget? Isten. És mit mond? Kijelentem azt, ami lesz. Én megmondom előre azt, hogy hogyan fognak történni az események, hogyan fog történni az egész világ történelem, hogyan fog zajlani, véghez menni, megvalósulni. A Bibliában több mint 1000 ilyen jövendőléssel találkozunk. Következő előadásban szeretnék foglalkozni számos jövendőléssel, és el fogunk gyönyörködni azokban, hogy milyen csodálatosan teljesedtek be azok a jövendőlések, amelyeket Isten mondott. És a Szentírásban vannak olyan jövendőlések is, amelyek évre szólnak. 100, 500, több mint 1000, több mint 2000 évre előre Isten megmondta, hogy mi lesz, és úgy lett. Este nézik a híradót. És a híradó végén elmondják, hogy milyen lesz az időjárás holnap. Hadd kérdezzem, mindig eltalálják a meteorológusok, hogy milyen idő lesz a következő nap? Meg tudják mondani 1-24 órára előre, precíz pontossággal, hogy mi fog történni? Nem beszélve a földrengésekről. Ott vannak a műszerek, meg tudják jelölni előre órákra, vagy hetekre, vagy hónapokra, vagy évekre, hogy lesz és mi lesz? Nem. Isten pedig előre kijelentette a jövőt.
A proféciák az egyik legvilágosabb bizonyítéka annak, hogy Isten létezik. Azonban a legtökéletesebb kinyilatkoztatás, az pedig Jézus Krisztus. Senki más nem mondhatja el azt, amit ő elmondott, aki látott engem, látta az atyát. Ha semmilyen más kinyilatkoztatás nem létezne a világegyetemben, és ezen a földön, csak Jézus Krisztus Isten létezéséről, az is elegendő lenne. Azonban úgy érzem, hogy illő dolog, sőt szükséges is, hogy mi szót ejtsünk a Szent Háromságról külön-külön. A megfogalmazás, ami közkézen forog, egy Istenben három személy. Az Atya Isten, a Fiú Isten és a Szentlélek Isten. Az Atya Isten számtalanszor megszólalt Jézus Krisztus földi szolgálata alatt. Jellegzetes az a kijelentése, amikor Jézus Krisztus kijött a vízből, Keresztelő János megkeresztelte és kijött a Jordán folyóból. És amikor letérdelt a Jordán partjára és ott imádkozott, szó hallatszott az égből, amely azt mondta, ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Ebből világosan látjuk, hogy az Atya fent volt a mennyben, Jézus Krisztus itt volt a földön, tehát két különböző személy, Jézus Krisztus itt a földön, mint személy, emberi testben, az Atya pedig fenn a mennyben. Szeretnék Jézus Krisztusra vonatkozóan is olvasni főpapi imájából, melyet János evangéliuma 17. részében találunk meg, feljegyezve az 5. versben, amikor Jézus Krisztus imádkozik, akkor ezekért mondja. És most te dicsőíts meg engem, Atyám, te magadnál azzal a dicsőséggel, amellyel bírtam te nálad a világ létele előtt. Ebből azt látjuk, hogy Jézus Krisztus is örökké létező Isten, ugyanúgy, mint az Atya, mert a földi szolgálatának végén elmondott imában mit hangsúlyoz? Most te dicsőíts meg engem, Atyám, milyen dicsőséggel? Azzal a dicsőséggel, amely nekem volt, amikor nálad voltam, mikor? A világ létele előtt. Amikor Jézus Krisztus és az Atya viszonyáról van szó, akkor még egy dolgot szeretnék hangsúlyozni. Filippi beliekhez írott levélben olyan csodálatosan találjuk feljegyezve ezt. A Szentírásban Isten azt mondja, hogy az Atya és a Fiú egyenrangú személyek. Így olvassuk Filippi beliekhez írott levél 2. részének az 5. versét. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is. 6. vers. Aki mikor Isten formájában volt, tehát kicsoda, Jézus Krisztus, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő. Kedves ellenlevők, ezt szeretném hangsúlyozni, hogy mielőtt Jézus Krisztus emberi testet öltött magára, az Atyával egyenlő volt. Ahogy az Atya örökké létező Isten, úgy a Fiú is, Jézus Krisztus is örökké létező Isten. Külön személy az egyik, külön személy a másik is. Azonban ki a Szentlélek? Visszatérek oda a kerességhez, amit az előbb említettünk. Az Atya megszólalt a mennyből, Jézus Krisztus itt volt a földön, és ebben a bibliai kimutatásban az a különös, hogy azt olvassuk ott Máté evangéliumának, a 4. részében, a 3. részében, hogy Jézus Krisztus itt van a földön, az Atya a mennyben, a Szentlélek pedig galamb képében kiárad rá. Jézus Krisztus semmilyesen beszél a Szentlélekről, és egy különös módon beszél. Én nagyon boldog vagyok, hogy a Szentlélekről a Szentírásban ő maga, Jézus személyesen ilyen világosan elmondta nekünk, hogy kicsoda valójában a Szentlélek. Szeretnék feltenni egy kérdést. Vajon a Szentlélek személy, vagy erő? Az a különös, hogy általában az emberek azt mondják, hogy igen, a Szentlélek erő. Azonban kinek van ereje? Aki személy. Nézzük meg, hogy Jézus Krisztus
Hogyan beszél a Szentlélekről? Úgy beszél, mint erőről, vagy pedig úgy beszél, mint személyről? Olvassuk János evangélium a 14. részében a 16-17. verset. És én kérem az atyát, és más vigasztalót ad néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Ki ez a vigasztaló? A 26. versben Jézus megmagyarázza. Ama vigasztaló pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek. Mit mond Jézus Krisztus? Ama vigasztaló pedig a Szentlélek. És most kérem kedves figyelmüket, akit az én nevemben küld az atya. Akit, tehát személy. Nem azt mondja, hogy amit erő. Nem azt mondja, hogy amit küld az én nevemben az atya. Hanem azt mondja, hogy akit küld az én nevemben az atya. Itt látjuk azt, hogy Jézus Krisztus helyett jött el az Istenség harmadik személye, a Szentlélek Isten. Jézus Krisztus feltámadása után 40 napra felment a mennybe, és 10 nappal később, pünkösd napján az atya elküldte az Istenség harmadik személyét, a Szent Lelket. Azonban szeretnék még egy-két igehelyet olvasni. Visszatérünk a 17. vershez. Az igazságnak ama lelkét, tehát a Szent Lelket, akit a világban nem fogadhat, mert nem látja őt, és nem ismeri őt, de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad. Kedveseim, négyszer ebben a rövid kifmutatásban Jézus Krisztus négyszer hangsúlyozza azt, hogy a Szentlélek személy. Mert még egyszer az igazságnak ama lelkét, akit a világban nem fogadhat, majd háromszor azt mondja, hogy őt, nem azt, őt, tehát személyt. A Szentlélekről látjuk azt, hogy egyértelműen, hogy ugyanúgy személy, mint ahogy személy az Atya, és ahogy személy a Fiú is, Jézus Krisztus. Miután láttuk ezt, szeretnék még egy nagyon fontos viszonyt, nagyon fontos isteni tulajdonságot megemlíteni, ez pedig az, hogy Isten örökkévaló. Isten nem ideiglenesen. Istennek nincs kezdete, Istennek nincs vége. Soha sem fogom elfelejteni. Egyszer összefutottam egy tanárral, aki mindenáron rá akart engemet beszélni, hogy ne higgyek Isten létezésében. Leültünk és beszélgettünk. És a kérdése az volt, az első kérdése, nyomban. Nekem szegezte a kérdést. Ki teremtette Istent? Én azt válaszoltam neki, hogy erre a kérdésre engedje meg, hogy kérdésre kérdéssel válaszoljak, mert van ilyen párbeszédű mód. Azt mondta, hogy jó. Hol van a világ vége? Kérdeztem őt. És azt válaszolta nagyon keményen és határozottan, mindenki biztosan tudja, a világűr végtelen. Igen. De ezzel ön valamit elismert. Kicsit meglepődve azt mondta, én nem ismertem el semmit. Mondtam neki, igen. És amikor láttam, hogy igen, nemmel nem megyünk egy a kettőnél tovább, akkor elkezdtem neki magyarázni. Valóban végtelen a világ egyetem? Vagy amikor az ember kijelentette azt, hogy a világ egyetem végtelen, akkor ő elismert egy dolgot magáról. Az pedig az, hogy az emberi agy felfogó képessége véges, határok közé van szorítva. És mivel a véges agyunkkal képtelenek vagyunk felfogni a végtelen világegyetemet, nem tudjuk megállapítani, hogy hol van a világegyetem vége, ezért azt mondjuk, hogy végtelen. És akkor a következő kérdésem az volt, ha mi emberek nem vagyunk képesek felfogni a fizikai világnak a végét, az egész fizikai világegyetemet, akkor képesek vagyunk-e felfogni azt az örökké létező Istent, aki mindazt, ami számunkra végtelen, ismeretlen, teremtette és fenntartja. És ez a tanár azt mondta nekem, fejezzük be a beszélgetést, mert végül rászed engemet arra, hogy én is higgyek Istenben.
Szeretném olvasni a Szentírásból ezt a nagyon szép kijelentést, hogy valóban Isten öröktől fogva és mindörökké létező személy. A 90. Zsoltárban találjuk feljegyezve a következő szavakban, a második versben. Minek előtte hegyek lettek, és föld és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké te vagy Isten. Mikor? Meddig? Mettől? Meddig? Öröktől fogva mindörökké te vagy Isten. Adjunk hálát Istennek ezért a csodálatos kinyilatkoztatásért. Örök szeretet, mindenható drága jó Istenünk, mi nagyon szépen megköszönjük neked, hogy te kinyilatkoztattad magadat. Elküldted Jézus Krisztust, és mi megismerhetjük Jézus Krisztust a Szentírásból, és Jézus Krisztuson keresztül megismerhetünk téged, Atyánk, és a Szentlélek Istent is. Köszönjük nekünk ezt, neked ezt az előjogot, és add, hogy a mi szívünkben a szeretet megerősödjön te irántad, hogy mi őszinte téged szerető gyermekeid legyünk, hogy tégedet kövessünk, neked szolgáljunk, és hogy te lakhassál az Atyával és a Szentlélekkel együtt, a mi szívünkben, hátlevő föld életünkben. Ezt kértük te tőled, örök szeretet, ami megváltó Jézus Krisztus érdeméért kértük ezt tőled, kegyelmedből. Amen.

91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony, szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspis kígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadítom.

15. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden? Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az urat félőket tiszteli, aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha örök.

0: Találkozás Jézussal.
1: Nézzük, hogy mi a helyzet a bűnnel és a bűnhöz való hozzáállással. Lehet-e emberi erőfeszítések árán az Isten törvényét betartani, vagy bármit tenni ennek érdekébe? Hogy egyszerűsítsük a dolgot nagyon röviden, mi jut eszünkbe akkor, hogyha látunk egy ilyen táblát? Két szerep, védelem és valahol a gát, tehát hogy visszafogjon a balesettől, ugye a kreszben, akinek jogosítványa van, az tudja nagyon jól ezt. Mit szólnánk akkor, hogyha a 10 parancsolat nem egészen úgy lenne a Bibliában, ahogy ismerjük, hanem felszólító